hullámos part fölött. Valószínűtlen világ, furcsa hangjait hallom a víz felő. Az arcomba fúj az eltévedt szél, a fülembe súgja,

Az ajtók csukódnak, a fények is lassan kialszanak. Taxik sohannak, délnek és nyugodnak.

ez a dal. Valamikor kerestem ezt a vágyt, meg annyi bolond éjszakát. Valahonnan ismerem ezt a hangot, valahol már hallottam ezt a dalt. Valamikor kerestem ezt a lányt, meg annyi bolond éjszakát. Valahol már láttam ezt a lányt, valahol már hallottam hangját. Valamikor fogtam két kezét, valamikor őriztem szép szemét. Valahol már ott hagytam egyszer, sajnálom elfelejtettem. Valamikor

ezt a dalt. Valamikor kerestem ezt a lányt, meg annyi bolond éjszakán. Valahol már láttam ezt a lányt, valahol már hallottam hangját. Valamikor fogtam két kezét, valamikor őriztem szép szemét. Valahol már ott hagytam egyszer, sajnálom elfelejtettem. Valamikor hazudtam talán, sokszor megbántottam már. Valamikor tudtam még nevét, együtt hallgattunk zenét. Valamikor kellett volna még.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: Egy perccel vagyunk 17:30 után, jó reggelt kívánok a korán ébredőknek. Nagyon kellemes reggelünk van, friss levegővel, és végre az ember azt érzi, hogy ez a levegő, ez ad oxigént is. És ha éjszakánként már frissül a levegő, akkor egy picit könnyebben elviseljük majd a napközbeni újra 30 fok körüli értéket. Egyébként talán sokan tapasztalták, tegnap egy úgymond száraz hideg front érte el térségünket, ami egy kis széllel jött, egy kis lehűléssel, felhőkkel, de nagyon-nagyon kevés csapadékot hozott. Szinte csak pár csepp erejéig érkezett, ami gyakorlatilag semmire nem volt jó, hiszen ha jól megnézzük, akkor csontszáraz minden. És a mostani állás szerint hát jelentősebb mennyiségű csapadékra mostanában nem is kell számítanunk. Viszont ezen a héten marad a meleg idő, tehát aki szabadságon van, mindenképpen javasolt valahol vízpart mellett átvészelni ezt a meleget. Meg nyilván itt vagyunk mi, a Mura Vidéki Magyar Rádió, amely meg is kezdi a reggeli adását augusztus 12-én szerdán. Tartsanak velünk, jó ébredést, és mindenkinek csodás napot kívánunk szép reggellel együtt. Torma Róbert a hangtechnikus, ő a közvetlen segítőtársam a mai reggelen, illetve délelőttön a zenéket Király Boglárka válogatja. A felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Stündét hallják.

Jaj, vissza nyár, énekelte Pál Dénes, vissza is jön, meg a kánikula is. Egy hideg front vonul tehát fölöttünk, ahogy ezt említettem, de hát se jelentősebb csapadékot, se nagy lehűlést nem hozott magával. Eközben, hogyha jól belegondolunk, katasztrofális most már az a szájhelyzet. És többnyire derült napos, száraz napok érkeznek, helyenként élénk széllel, nyári meleggel, sokfelé 30 fok közeli maximumokkal, és a mostani állás szerint szombaton újra berobban a meleg. Néhány napra megint visszakapjuk bizony szombattól a 35-36-37 fokot, és ez tetőzni fog még a jövő hét közepéig. Biztosan lehűlés egyelőre a 20-ai időszakban érkezhet, de utána is még 30 fokkal fog búcsúzni tőlünk majd ez az augusztus. És bizony esőnek nem sok nyoma van, talán a jövő hét közepén egy keveset kaphatunk, de ez is feltételes mód. A részletek hamarosan 6 órakor jönnek majd, megtudhatják az időjárás mellett, hogy ez a meleg mennyire viseli meg a szervezetünket, és közlekedési hírek is lesznek majd pontban 6 órakor. Most azonban még csak 5 óra 37 perc van, Máté Péter jön, és aztán hamarosan Charlie fog énekelni.

A zene a mindenem, játsz tovább, erre szólított fel bennünket Charlie Damien Felen, Somló Tamás, és még Zorán is szerepelt ebben a dalban. Na hát a végtelenbe megyünk mindjárt Bogival, de előtte nézzük, hogy a naptár mit mutat. Hát egyrészt ugye azt, hogy augusztus 12-e van szerda, és ma Klára napja van, úgyhogy minden Klárának csodás napot kívánok. Ez egy latin eredetű női név jelentése, világos, ragyogó, híres. Hát ezt kívánom nekik, hogy legyen világos és ragyogó a mai napjuk is. Akik ma ünnepelnek, csodás napot kívánunk. A Kláráknak is minden jót, névnaposok, születésnaposok, házasság, évfordulósok. Isten éltesse önöket, nagyon sok boldogságot!

4 perccel vagyunk 5:45 után, és odakint már lehet hallani így nyitott ablak mellett, hogy megkezdődtek a kinti munkálatok is. Aki csak teheti, bizony ilyenkor ebben a kánikulai időszakban inkább jóval korábban ébred, gyakorlatilag a nappal, és aztán még amikor viszonylag friss a levegő, meg hűvösebb van, akkor a kinti munkákat valahogy abban az időszakban kell megoldani, mert gyakorlatilag szinte csak ilyenkor van erre lehetőség, este ugyanis elég füllett

0: tettek az estéink és az esti órák, meg elég gyorsan sötétedik. Ezt talán önök is észrevették, már jó néhány hete én sem tudom elcsípni a reggeli napfelkeltéket. Ma is sötétben indultam, és aztán szépen felkel majd a nap, de jóval rövidebbek már a nappalok, és bizony hosszabbodnak az éjszakák. Ez már június 21-től így elkezdődött, de valahogy az elmúlt pár napban ez a folyamat, mintha felgyorsult volna. És ha már napfelkelte, akkor Lendván 5 óra 48 perckor, tehát 2 perccel ezelőtt kelt föl hivatalosan a nap, és elég gyorsan nyugovóra tér, hiszen este 8 óra körül, egészen pontosan 20 óra 9 perckor tér majd nyugovóra. Na de közben kifejezetten melegre, kánikulára kell számítanunk már ma is. Egy száraz hidegfront vonult át felettünk, nagyon friss éjszakát hozott nekünk, és remélem, hogy most legalább sokan ki tudták egy picit aludni, pihenni magukat. Viszont már derült idővel indultunk, és csak néhány kósza felhő van az égen. 19 fokot mutatnak a hőmérők Lendván, 21 fok van a közeli Muraszombatban, Novomesto borús idő 22 fokkal, Posztojnán 21 fok van, Szlovengrádec kellemes 15 fok, Ljubljanában 20 fokot mutatnak a hőmérők, derült az idő, csak úgy, mint Liscán, ahol 18 fok van, a tengerparti városban Portorosban 24 fok van, Maribor 19 fok, Novagorica viszont meleg, kifejezetten füllett éjszakát éltek át az ott élők, 28 fokkal, Cejében 17 fok van, még a Triglávon jelenleg 10 fokot mutatnak a hőmérők.
1: Sometimes we don't appreciate those who are close to us. We may even be conscious of it, yet unable to behave any differently in that moment. When a good person enters your life, make sure you do everything it takes to give back to them.

0: Reklám.
1: Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövid filmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendvaközség támogatásával. Ne várj! Vár a Vár!

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Időjárás. 6 óra van, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Már is mondom, hogy mire lehet számítani, nem csak ma, hanem az előttünk álló egy hétben. Hát jó hírekkel nem tudok szolgálni abban a tekintetben, hogy jelentősebb mennyiségű csapadék érkezne a következő napokban, úgyhogy egyelőre marad a meleg idő, a kánikula ráadásul, a fokozódó hőség visszatér majd a hétvégétől. Újra anticiklon alakítja térségünk időjárását, és ez bizony a frontérzékenyeknél meg még jó sok panasszal is jár a hidegfront után, ugyanis nagy napi hőingásra lehet számítani. Sok napsütés jön ezen a szerdán is, derült, felhőtlen égbolt mellett telik. A mai nap csapadék nem várható. Élénk lesz a szél, ez egy picit hűti a levegőt, ez jó hír. 27 és 33 fok között várható ma a legmagasabb érték. Emelkedik a következő napokban az anticiklonban még a légnyomás is, így csütörtökön is napos, derült, csapadékmentes időt kapunk, helyenként megélénkülő széllel. A hőmérséklet holnap hajnalban 7 és 19, délután 27 és 32 fok között valószínű. Pénteken nagy részt derült, napos idő várható, csapadék nélkül, több helyütt megélénkülő széllel. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 19, a legmagasabb nappali 28 és 33 fok között alakul. Szombaton is folytatódik a derült, napos, száraz időjárás, mérsékelt széllel, a reggeli 8-20 fokos minimum után szombaton már 30-35 fok valószínű újra. A vasárnap is derült, gyengén felhős, napos időt tartogat, csapadék továbbra sem valószínű, megélénkül majd a szél. Vasárnap hajnalban 10 és 21 fok várható, és erről a 10-21 fokról délutára már 32-37 fok közé melegszik fel újra a levegő. A jövő hét elején ennél is melegebbre, forróságra lehet számítani. Hétfőn ugyanis sok napsütés várható, ami csak időnként fátyol és gomoly felhők takarhatnak. Néhány csapadékóc nem zárható ki, de nem nagy az esély továbbra sem a jelentősebb mennyiségű csapadékra. Néhol megélénkül a szél, a jövő hét elején, hétfőn 13-23 fok várható hajnalban, délután pedig 33 és 38 fok valószínű majd. Kedden is marad a meleg, ugyanígy 33-38 fokkal, és szinte felhő sem lesz az égen, derült, napos időt kapunk. A mostani prognózis szerint jövő hét szerdára érkezhet némi csapadék szórt jelleggel, és intenzívebb lesz a gomoly felhőképződés, egy picit mérséklődik a kánikula, de ez tényleg csak néhány fokot jelent, általában 30-34 fokra számíthatunk a jövő hét közepén, és aztán csütörtök, péntek csökkenő hőmérsékletet hoz, és a mostani számítások szerint majd a Bogrács Fesztivál idején is napközben 25-28 fokra lehet számítani. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mi a mai nap hozadéka, a frontérzékenyeket mennyire terheli meg újra ez az anticiklon. Rengeteg meteorológiai panasszal jár a hidegfront utáni nagy napi hőingás, és az emelkedő légnyomás. Hát ami leggyakrabban jöhet, az a kiugró vérnyomás és a gyakoribb fejfájások. Erősen megnő a hőingás a hidegfront utáni anticiklonban, és nyilván ezt mindenki észreveszi saját magán. Egy jó, hogy éjszaka a pihentető és mély alvás után kicsit a szervezetünk talán jobban viseli az emelkedő hőmérsékletet. Száraz anticiklonban vagyunk, és bizony okoz tüneteket. Jelentős százalékban erős vérnyomás, ingadozás alakul ki, különösen kiugró értékek mindkét irányba. Délelőtti délutáni időszakban pedig eltérő jellegű, de nagyon sok embert érintő fejfájásos panaszok kialakulására lehet számítani. Mind a görcsös, mind a gyulladásos folyamatok erősödhetnek, és fokozott lesz a keringési és légzőrendszer terhelése. Tehát gyakoribb szívelégtelenség, nehéz légzés, gyakoribb mellkasi panaszok, aritmiák fordulnak elő, és tipikus következmény lesz, például a szédülés, lényegesen gyakrabban jelentkeznek például szorongásos panaszok, és ezeket az erősödő szél még jelentős mértékben tovább erősíti. Sokan tapasztalhatnak szokatlan fáradékonyságot, figyelmetlenséget, gyakori következmény az érthetetlen feszültség, ingerlékenység. Jelentős ugyan a hőmérséklet visszaesése több helyütt, de azért továbbra is ne feledkezünk el arról, hogy kánikula uralkodik, és ez erősen megterhelő. Mindenképpen érdemes növelni a folyadékbevitelt és a déli órákban árnyékos helyet választani, és ha van rá lehetőség, akkor egy picit pihentetni a szervezetet.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően óvatosan, hiszen ma is dolgozik a trafipaxos mérőautó, elsősorban Jutomer körzetében méri a gyorshajtókat. Vezessenek körültekintően óvatosan, biztonságos célba érést kívánunk. Ezek voltak a kora reggeli friss információk, 6 óra 7 perc van, a Konyhazenekarral jövünk, és itt lesz a Roy és Ádám trió. Hamarosan lapszemlézünk, és megnézzük azt is, hogy mennyire volt eseménydús az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból.

Már is mondom, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból, hiszen a szóvivő elküldte hozzánk a krónikát. Az elmúlt 24 órában a Muravidéki régióban 2 közlekedési baleset történt, 6 bűncselekmény, 3 közrendsértés, valamint 5 vadgázolás, és ezek ügyében intézkedtek a rendőrök. Emellett 8 külföldi állampolgárt fogtak el, akik illegálisan érkeztek Szlovéniába. Az egyik közlekedési baleset során szerencsére csak kisebb anyagi kár keletkezett, a másikban viszont egy személy sérült meg könnyebben. A nyomozók 2 rongálással, 2 lopással, 1 üzlethelyiségbe való betöréssel és egy információs rendszer elleni támadás ügyével foglalkoztak. A külföldiek pedig, akik illegálisan érkeztek Szlovéniába, valamennyien nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be, ennek megfelelően az eljárási folyamat lezárult, tehát követően ők a menekültügyi központba kerülnek át. Ez áll a rendőrségi tájékoztatóban, meg természetesen a Trafipax mai menetrendje, ma a Jutomer körzetében mérik gyakrabban a gyorshajtókat.

Zalai hírlap lapszámlével folytatjuk, 3,5 perccel vagyunk 17 után, hogy miről olvashatnak a Zalai hírlap mai friss számában. Többek közt arról, hogy a Fonyódligeti Local at the Lake nagykanizsai tulajdonosai Gelencsér Janka és Csillag Richárd ismét a csúcsra ért fel. A hely az év strandétele versenyen bisztró kategória győztese lett a friss pisztráng konzervjével. További részleteket tudhatnak meg a két tulajdonosról és természetesen a győztes ételről is. De szintén a Zalai hírlap mai számában olvashatnak arról, hogy már hallani a bikák hangját. Hamarosan különleges időszak kezdődik a zalai erdőkben. Az erdő már jelzi, hogy közeleg az ősz egyik legkülönlegesebb időszaka. Az elmúlt napokban Zalában már néhány szarvasbika hangját is hallani lehetett. A szarvasbőgés még csak ezután következik, amikor az erdők jellegzetes hangja heteken át kísérheti a természetjárók. És maradjunk az erdőknél, mert hogy egy másik téma már komolyabban érinti az erdőket, élve éghetnek el ugyanis a zalai erdők, drámai látványt mutat a zalai aszály. Az idei forró csapadékhiányos nyár hatásait már nem csak a hírekből ismerhetjük, hiszen a természetben is egyre látványosabb a változás. Az aszály olyan súlyos helyzetet teremtett, amelyben a növények és az állatok számára is egyre nehezebb a túlélés. Részletek a Zalai hírlap mai friss számában. 1, 2, 3,

Sound of Sunshine, Michael Franti és Jovanotti közös dala szólt itt a Muravidéki Magyar Rádióban, 6 óra 24 perc van. Hamarosan bárányfelhők jönnek Help Chris-szel és Miss B-vel, de előtte fókuszáljunk a mai napra. Jó reggelt azoknak, akik most ébredeznek, így fél hét előtt néhány perccel. Augusztus 12-e szerda köszöntött ránk, az év 224. napja, amely 2026-ban ugye egy rendkívüli csillagászati eseményről, a kora esti részleges napfogyatkozásról és a Perszeidák meteorraj tetőzéséről nevezetes. Kora este közvetlenül naplemente előtt lesz látható majd a részleges napfogyatkozás, és hát bizony ezen az éjszakán tetőzik az év leglátványosabb hulló csillagzápora. A megfigyelést segíti, hogy a jelenség új hold idejére esik, így a hold fénye ma nem fogja zavarni a látványt, és úgy tűnik, hogy a felhők sem, mert derült tiszta időt ígérnek a meteorológusok. És ha már ritka együttállás, akkor ugyan nem nálunk, hanem Izlandon és Grönlandon a teljes napfogyatkozás sávjában akár az északi fény is feltűnhet a sötét égbolton, ráadásul a hulló csillagokkal együtt. Ma a Klárák ünnepelnek, ez a főnévnap. Ma van a Fiatalok Nemzetközi Napja, az ENSZ hozta létre, 1999-ben egy határozat jött létre, és ez alapján a fiatalok társadalmi szerepére hívják fel ezen a napon a figyelmet, de ma van az elefántok világnapja is, az afrikai-ázsiai elefántok védelme céljából hozták létre, és a veszélyeztetett helyzetükre fókuszál a mai nap. De egyébként, ha már Klára napját említettem, ha ezen a napon tiszta, derűs az idő, a népi megfigyelés szerint szép és enyhe őszre lehet számítani. Bizonyos vidékeken a pásztorok dologtiltó napként tartották számon a jószágok védelmében, hogy a farkasok ne támadják meg a csordát, és a görögdinnye hagyománya is kötődik ehhez a dátumhoz, hiszen a népnyelv szerint ugye Lőrinc napja, augusztus 10-e a vízválasztó, onnantól romlik a dinnye minősége, és augusztus 12-én már a kései, hűvösebb éjszakák miatt a dinnye szezon a végéhez közeledik.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét múlt egy perccel jó reggelt kívánok. A szerdai hírmagazin jelentkezik, a szerda reggeli hírmagazin, ezúttal egy témával. 2027. január 1-től kötelező lesz a macskák mikrocsippel való ellátása, illetve az egységes nyilvántartásba való beiktatása. Az egy évvel ezelőtt hatályba lépett törvény az átmeneti időszakra állami támogatással buzdította a gazdikat, hogy cicájukat szereljék fel mikrocsippel. A támogatást e hónap végéig lehet érvényesíteni. További részletek Cigán Szilviától.
2: Az állatok védelméről szóló törvény módosítása értelmében 2027. január 1-től minden gazd és macskát mikrocsippel kell megjelölni, és be kell jegyezni a házi állatok központi nyilvantartásába. A macskák megjelölésére és nyilvántartásba vételére vonatkozó átmeneti időszak 2026. december 31-én lejár. Az Élelmiszerbiztonsági, Állategészségügyi és Növényvédelmi Hivatal felszólítja a tulajdonosokat, hogy kötelezettségüknek időben tegyenek eleget. Az átmeneti időszakban igényelhető az állami támogatás azzal, hogy az összeg szeptember 1-ével minimálisra csökken. A részletekről Andrea Kustecet, a Lendvai Állatorvosi Állomás állatorvosát kérdeztük.
3: Do zadnjega augusta je sofinanciranje države 30 euro.
4: Augusztus végéig az állam 30 euróval támogatja a mikrocsippelés költségeit. A teljes összeg a macskák és kutyák esetében 38 euró és 9 cent, de jelenleg az állam 30 euróval járul hozzá. Így a macska gazdijának költsége jelenleg 8 euró és 9 cent. Az eljárás a következő. A macskának az állatorvosi rendelőben a bőr alá elhelyezzük a mikrocsippet, és rendezzük a dokumentációt. A macska ezentúl útlevéllel rendelkezik, és bekerül a házi állatok egységes központi nyilvántartásába. Szeptember 1-ével a támogatás összege módosul. A gazdinak kell 30 eurót és 9 centet fizetni, az állam pedig az eljárást mindössze 8 euróval támogatja.
3: 30 euró 9 centov, država bo sofinancirala samo 8 euro.

Hát menjenek a bárányfelhők a kék égen, és most nyugodtan jöhetnek, mehetnek, de aki esti megfigyelésre szánta el magát, az bizakodik abban, hogy derült, tiszta eget kapunk estére, és reméljük, hogy így is lesz, ha már a perszeidák pont a mai dátumra időzítették a csúcs csillaghullást. Ráadásul ma augusztus 12-én este részleges napfogyatkozást láthatunk, igen, ezen a vidéken is. Valamikor 19 óra 22 perc körül kezdődik ez a jelenség, és napnyugtakor lesz a leglátványosabb. Részleges napfogyatkozás, ami azt jelenti, hogy nagyjából innen térségünkből ilyen 56 és 70% körül lesz majd a kitakarás. Egyébként területenként eltérő lesz. Van, ahol nagyobb mértékben tűnik el a napkorong, van, ahol kevésbé, de így is látványos lesz ez a részleges napfogyatkozás. És ugye mindenütt másként nyugszik le a nap, van időbeli eltérés is. Egy biztos, van, ahol kicsit hosszabb ideig, van, ahol rövidebb ideig lehet majd követni ezt a jelenséget. Viszont a legfontosabb feltétel, és ezt jó, ha tudják, a jó kilátás. Tehát érdemes olyan helyet keresni, ahonnan akadálytalanul látszik a nyugati, északnyugati horizont. Tehát ahogy említettem, általában 19 óra 20, 22 perc körül kezdi eltakarni a napkorongot a hold. A legnagyobb, még megfigyelhető fázis pedig közvetlenül napnyugta előtt következik be. Ez azt jelenti, hogy nem lesz hosszú idő a megfigyelése. Érdemes tehát ezért jóval korábban elfoglalni a megfelelő helyünket, különösen akkor, ha például valaki fotózni is szeretné ezt a jelenséget. Egyébként védőszemüveg nélkül nem szabad nézni. Az alacsonyan járó nap megtévesztően kevésbé tűnhet erősnek, de ettől még ugyanúgy veszélyes közvetlenül belenézni a napba. Egyébként a NASA biztonsági útmutatója szerint részleges napfogyatkozás alatt végig megfelelő napfogyatkozás néző szemüveget vagy napszűrőt kell használni. A hagyományos napszemüveg erre ugyanis nem alkalmas. Nagyon fontos a jó helyszín, legalább annyira, mint az időpont, meg a szemüveg, mivel a jelenség közvetlenül ugye a horizont közelében zajlik majd, ezért például egy fa, egy épület, egy domb könnyen eltakarhatja a fogyónapot. A legjobb választás tehát egy magasabb pont, nyílt mező, vízpart, vagy olyan más terület, ahonnan teljesen szabad kilátás nyílik nyugat felé, a nyugati égbolt felé. Tehát ma este napfogyatkozás, ami nem csak azon múlik, hogy mikor nézünk fel az égre, hanem az is, hogy honnan.

Csak a te karjaidban, ez volt a Halott pénz és Meringer Marci közös dala, a Máshol című sláger. És hát akár összeülelkezve is lehet majd nézni, nem csak a részleges napfogyatkozást, hanem ettől lesz különleges ez a mai este, hogy a részleges napfogyatkozás után, amikor szépen besötétedik, érkeznek a perszeidák. A meteorraj ma éjszaka, augusztus 12-éről 13-ára virradóan éri el a csúcsát, és ez az év leglátványosabb hullócsillag záporát hozza el ma nekünk. Az idei év rendkívül különleges, mivel a holdfázis tökéletesen igazodik most ehhez a jelenséghez, hiszen új hold lesz, így a holdfénye egyáltalán nem fogja zavarni a sötét égboltot, ami ideális feltételeket biztosít a megfigyeléshez. A legjobb időpont. Na hát, fönt kell maradni, ez a lényeg. Az éjfél és a hajnali 4 óra közötti időszak, ekkor látható a legtöbb meteor. És hogy hova nézzünk? Hát keresni kell az északkeleti égboltot, ugyanis a Perseus csillagkép az ott lesz ma keleti égboltot, ugyanis a Perseus csillagkép az ott lesz majd, de a hulló csillagokat

Miért a perszeidák? Ugye a jelenség a Swift-től üstökös törmelék felhője okozza ezt a jelenséget. A Föld minden évben augusztus közepén halad át ezen a porszemcsékből álló felhőn. Ez a szülő égitest úgymond. És ugye ilyenkor van surlódás, a porszemcsék elképesztő sebességgel, körülbelül 60 km másodpercenkénti sebességgel csapódnak be a Föld légkörébe, ahol a surlódástól úgymond felizzanak, és látványos fénycsíkot húzva el is égnek. És ezt szokták nevezni Szent Lőrinc könnyeinek a népnyelvben, így nevezik ezt a meteorrajt, mivel a csúcs közel esik ugye augusztus 10-éhez, Szent Lőrinc vértanú emléknapjához. Úgyhogy mit kívánhatnék önöknek a mai estére? Fényszennyezéstől mentes csillaghullást, és hogyha még fotózni is szeretnének, akkor szerintem okostelefonnal is sikeresen le lehet fotózni a hullócsillagokat ma éjjel.

Ha már hulló csillag, és azt mondtam, hogy akár okostelefonnal is le lehet fotózni a mai éjszakai látványosságot, de nem csak erre az egy éjszakára korlátozódik

A hullócsillag eső, csak most lesz a legintenzívebb. Szerencsére a következő napokban is érdemes gyakrabban az égbolt felé nézni, akár a kertből, akár a teraszról, erkéről, hiszen bármikor elcsíphetünk egy-egy hullócsillagot, és ugye tudják, mi a feladat olyankor, kívánni kell valamit, és állítólag teljesül. De ha már okostelefon, és azt mondtam, hogy okostelefonon is lehet hullócsillagokat fotózni, ehhez egyébként manuális beállításokra, és természetesen a telefon teljes mozdulatlanságára lesz majd szükség, mivel ugye ezek a meteorok villámgyorsak, a hagyományos kattintás nem fog működni, helyette csapdába kell ejteni úgymond a fényt. Az a jó, hogyha van a telefonhoz egy fix támaszték vagy állvány és időzített kioldás, így talán viszonylag éles fotó készülhet. Hogyha van mobil állvány, akkor érdemes azt használni, vagy valamilyen stabil tárgynak támasztani a telefont, felfelé irányítva, az lehet egy kő, egy táska, bármi, és aztán az időzített kioldást alkalmazni. Remélem, hogy jó fotók fognak majd készülni, de talán nem is a fotó a lényeg, hanem az, hogy szabad szemmel ezeket megcsodáljuk. Óránként 60-100 hullócsillagot láthatunk a következő éjszakán, mégpedig éjfél és hajnali 4 óra között lesz majd a legintenzívebb, úgyhogy délután aludjanak egyet, és akkor éjszaka talán ezt a látványt mindenki a magáévá tudja tenni. Egy csoda nap elé nézünk, ez a augusztus 12-e a részleges napfogyatkozás mellett igazi hullócsillagzáporral érkezik. Mi pedig sok-sok jó zenével, így Demjén Ferenccel és Jamiroquaival jövünk, 7 órakor pedig lesznek friss hírek, a reggeli hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Közvetlenül a magyar határ közelében a szlovéniai Pince autópálya pihenőnél japán cserebogarat találtak. A felfedezés azért különösen fontos az egész ország szempontjából, mert a térség jelentős nemzetközi tranzitforgalmat bonyolít le, így a kártevő további terjedésének kockázata számottevő. A japán cserebogár nem egyszerűen egy újabb, a kertekben időként felbukkanó bogár. Az Európai Unióban kiemelt károsítónak számít, amelynek megtelepedése komoly mezőgazdasági, kertészeti és természetvédelmi következményekkel járhat. Olaszország Po folyója történelmi mélypontra süllyedt a nyár negyedik hőhulláma idején. Pávia közelében kiszáradt mederszakaszok bukkantak elő, új aggodalmakat keltve az északi vízellátás és a mezőgazdaság miatt. A Po vízgyűjtőjét felügyelő hatóság szerint a vízhozam jóval az évszakos átlagok alatt van, több mérőállomáson pedig a vízszint megközelíti, illetve meghaladja a 2022-es súlyos idején rögzített rekordokat. A Po létfontosságú Észak-Olaszország agrárvidéke, köztük a Parma környéki Foodvallő számára, ahol a gyümölcs, zöldség és rizstermesztés a folyóvizétől függ. A rendkívül alacsony vízszintek az ivóvíz ellátásra is kihatnak. Az ANSA olasz hírügynökség szerint Piemontban és Lombardiában már több mint 100 településre tartálykocsikkal szállítanak vizet. Szíria és Oroszország megállapodást kötött, amelyben rendezik az Oroszország számára kulcsfontosságú szíriai létesítmények. A Tartuszi haditengerészeti támaszpont és a Hmeimimi légibázis sorsát közölte a szíriai külügyminisztérium. A Szana hírügynökség jelentése szerint a memorandum értelmében a két ország megkezdi az orosz jelenlét újjászervezését Szíria tengerparti térségében. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint a jövőben a szíriai állam felügyeli majd a civil létesítményeket, beleértve a Hmeimimi repülőteret és a Tartuszi kereskedelmi kikötőt is. Ezeket fokozatosan integrálják az ország polgári közigazgatásába, tették hozzá. A katonai létesítményeket pedig közös kiképzési központokká alakítják át. Legalább 240 ember vesztette életét a Kolumbiát hétfőn megrázó erős földrengésben. A nyugati ország részben pedig több mint 1300-an megsérültek, közölték kedden az érintett négy régióban található önkormányzatok. Abelardo de la Esperia, kolumbiai államfő a súlyos károkra való tekintettel katasztrófa helyzetet hirdetett ki. Az amerikai kormány keddi bejelentése szerint 15,5 millió dollár értékű segélyszállítmányt fog küldeni a dél-amerikai országba, az Európai Unió pedig közölte, hogy műholdas szolgáltatásának, a Copernicusnak az adatszolgáltatásával fogja segíteni a mentőegységek munkáját. 14. Leó pápa kedden a kolumbiai püspöki konferenciának küldött táviratában fejezte ki részvétét és együttérzését a kolumbiai néppel, és kiemelte, hogy imádkozik értük. Sport, a hazai pályán játszó Celje 0-0-ás félidő után 2-0-ra legyőzte az örmény Ararat csapatát a Bajnokok Ligája selejtező harmadik fordulójának visszavágóján. Vítor Campelos csapata, amely az első mérkőzésen 1-2 arányban kikapott Örményországban, így kvalifikálta magát a Bajnokok Ligája utolsó selejtező körébe.
2: Időjárás.
1: Zavartalan napsütésre számíthatunk ma. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 28-32 fok között tetőzik a hőmérséklet. Az Adria mentén 36 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

Mezőmiség zenéltek, ez volt a Minek adtál című daluk, és a Magna Cum Laude slágerével indultunk neki ennek az órának. 7 óra, 9 perc van, Lendván 19 fokot mutatnak a hőmérők, a közeli Muraszombatban 20 fok van, és meleg nap elé nézünk, hiszen attól függetlenül, hogy éjszaka némileg frissül a levegő most már, és ez jó hír azért, hiszen akkor legalább egy picit tud pihenni a szervezet. Bizony a következő napokban a száraz hidegfront után visszakapjuk még a kánikulát, főleg a hétvégén fog majd tetőzni meg a jövő hét elején, akár 37-38 fokkal is. Nagyjából még egy hétig tart ez a nagyon meleg időszak. És ha a mai napra fókuszálunk, akkor hamarosan belelapozunk majd a napi kalendáriumba. Augusztus 12-e van Klára napja, és ma van a csillaghullás dátuma is, hiszen ha persze ideák ma, akár óránként az éjszakai órákban 60-100 hullócsillaggal ajándékoznak meg bennünket. Azt mondták régen ugye a hullócsillagokhoz kapcsolódóan, hiszen az ősi vallási hiedelmek is kötődnek hozzá szervesen, az asztrológiából is sok mindenre fény derül, és hát nyilván az emberi képzeletnek sem szabott semmi határt, így szokták mondani, hogy ilyenkor az istenek figyelnek bennünket, a lélek és a sors szimbolika összekapcsolódik, és bizony rengeteg babona kötődik ehhez a mai naphoz és magához a csillaghulláshoz is, de emellett azért ez a dátum tartogat fontos eseményeket, illetve évfordulókat is. Többek között időszámításunk előtt 30-ban ezen a napon halt meg a leghíresebb fáraó Kleopátra, az ókori Egyiptom utolsó aktív uralkodója. És 1877-ben Thomas Edison ezen a napon fejezte be a fonográf első modelljének a fejlesztését, amely először volt képes hangot rögzíteni és lejátszani, tehát a legrégebbi lemez is ehhez a dátumhoz köthető.

Előttem van a napi kalendárium, nézzük a mai naphoz kötődő fontosabb eseményeket, évfordulókat. Többek között említhetném a Ford híres T-modelljét, ugyanis 1908-ban, pontosan a mai napon elkészült az első híres Ford T-modell. Az autót Galamb József gépészmérnök, a Ford Motor Company főmérnöke tervezte. Szintén a mai naphoz köthető, hogy 1883-ban, augusztus 12-én elpusztult az utolsó gvakka, ami egy lóféle volt. A faj újjáélesztésére tett kísérletek adták egyébként a Jurassic Park film ötletét, hiszen ez az Artis Magistra állatkertben élt Amsterdamban, és az alföldi zebra egy kihalt alfajáról van szó, amely egykor nagy számban előfordult például Dél-Afrika fogföld tartományában. Abban különbözött a többi zebrafajtól, hogy a megszokott sávos minta kizárólag a teste első részén volt látható. 143 évvel ezelőtt történt ez a tragédia, legalábbis ugye ezzel az utolsó kvakva elpusztulásával az egész lófaj kihalt. Szintén e naphoz köthető Erwin Schrödinger neve, 1887-ben született a Nobel-díjas osztrák fizikus, ő a kvantummechanika egyik atya. Szintén a mai napon 1939-ben megszületett David Jacobs, amerikai televíziós forgatókönyvíró, rendező, producer, akinek a Dallas sorozatot köszönhetjük.

Lapozzuk tovább a napi kalendáriumot 5 perccel, negyed 8 után. 73 évvel ezelőtt, 1953-ban a Szovjetunióban felrobbantották az első hidrogénbombát, és Szibériában volt a robbantás. Szintén a mai naphoz köthető, többek között ehhez a mai dátumhoz, Ian Fleming angol író 1964-ben halt meg, a James Bond regények szerzője, aki vagyonos angol családba született, és a tengerészet kém elhárításánál dolgozott. Godfrey admirális a felettese ihlette Bond főnökének, M-nek a karakterét. Az admirálisnak köszönhető Bond egyik legjelentősebb ismertetőjegye a vodka martini, rázva nem keverve, hiszen az admirális csak így itta. Ian Fleming ugyanolyan nőfaló volt az életben, mint az általa megformált hős, James Bond. A második világháborúban kémként dolgozott, a háború után ismét újságírónak szegődött. Élete szerelme Anne, aki egy gazdagabb lordot választott férjéül, de végül 1952-ben összeházasodtak. Felesége bátorítására látott neki az írásnak. Egyébként a Casino Royale című könyv lett a titkos ügynök, James Bond első története. Nevét egy könyv címlapon szereplő ornitológusról kapta, akivel az író öregkorában személyesen is találkozott. A regényt jamaikai birtokán írta. A 14 részes könyvsorozatnak az utolsó része az aranypisztolyos férfi volt, amelyet az író már nem tudott befejezni. Viszont a művei nagy részét ugye megfilmesítették, és igen népszerűek a James Bond filmek. Érdemes elolvasni egyébként, könyv formájában is egészen más élményt fog adni. Aztán 1982-ben halt meg Harry Fonda, amerikai színész, aki nagyon emlékezetes alakítást nyújtotta Volt egyszer egy Vadnyugat című filmben. Szintén a mai naphoz köthető, többek között az IBM személyi számítógép 45 évvel ezelőtt, 1981-ben, a mai napon hozták forgalomba az első IBM személyi számítógépet. 1848-ban halt meg George Stevenson, angol gépészmérnök, géptervező, ő a gőzmozdony feltalálója. Gőzmozdonyának nyomtáva 1435 mm volt, ami a mai normál nyomtávnak a szabványa. A világ vasúthálózatainak több mint 60%-a ezt alkalmazza mind a mai napig. És van nekünk egy zenészünk is, 1949-ben született Mark Knopfler, brit rockgitáros, énekes, zeneszerző, producer, a Dire Straits alapító tagja. És most ő következik.

0: időjárás.
1: Fél nyolc múlt egy perccel, jó reggelt kívánok! A hidegfront néhány fokos lehűlést hoz, de az átmeneti és gyors hidegfront után újra meleg levegő áramlik térségünk fölé, és szombaton újra berobban a kánikula, és sok helyütt a hőség, akár 37-38 fok is lehet. Ma az elviselhető kategóriát kapjuk 27-33 fokkal, ez mindenképpen biztató, sok napsütésre számíthatunk, derült, felhőtlen égbolt mellett telik ez a szerda. Viszont emelkedik a légnyomás az anticiklonban, és a következő napokat ez fogja majd meghatározni. Csütörtökön is túlnyomóan derült, napos csapadékmentes idő várható, több helyütt megélénkülő széllel, holnap hajnalban 7 és 19, délután 27 és 32 fok valószínű. A péntek nagyrészt derült napos időt hoz, csapadék nélkül, néhol megélénkül a szél, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 19, a legmagasabb nappali 28 és 33 fok között alakul. Aztán hétvégére visszatér a kánikula, szombaton folytatódik ugyanis a derült napos száraz idő, gyenge légmozgással, a minimum 8 és 20, a maximum 30 és 35 fok között alakul. Vasárnap még melegebb lesz, derült vagy gyengén felhős napos időig érkezik csapadék, továbbra sem valószínű. Helyenként megélénkül majd a szél, vasárnap hajnalban 10 és 21 fok várható, és erről a 10-21 fokról délutára 32-37 fok közé melegszik fel a levegő. A jövő hét elején kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, néhány csapadékóc nem zárható ki, de egyelőre minimális az esélye a csapadéknak, néhol megélénkül a szél hétfőn, a hajnali 13-23 fok után délután 33-38 fok valószínű újra. És itt még nincs vége, kedden is marad ez a 33-38 fok, és jövő hét szerdától érkezik majd egy kis enyhülés, szerdán még melegünk lesz 30-34 fokkal, de ott már egy-két csapadékóc befigyel, és nagyobb esélye lesz annak, hogy jövő hét szerdán kapunk némi esőt a mostani prognózis szerint, és ezzel együtt csökken a hőmérséklet jövő hét csütörtök. 30 fok lesz a maximum, péntek szombaton pedig 27-28 fokra lehet majd számítani. Jövő hét péntek szombatról beszélek. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból ez a szerda mit tartogat. Hát rengeteg kellemetlenséget. Észrevehetően visszaesik a nappali felmelegedés, ugye a száraz hidegfront után, de nagyon megviseli a száraz anticiklon a hidegfronttal együtt járó tüneteket, nehezen viselőknek a szervezetét, tehát a frontérzékenyekét, erős vérnyomás, ingadozás alakul ki, különösen a kiugró értékek lesznek majd szembetűnőek, aki vérnyomás ingadozással küszködik, nehezebb napra számíthat, délelőtti, délutáni időszakban eltérő jelleggel, de nagyon sok embert fog érinteni, például a fejfájások, különböző panaszai, akár a görcsös, migrénes fejfájás is előjöhet, de egyébként a gyulladásos folyamatok is erősödhetnek, fokozott lesz a keringési légzőrendszeri terhelés, gyakoribb lesz a szívelégtelenség, nehéz légzés, mellkasi panaszok, tipikus következmény a növekvő bizonytalanságérzet, szédülés, de sokan fognak tapasztalni ma fáradékonyságot, figyelmetlenséget, gyakori következmény lehet az érthetetlen feszültség, ingerlékenység is. Nem lesz könnyű a mai nap orvos-meteorológiai szempontból. A lényeg, hogy meleg lesz ma is, tehát sok folyadékot kell fogyasztani, ne terheljék túl az emésztőrendszerüket, és ha lehet, akkor használjanak ki minden rövid időszakot is a pihenésre.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan, hiszen a trafipaxos mérőautó ma elsősorban Ljutomer körzetében méri a gyorshajtókat. Vezessenek óvatosan. 5,5 perccel vagyunk 7:30 után, Lady Gagával jövünk, Bíró Csongorral is hamarosan. Itt lesz a TNT is.

Ébren álmodtunk, ez volt a TNT, Dobrádi Ákos éneket, és hát ma éjszaka lehet ébren álmodozni és hulló csillagokat várni. Biztos, hogy mindenki fog látni legalább egyet, hogyha jól figyel. Egyébként a hulló csillagokhoz kívánságok hagyománya kapcsolódik. És ez a hagyomány az ős

néphagyomány szerint minden embernek van egy saját csillaga az égen, és amikor egy hullócsillagot látunk, az egy új lélek érkezését jelenti a Földre, az új élet kezdete pedig a szerencse és a remény szimbóluma. De szokták hívni Szent Lőrinc könnyeinek is, ez sem véletlen. A perszeidák esetében ugye a keresztény hagyomány úgy tartotta, hogy a hullócsillagok a mártír halált halt Szent Lőrinc tüzes könnyei. Úgy hitték, a szent könnyeinek látványa szerencsét hoz, és ha ekkor kérünk valamit, akkor a szent közben jár a kívánságunkért. De a babonának vannak aranyszabályai, mert a kívánság ahhoz, hogy valóra is váljon, a néphagyomány szigorú szabályokat szabott meg. Például a titoktartást. A kívánságot senkinek sem szabad elárulni, különben elszáll a varázsa. Ráadásul fontos a gyorsaság is. A kívánságot még azelőtt meg kell fogalmazni, akár magunkban kimondani, mielőtt a csillag fénycsikja elhalványulna az égen. Mivel ez csupán 1-2 másodperc, a babona szerint csak a legtisztább, leginkább szívből jövő vágyak képesek ilyen gyorsan a felszínre törni.

Maradjunk még egy picit a csillaghullásnál, mert hogy rengeteg minden kötődik hozzá. A hullócsillagok látványa a világ minden táján megmozgatta a kultúrák fantáziáját. Még a nyugati világban a szerencse és a kívánságok szimbólum,

Római, addig más civilizációkban a háborúk, istenek harca, vagy éppen az alvilág hírnökei voltak. Például az észak-amerikai indiánok is így gondolták, hogy ez vezetett az alvilágba. Égi sárkányok az egyensúly felborulását jelentette a Távol-Keleten, de lent Ausztráliában és Óceánia térségében az alvilág tüzes nyilaiként emlegetik mind a mai napig a hulló csillagokat. Ezzel szemben a mi néphitünk és a csillagmitológiában a hulló csillagoknak, köztük a perszeidáknak rendkívül gazdag, egyszerre szép és borzongató jelentéstartalma volt. A paraszti kultúra az emberi sorsot szorosan összekötötte az égitestek mozgásával. A legelterjedtebb népi hiedelem nálunk, eszerint a világon minden egyes embernek van egy saját csillaga az égen, amely a születése pillanatában gyúl ki. A csillag fénye az ember élet erejét mutatja, úgynevezett életgyertyája. Amikor egy hulló csillagot látunk elsuhanni és kialudni, a magyar néphagyomány szerint abban a pillanatban meghalt valaki, akinek a lelke éppen elhagyta a földet. Úgy tartották, a csillag lehullás az élet fonalának az elszakadását jelzi. A fényesebb, hosszabb csíkot húzó meteorokat, tűzgömböket a népnyelv királycsillagnak vagy bárócsillagnak nevezte. Úgy hitték, az ilyen rendkívül látványos égi jelenségek nem egy átlagos ember, hanem egy uralkodó, egy nagyhatalmú vezető halálát vagy sorscsapást, országos sorscsapást, háborút vetített előre. Régen, főleg ebben a térségben úgy tartották, hogy a gonosz erőkkel kötötte össze a jelenséget az itt élő ember. A néphit szerint a hullócsillag valójában egy tüzes sárkány, amely a levegőben repül, hogy rontást hozzon a házakra. És hát egyes vidékeken egykoron úgy vélték a meteorok, a seprűn lovagló boszorkányok, akik tüzet szórva vonulnak a Gellért-hegyre vagy más titkos gyülekező helyekre. És ha azt mondom, hogy hadakútja, akkor ott is van kapcsolódás, bár a tejutat nevezzük a hadakútjának, amin a legenda szerint Csaba királyfi és a hun vitézei sietnek a magyarok védelmére. A pásztorok az augusztusi meteorrajokat gyakran az égi hadsereg mozgásaként értelmezték, és úgy gondolták, hogy a felvillanó fények a vitézek kardjainak csattogása és szikrái az égi csatamezőn.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma este részleges napfogyatkozás lesz látható Szlovéniából. A jelenség legnagyobb fázisában a nap a horizont alatt lesz, így csak az égi jelenség első felét láthatjuk. A szakértők figyelmeztetnek, hogy a megfigyelések során elengedhetetlen a biztonsági ajánlások betartása. Egyébként ezen az éjszakán lesz a Perszeida meteorraj csúcspontja is, és a naprendszerünk bolygójának nagy része is látható lesz az égbolton. A Magyarországgyűlés kedden Baka András jogtudóst választotta meg Magyarország következő köztársasági elnökének. Az új államfő esküdtett az alaptörvény betartására, betartatására. Baka András 2026. augusztus 19-től veszi át teljes körűen államfői feladatát és hatásköreit Forsthoffer Ágnes házelnöktől. Nagy változásra készül Horvátország az autópályákon. A nyári turista szezon után megkezdődik a hagyományos fizetőkapuk leváltása, és 2027. március 1-ére teljesen kiépülhet az új, úgynevezett free flow útrendszer, írja a hajte.at. A 3,5 tonna alatti személyautóknál és motorkerékpároknál a horvát tervek szerint a rendszám alapú és az ENC-s megoldás közül lehet majd választani, míg a teherautóknál, buszoknál és más 3,5 tonna feletti járműveknél kötelező lesz a fedélzeti egység. Azaz továbbra is a megtett úttal arányosan kell majd az autósoknak útdíjat fizetnie. Mint írják, a free flow rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy általa megszűnnek a fizetőkapuk előtti kialakuló sorok. Az út fölé telepített kamerák és érzékelők menet közben azonosítják a járművet, így az autósoknak nem kell megállnia a fizetéshez, ami látványos változást hozhat a horvát utakon, különösen a hétvégéken. Augusztus 12-től szerdától kell alkalmazni az Európai Unió új csomagolási rendeletét, a PPVR-t, amely fokozatosan új követelményeket vezet be a csomagolások összetételére, újrahasznosíthatóságára és jelölésére. A csomagolási hulladék begyűjtésének költségeit, amelyeket jelenleg a háztartások fizetnek, mostantól a csomagolásgyártók fedezik. A befizetési bizonylatokon szereplő alacsonyabb összegek azonban csak körülbelül egy évvel az új nemzeti szabályozás elfogadása után lesznek láthatók. Ez jelenleg nyilvános konzultáció alatt áll. Sport. A 200 méteres hátúszás főesélyesének számító olimpiai bajnok Kós Hubert kedvenc versenyszámában Európa csúcsot jelentő idővel jutott a szerda esti fináléba a párizsi vizes Európa bajnokságon.
2: Időjárás.
1: Ma zavartalan napsütésre számíthatunk. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 28-32 fok között tetőzik a hőmérséklet, az Adria mentén 36 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma a Jutamer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

Charlie-val és Dóth Várával indultunk neki ennek a szerda délelőttnek, hiszen 8 óra 8 perc van. Honeybees jön még meg a Republik, aztán meghallgathatják a hét zene számát, de előtte hoztam egy gondolatot, és ha már ma augusztus 12-e van, és a Perszeidek meteorai ma tetőzik, akkor nyilván a mai gondolat is ehhez kapcsolódik. Mégpedig egy magyar írónőtől, aki azt mondta, az élet gyönyörű. Nézd csak meg egyszer a napfelkeltét, a rét illatozó virágai között pihenve, vagy csodáld meg a nyárvégi csillaghullást. Olvass el néhány igazán izgalmas könyvet, és merülj el a gyermekek önfelett mosolyában. Ússz egy jót egy tiszta vízű hegyitóban, és fuss az őszi ruhába öltözött színes levelű fák között. Lásd meg az emberekben a jót, és a te létezésed is jobbá válik. Ao Esztertől származik ez a gondolat, ez az írói álneve, eredeti nevén ő Aszódi Ordódi Eszter, és ő egy magyar írónő. Az ő gondolatát hoztam a mai nap mottójául.

Csak a szépre, csak a jóra, éjszakai égboltra, hát benne volt minden ebben a dalban, ami a mai éjszakára igaz, és a perszeidekre, meg a hullócsillagokra. Hát megnéztem, hogy Muravidékre és a környező hetés tájegységekre mi igaz, hogyha hullócsillagokról van szó. Itt nagyon elevenen él ez a hagyomány, ugyanis a Muravidéknek és a környező hetés tájegységnek rendkívül egyedi és nagyon sajátos néprajzi hagyományai meg hiedelmei vannak, legalábbis a csillagos égbolttal és a hullócsillagokkal kapcsolatban. A muravidéki és a vele rokon zala hetési paraszti kultúrában a földrajzi elszigeteltség miatt olyan archaikus csillagmitológiai elemek maradtak fenn, amelyek egyébként az ország más részein vagy nem voltak jellemzőek, vagy kevésbé jellemzőek. Na nézzük, hogy a muravidéki meg a hetési csillaghiedelmek mit tartogatnak. Szokták mondani, hogy szerencse csillag megfordulása. A muravidéki magyar falvakban, mint például Göntérháza környékén, vagy a szomszédos Gáborján házán, különösen erősen élt a hit, hogyha valaki hullócsillagot lát, nem csak kívánnia kell, hanem azonnal meg kell fordulnia a sarka körül. Úgy tartották ugyanis, hogy a meteor mozgása megváltoztatja a sorsfonalát az égen, és a testi fordulattal a földi ember is átfordul a szerencsés jövőbe. A lélek fénylő gyertyájaként is szokták emlegetni, más vidékekhez hasonlóan itt is, Muravidéken hetésben úgy hitték, hogy mindenkinek van egy csillaga, de a muravidéki pásztorok úgy tartották, hogy a csillag nem csupán az élet kezdetét és végét jelzi, hanem a pillanatnyi egészséget is. Ha egy csillag erősebben ragyogott, az illető makkegészséges volt, ha elhalványodott, megbetegedett, ha pedig hirtelen lehullott, az a lélek távozását jelentette. Reményeik szerint a mennybe. De egyébként időjárást is jósoltak a meteorok irányából. A muramenti gazdák szorosan figyelték, merről merre suhan a hullócsillag. Ha északról dél felé tartott az égi fény, abból a következő napokban szeles, hűvös időjárást jósoltak, míg a kelet-nyugati irányú meteorok tartós száraz meleget jeleztek előre. Muravidéken is, Szent Lőrinc napja környékén bizony intenzív volt az égi megfigyelés, mivel a perszeidák csúcspontja szorosan kötődik ehhez az augusztus 10-i Szent Lőrinc naphoz. Ugye már említettem a Szent Lőrinc könnyei elnevezést, a Muravidéken ehhez egy nagyon fontos gazdasági határvonal is kapcsolódott. Úgy tartották, hogy Lőrinc napjával a nyár gerince eltörik. A muramenti halászok és molnárok szerint ezen időszak után a folyó víze már látványosan hűlni kezd, és a csillaghullásos éjszakák jelzik, hogy ideje felkészülni az őszi betakarítási munkák utolsó szakaszára. Tökéletes lesz a megfigyelés ma este itt a Muravidéken, mert sötét lesz az égbolt. Ha ma éjszaka Muravidéken, vagy a szlovén-magyar határmenti őrségben hetésben tartózkodik bárki, akkor csillagászati szempontból kiváltságos helyzetben van. Említeném a Goricskói Nemzeti Parkot, ugye ez Muravidék dombos, északi része, és a határos magyarországi őrségi nemzeti park híres a rendkívül alacsony fényszennyezettségről. Az itteni nemzetközileg elismert csillag-égbolt parkok az egyik legjobb helyszínt biztosítják a Közép-Európában ma éjjeli perszeidák és a kora esti napfogyatkozás zavartalan megtekintéséhez. És ha már konkrét helyszíneket kellene mondani, akkor nyilván a legjobb helyszín itt Lendván és környékén a Vinárium kilátótorony fönt a hegyen. Ha Muravidék déli részén tartózkodnak, akkor a lendvai Szőlőhegyen magasodó torony környéke kiváló, de akár a Lendvahegy, akár a Hosszúfaluhegy önmagában jó választás. Maga a kilátó ugye éjszaka zárva lesz, de a dombtető, a parkoló, a környező présházak melletti utak remek déli-keleti panorámát nyújtanak, úgyhogy jó választás. Aztán
A Szotina-hegy szintén a Muravidék legmagasabb pontjáról van szó, 418 méter, közvetlenül az osztrák határ mellett. Ennek a tetején van egy 17 méteres fa kilátó torony, és a körülötte elterülő tisztások teljesen nyitott égboltot biztosítanak, fényszennyezés nélkül, hogyha valaki autóba ülne és inkább ott nézné meg, akkor ez szintén egy jó választás. Aztán Grádivár, Szlovénia legnagyobb várkastélya, ugye egy vulkanikus sziklán ül, a vár körüli hatalmas park meg a környező domboldalak sötétedés után tökéletes búvóhelyet nyújtanak azoknak, akik például fotózni szeretnének, asztrofotózni. De akár mondhatnám a hármas határ emlékművet is, Felső-Szölnök és Magasfok között a magyar-szlovén-osztrák hármas határpontja. Autóval nem, csak gyalogosan, egy rövid erdei sétával érhető el, és mivel távol van minden településtől, az égbolt itt lesz a legsötétebb. De akár választhatják az Őrséget is, ott is nagyon sok helyütt tartanak egyébként ilyen csillagfényes, kitelepülős, plédes történetet, amire érdemes azért benevezni és megkockáztatni azt, hogy ezen az éjszakán egy picit kevesebbet fognak aludni, és mivel új hold van, mindenképpen számítani lehet, hogy sötét lesz az égbolt, és csodásan lehet majd látni a hulló csillagokat. Na, nem hulló csillagot hozunk mi, hanem egy Mark Ronson notát, amit Amy Winehouse-szal énekeltek, ez a Valerie.

Egy igazán dinamikus dal Mark Ronsontól és Amy Winehouse-tól, mindjárt Galambos Dorináék jönnek, egészen pontosan Galambos Dorina és Péli Barna, de ha már említettem ugye az éjszakai különleges égboltot, tényleg különleges lesz most ez az éjszaka, hiszen innen is tökéletesen fogjuk látni a naplementét napfogyatkozással, meg a meteorrajt is. Ha pontos időpontot akarnak, akkor 19 óra 22 perc megkezdődik a részleges napfogyatkozás a nyugati égen. 19 óra 58 perc tájéken a napfogyatkozásnak ekkor lesz a maximuma itt Lendván és környékén. Nagyjából 60-70%-os takarásban lesz a nyugati hatásszélen, és 20 óra 12 perckor lesz hivatalosan a naplemente. A fogyatkozó nap lebukik a horizont alá, és 22 óra után beindul a Perszeidák meteorraj, amely éjfél és hajnali 4 óra között éri el a csúcspontját. Érdemes ezt a lehetőséget kihasználni.

Jó, ez így, erről szólt az iménti dal. Hát nyilván ezzel lehetne vitatkozni például, hogy ez az időjárás jó-e így, aki nyaral, annak jó, ha nem esik az eső, de egyébként meg őrült nagy szükség lenne a csapadékra. Csontszár az minden, de szó szerint, és hát szegény növények fuldokolnak a melegtől, de hát nem csak ők, hanem mi emberek, meg az állatok, mindenki. Rengeteg videót lehet látni a közösségi médián, hogy sünöket, gólyákat itatnak, és ennyire megváltozik még az állatoknak a viselkedése is, hogyha gyakorlatilag az életben maradásuk a tét, vadállatok lesznek, úgymond néhány perce kezes bárányok kétsebb vízért. És innen látjuk azt, hogy valóban az életünk mozgatója a víz, ami miatt nem tudunk létezni sem. Hát ez az a hónap, amiből még augusztusból szerintem mindenki szeretne még egy picit többet kivenni. Ilyenkor még azért minden a nyárról szól, ilyenkor még ha nem voltunk nyaralni, akkor a közös családi élményeket keressük, hosszabbak még azért az esték, lehet otthoni medencés parton pihenni, nagyon sok jó dolgot belevinni, akár a hétköznap estékbe is, jó az együttlét, a közös nevetés, azok a pillanatok, amiket aztán majd jó lesz felidézni akkor, amikor már elmúlik a nyári időszak, úgyhogy még lehet töltekezni az augusztus hátralévő részéből, és ha már augusztus, akkor érdemes például akár a mai csillagnézéshez, részleges napfogyatkozáshoz olyan finomságokat készíteni, amit majd ott a pléden fekve lehet ropogtatni, illetve kortyolgatni, és hát ebben az időszakban azért a levendulának nagy keletje van, nagyon sokan készítenek a levendulából ugye szirupokat, szörpöket, úgyhogy ami most nagyon finom tud lenni, az egy jó levendulás limonádé, meg mondjuk egy jó levendulás keksz. Kifejezetten nyári mind a kettő, és gyorsan elkészíthető. Mint tudjuk, a levendula nem csak finom, de nagyon hasznos is, hiszen 100-nál is több összetevőjének köszönhetően igen jó hatással van a szervezetünkre, gombaellenes, antibakteriális hatású, kiváló egyébként égési sérülésekre, nagyon jó fájdalomcsillapító, és hát nem utolsó sorban, ami szerintem mindenkinek jó jön, stressz csökkentő, nyugtató hatású. Úgyhogy készítsünk most egy jó kis levendulás kekszet, amihez egyébként nem kell olyan nagyon sok összetevő, és nagyon egyszerűen, könnyen elkészíthető. Egy evőkanálnyi szárított levendulavirág kell hozzá, 2 tojás, 12 deka puha vaj, 25 deka liszt, 15-20 deka cukor, ki mennyire szereti édesen, 5-6 csepp 100%-os tisztaságú levendula illóolaj, de ez akár el is maradhat. A vajat kiveszük a hűtőből, hogy kellően megpuhuljon, lemorzsoljuk a levendula virágokat, a tepsit kikenjük vajjal, vagy sütőpapírozzuk, a sütőt pedig előmelegítjük 180-200 fokra. A hozzávalókat tálba tesszük, és összegyúrjuk. Kevés lisztet tehetünk még hozzá, attól függ, hogy mennyire ragadós a tésztánk, és aztán ebből a tésztából diónyi gombócokat formázunk. Kissé ellapítjuk, tepsibe tesszük, és kicsit egymástól távolabb, mert ezek sülés közben majd nőni fognak picit. Nagyjából ebből a mennyiségből 20-25 darab kis kekszecskénk lesz, egy tepsire rá fog férni, előmelegített sütőben 20 percig kell sütni, aranysárgára, és akár fémdobozban egy hétig is elállt, de annyira finom, hogy valószínűleg nem marad belőle, úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek. Érezni fogják benne a levendula illatát, meg az ízét is, akár egy jó kávétea mellé is kitűnő, de hogyha ebben a nagy melegben még készítenek egy jó kis levendulás limonádét is, akkor az tökéletesen kiegészíti ezt a limonádés kekszet, próbálják ki.

Ez volt a Pornograszt slágere, és mindjárt jön majd Rúzsa Magdi, de előtte egy kis olvasnivalót hoztam, mert hogy rengeteg új kötet jelent meg most a könyvpiacon, és nyilván még a nyárból van hátra jó néhány hét, nagyon sokan mennek nyaralni, érdemes könyvvel elindulni, akár az árnyékban hűsölve, akár kint a parton napozva, érdemes egy-egy könyvet, kettőt, hármat kiolvasni, kinek milyen a kapacitása, és igen, jó könyvet kézbe venni és olvasni. Különleges kiadásban jelent meg Shen Tao legújabb kötete, a Poéta császárné, ami azt jelenti, hogy ha különleges, akkor ilyen éldekorált kiadású, és hát minden szaklap szuperlatívuszokban nyilatkozik erről a könyvről. Egy nagyszabású, részletgazdag fantasy mű, amely teljesen beszippantja az olvasót. Én nem vagyok egyébként a fantasy műfajnak a nagy rajongója, de nagyon sokan kedvelik, és egyre többen kedvelik meg ezt a műfajt. Ráadásul azt írják róla, hogy az év legnagyobb várakozással kísért megjelenése, debütálása ez a kötet, amitől elakad az olvasó lélegzete. Egy faluba viszi el a történet az olvasót, ahol állandósul az éhezés. Weyinnek már az 5. testvére vész oda. A lány mindent megtenne, hogy segítsen a szerettein, kész arra is, hogy a véreskező Azalea ház gátlástalan és kegyetlen örökösének ágyasául szegődjön. A császári udvarban a költészet varázs ereje hatalommal jár, de a nőknek tilos írniuk és olvasniuk. A palotában a hercegek véres harcot vívnak a trónért. Vej és a trónörökös az eszközökben nem válogatva küzdenek az életükért és persze a hatalomért. Vejnek, hogy mentse a bőrét és megmentse az országot, titokban kell megtanulnia olvasni. Meg kell alkotnia a legerősebb varázsigét, egy szívszellem verset, amelyet alkalmazva életről és halálról dönthet. Erről szól ez a regény, egy nagyszabású, és kiemelkedik a romantikus fantasyk sokaságából. Shen Tao egyébként már kiskorában Kanadába került, így cseperedett fel, és a kínai, illetve a nyugati történetek egyaránt a bűvöletükben tartották, úgyhogy emiatt nagyon különleges az írói munkássága, ez a kötet meg tényleg az. A címe a Poéta császárné, Shen Tao az írója, keressék a könyvesboltokban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A jövőben már nem támogatják az elektromos járművek vásárlását Szlovéniában. Az uniós források kimerülése miatt a jövőbeli támogatások szűkebb hazai költségvetési forrásokra fognak támaszkodni. A büdzsében pedig mindössze 1 millió euró áll majd rendelkezésre. Összehasonlításképpen az elmúlt két évben közel 44 millió eurót különítettek el támogatásokra, ebből idén 33 milliót, közel 26 millió magánszemélyeknek és 8 millió járt vállalatoknak. Az infrastrukturális és energiaügyi minisztérium azonban úgy véli, az elektromos járművek iránti nagy érdeklődés azt bizonyítja, hogy a hazai piac érett, és az embereknek már nincs szükségük állami ösztönzőkre. Sokan pedig épp az állami támogatás miatt döntöttek úgy, hogy elektromos autót vásárolnak. Szlovéniában az elmúlt 15 évben támogatták is a vásárlást. Azóta több mint 15 ezer elektromos jármű talált gazdára. Csak idén, július végéig 7554 új elektromos személygépkocsit regisztráltak Szlovéniában. A Fidesz frakció nem vett részt az országgyűlés köztársasági elnökről szóló szavazásán. Ehelyett a tatai 1956-os emlékműhöz látogattak, hogy megkoszorúzzák, tudta meg a Telex. Augusztus 12-től az egész Európai Unióban alkalmazandóvá válnak a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló rendelet új szabályai. Átlagosan minden egyes európai állampolgár fél kiló csomagolóanyagot dob ki naponta, az elviteles kávéspoharaktól kezdve az italkapszulákon, a csomagoló fóliákon át az online vásárlásokból származó csomagolóanyagokig. A rendelet segít a csomagolás okozta környezeti kihívások további kezelésében, és csökkenti Európa függőségét az importált fosszilis tüzelőanyagoktól, amelyekből a műanyag csomagolások szinte teljes egészében készülnek. Civil halottjai és sebesültjei vannak a krasznodári terület elleni éjszakai ukrán tömeges dróntámadásnak, közölte a régió kormányzója szerda reggel a Max üzenetküldő alkalmazáson. A kormányzó szerint Novorosszijszkban egy 8 éves gyermek életét vesztette. 8 ember, köztük egy gyermek pedig megsebesült. A Tyemrjuki járásban lévő Volna községben egy férfi halálát okozták egy lakóházra zuhant drónroncsok. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az orosz hatóságok humanitárius alapon szabadon engedték Robert Gilmant, a 2022 óta Oroszországban fogva tartott amerikai volt tengerészgyalogost. Trump szerint az elengedés azt követően valósulhatott meg, hogy Vladimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt. A súlyos egészségi állapotba került Gilman hamarosan megérkezhet az Egyesült Államokba. Sport. Az atlétikai Európa-bajnokság második napján a legnagyobb szlovén siker Krisztián Cseh nevéhez fűződik, aki könnyedén kvalifikálta magát a diszkoszvetés döntőjébe. Tina Sutej viszont nem jutott be a rúdugrás döntőjébe.
2: Időjárás.
1: Ma zavartalan napsütésre számíthatunk. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 28-32 fok között tetőzik a hőmérséklet. Az Adria mentén 36 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

Már is mondom, mivel folytatjuk a mai délelőttet, illetve mi mindenre számíthatnak itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Hamarosan egy friss újdonság lesz hallható. Aztán emellett természetesen, hogyha kérdéssel fordulnak hozzánk, akkor a tudakozó rovatunk ugye attól a pillanattól tud élni, hogyha kérdés érkezik, arra minket választ keresünk, és azt általában szerdán fél tíz után hallhatják itt nálunk a Muravidéki Magyar Rádióban. Lesznek gyerekgondolatok majd 3:45-kor, meg természetesen óránként jövünk a friss hírekkel is, hozok néhány érdekességet még erre a mai délelőtre. Délután 3 órakor pedig a terepjáró jelentkezik, a szerdai hírmagazin, 3 téma biztosan szerepel a délutáni összeállításban, hiszen augusztus végén, illetve szeptember elején lendve ismét a hagyományok, a kiváló gasztronómia, zene, bor és a szórakozás jegyében kell életre. Vinárium Fesztivál augusztus 20 és szeptember 5-e között a Városközpontban és fönt a kilátótorony rendezvény helyszínén. Ezúttal is gazdag kulturális örökség, kiváló borok, néprajzi értékek, minden korosztályt megszólító élmények és harmonikus környezet és nagyon sok látogatóra számítanak idén is. Az idei fesztivál pontos programját a szervezők ma délelőtt a lendvai Rózsa Városi Parkban ismertetik. Erről hoz majd egy beszámolót Szabó Márk. Aztán a másik téma, újra környezetpusztítás miatt merültek fel aggodalmak Lendva községben. Ismeretlenek módszeresen fúróval, vegyszerekkel károsították meg a Lendva pince szakasz platán sorát. Helybéliek már május 22-én jelezték a rendőrségnek az intőjeleket, a furatokat a törzseken és persze az olajszagot. Bár az elpusztult fákat kivágták, a fák elszáradása a szomszédos szakaszon folytatódik. Szabó Szuzinak a helyzet kapcsán Tóth Melita helyi lakos nyilatkozott, majd Lendva község álláspontjára is kíváncsiak voltunk. Erről is lesz egy összefoglaló délután 3 órakor. És még egy téma, Farkas Barkas és Róka Koma című előadással érkezett a budapesti Aranyszamár Báb Színház a lendvai Báb kikötőre. A közel 30 éve működő utazó színház már ugye többször járt itt Muravidéken, ezúttal a fiatalabb gyerekek számára készítettek egy zenés, kiolvasós, játékos történetet, Botka Ágnes összeállítását hallhatják a délután 3 órakor kezdődő terepjáróban. Tartsanak velünk!

Ez a napi friss, én pedig Cseresné és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam egy mélyen intim és sebezhető szerelmes dalt, amely az érzelmi gyógyulásról, a bizalomról és a mély elköteleződésről szól. Ez a Rain Dance című felvétel egy nagyon óvatos flörttel indul, majd komoly kapcsolattá és szerelemmé alakuló párbeszédet mutat be a két előadó között. Na de ki a két előadó? Két nagyszerű zenész, akik már többször dolgoztak együtt, ebben a dalban pedig tökéletesen kiegészítik egymást. Ő Dave és Thames. És hogy miről szól konkrétan a dal, illetve mik a legfőbb motivumai? Nos, az eső, mint megtisztulás mindenképpen ott van benne, bár a Rain Dance szó egyetlen egyszer sem hangzik el a dalszövegben, de az eső végig jelen van szimbolikus értelemben. A vihar és az esőcseppek a múltbeli fájdalmak, csalódások és az érzelmi sebek lemosását, illetve az újrakezdést jelképezik. Dave a soraiban arról mesél, hogy olyan környezetben nőtt fel, ahol nem látott működő házasságokat vagy hagyományos esküvőket. Kifejezi tehát a vágyát, hogy ő megváltoztassa ezt a narratívát, és készen áll a komoly elköteleződésre. Így jönnek a generációs mintáknak a megtörése. És a dalban ott van a szerelem, mint menedék, míg Dave a reppelésében racionálisabban és történetmesélősen közelíti meg a témát, addig Thames lágy, szólos éneke az érzelmi biztonságot és a megnyugvást képviseli. A refrénben például arról énekel, hogy a partnere mellett teljesen megnyugszik az elméje, és a szerelmet egyfajta védelmet nyújtó menedékként éli meg a külvilág zaja elől. Összességében tehát ez a szerzemény azt a pillanatot ragadja meg, amikor a puszta vonzalom valami sokkal mélyebb, jövőbemutató és gyógyító kapcsolattá alakul át. Hát akkor érkezzen Dave és Thames a közös dallal. Ez nem más, mint a Rain Dance.

0: Brown eyes. Friss zenei újdonságok.
1: MMR. A zene összeköt.

0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

Majka Curtis, Pápai Jóci és egy közös dala, Nekem ez jár. 4,5 perccel vagyunk most 9:30 után, és darazsakról fog énekelni Bíborka, jön a Magashegyi Underground, hát na ez az, ami szerintem az idén nyáron nagyon sokaknak feladja a leckét a szárasság mellett, mert hogy rengeteg a darázs, és ők aztán tényleg mindenhova beköltöznek. Én nekem például a napernyő alá, amikor szeles az idő és lehúzom, akkor a napernyő alatti részben vészelik át a nagy meleget, úgyhogy kihívás az is, amikor fel kell húzni a napernyőt. Szerencsére nem építenek várat, de ott vészelik át a meleget, és bizony ebben mindig benne van a csípésnek a veszélye, esélye, úgyhogy én is már átéltem az idei szezonban a darázs csípésnek a fájdalmát. Sőt, a postaládámba is beköltöztek, szépen elkezdték építeni a kis telepüket. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy mi a teendő. Nyilván, hogyha nem tudunk békességben együtt élni, akkor a szakemberek is azt javasolják, hogy bizony darázsírtásra van szükség, ugyanis egy idő után ez már nem vicc és nem veszélytelen. Nagyon sokan lettek allergiásak a darázscsípésre, úgyhogy korábban mondjuk nem jelentett egyáltalán problémát. Ezzel jó tisztában lenni, hogy érzékenyek vagyunk-e, vagy változott-e a szervezetünknek a reakciója a darázscsípésre, ugyanis ez önmagában veszélyes, és akár halálos is lehet. Egyetlen egy csípés, hogyha nincs a közelben gyors segítség. És természetesen, hogyha darázstelepre bukkanunk, akkor mindenképpen érdemes szakember segítségét kérni, mert veszélyes tud lenni, hogyha mi magunk próbáljuk megoldani. Lassan lejár majd az ő szezonjuk is, de még van jó néhány hét ebből az idei nyári szezonból, és hogyha megfigyelték, akkor idén valóban rekordszámú volt a darázs. Én most éppen a körte termésen vettem észre, hogy még kemény a körte, de már a fele hiányzik a fán, mert a darazsak elkezdték azt is enni. Itt lehet érezni azt, hogy vízhiány van, hogy a darazsak sem jutnak nedvességhez, vízhez, és ilyenkor a gyümölcs az, ami az elsődleges táplálékuk tud lenni, és ahonnan egyébként nedvességet is tudnak szerezni, de akár bármelyik gyümölcsöt mondhatnám, bármelyik vadon élő állatot, mindegyik szenvedettől az időjárástól, és még egy picit szenvedni is fogunk, nagyjából egy hétig még kitart a kánikula, a mostani prognózis szerint, bár elviselhető most a száraz hidegfront után ez az átmeneti hőmérséklet csökken, és nagyjából 5-6 fokkal lesz kellemesebb, mint tegnap, de ma is melegre kell számítani, a déli órákban eléri majd a hőmérő higanyszála akár a 31-32 fokot is. Jelenleg országosan a derült idő jellemző, Muravidékre a kicsit több felhőzet. Itt Lendván és Muraszombatban is 23 fok van, de például lent a tenger melléken Portorosban már most 33 fok, Novagoricáról is 31 fokot jelentenek, szóval meleg napok elé nézünk, és a hétvégén ez még tetőzik, vasárnap, meg a jövő hét elején visszatér a 38 fok. És mi is visszatérünk most egy picit a zenéhez, meg a darazsakhoz, jön a Magashegyi Underground, itt lesz a Queen, és hamarosan Katona Klári.

Ő volt Ember Márk, ez pedig a Tovább című dala, és mi megyünk is tovább egy kis franciás hangulattal, jön Záz, itt lesznek Kovalszkék, aztán 10 órakor jönnek majd a friss hírek. A következő órában pedig elmegyünk egy csillagászati és természetvédelmi táborba, akik ma este nézni fogják, illetve követik majd a részleges napfogyatkozást. Ennek a tábornak a vezetője Szomi Béla, megpróbáljuk őt elérni 10 óra után, úgyhogy tartsanak velünk.

0: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
1: Ezt aztán nem gondoltam volna.
2: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Délnapi Lap számára készült legfrissebb közvéleménykutatási adatok szerint a Janez Janša vezette Szlovén Demokrata Párt továbbra is az első helyen áll a szlovén pártok rangsorában, és támogatottsága az előző hónaphoz képest növekedést mutat. Ha most vasárnap lennének parlamenti választások Szlovéniában, a válaszadók 23,3%-a szavazna a jobboldali SDS-re. Júliusban ez 22,2% volt. A kormányzó pártot a legnagyobb ellenzéki tömörülés, a Gibanja Svoboda követné 20,3%-os támogatottsággal, ami megegyezik a múlt havi mutatóval. Az NSZI, az SLS és a Fókus triója változatlanul a harmadik helyen áll, a szavazatok 7,6%-ával. Júliusban 8,4%-ot értek el. Utánuk a Levica következik 5,7%-os támogatottsággal, majd az SD 5,4%-kal és a demokraták 4,2%-kal. A jövőben már nem támogatják az elektromos járművek vásárlását Szlovéniában. Az uniós források kimerülése miatt a jövőbeli támogatások szűkebb hazai költségvetési forrásokra fognak támaszkodni, a büdzsében pedig csak 1 millió euró áll majd rendelkezésre. Szlovéniában az elmúlt 15 évben folyamatosan támogatták a vásárlást, azóta több mint 15 ezer elektromos jármű talált gazdára. Csak idén július végéig 7554 új elektromos személygépkocsit regisztráltak Szlovéniában. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A Grevelinben működő létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani a tengeri állatok miatt. Egy negyedik reaktor is csak korlátozottan üzemel, közölte az EDF üzemeltető vállalat. Grevelinben már tavaly is gondok voltak medúzákkal, a csalánozókat akkor a vízszivattyúk szőrőberendezéseiben észlelték. Az atomerőmű így csak napokkal később tudott ismét rendesen működni. A Grevelini egyike a mintegy 20 franciaországi atomerőműnek, és az észak-franciaországi partvidéken fekszik, félúton Calais és Dunkerque között. Egy szíriai bíróság kedden emberiesség elleni és háborús bűncselekmények miatt távollétében halálra ítélte a megbuktatott szíriai diktátort Bashar el-Assadot és öccsét. Amint egy 500 000 halálos áldozatot követelő 14 évig tartó szíriai polgárháború ügyében hozott ítélet, Assad anyai unokatestvérére, Atef Nadjibra is halálbüntetést rótt ki. Ő irányította ugyanis a déli Dara tartománybeli megtorlásokat, amelyek 2011-ben a felkeléshez, majd a polgárháborúhoz vezettek. Najib, aki a szigorú biztonsági intézkedések mellett megtartott tárgyaláson Rabruhában, a vádlottak ketrecéből hallgatta végig az ítéletet, az egyik legmagasabb rangú tisztviselője a korábbi rezsimnek, akit bíróság elé állítottak. Assad és öccse Maher Oroszországba menekültek, miután a felkelők 2024. decemberében bevonultak Damaszkuszba. Assad jelenleg fényűző körülmények között visszahúzódva él Moszkvában. Sport. Amerikai média értesülések szerint most Szlovéniában folytatódik a Luka Doncic és Anna Maria Goltes közötti jogi csata. Miután a szlovén kosárlabdázó korábbi mennyasszonya visszavonta keresetét Los Angelesben, állítólag új keresetet nyújtott most be, amelyben 50 millió dollárt követel.
4: Időjárás.
3: Zavartalan napsütésre számíthatunk ma, az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 28-32 fok között tetőzik a hőmérséklet, az Adria mentén 36 fok várható.
2: Közlekedési hírek.
3: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, radarral Jutomer körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

0: MMR. A mi rádiónk.
1: Ma dupla esemény, részleges napfogyatkozás, éjszaka pedig persze idák és hihetetlen meteorraj, csillaghullás. A Sálovci Csillagászati és Természetvédelmi Tábor egy nagymúltú évente megrendezésre kerülő nyári ifjúsági tábor itt Muravidéken, amelynek alapítója és főszervezője Szomi Béla, aki matematika, fizika tanár, költő és zenész is egyben, és remélem, hogy hall bennünket a vonal túlsó végén. Szép napot kívánok, szervusz Béla!
2: Szép napot neked is!
1: Hogyan készültök a táborozókkal erre a mai nagyon különleges, ha jól tudom, ilyen 75%-os napfogyatkozása, és milyen technikai eszközökkel próbáljátok követni ezt a jelenséget?
2: Tehát négy médiával csináljuk az egészet, az egyik a SISTAR, az egy egészen automatizált kisebb obszervatórium, amelyeket a kínaiak kitalálták, és akkor ez szatellitok segítségével egymaga követi a napot, és mi csak megcsinálunk két fél órás felvételt, és akkor ezt majd összehelyeztjük. Ez az első, ez a legegyszerűbb média. A második, az én első teleszkópom, valamelyiket az iskolán szereztük 2002-ben, az a Elix 200-as, a MEADE-tól van. Az elé mondom, egy ilyen kis kört véstünk ki a fedőjéből, amelyeket ráragasztjuk a távcsőre, azért, mert tudnélik, mégis ennek 2,5 deciméteres nyílása van, és akkor azzal nem szabad a veszélyes, ilyen sok fényt szűrni a szenzorra, amelyikkel fényképezzük az egészet, és akkor ez a ilyen Mylar fólia, ez olyan fólia, amelyik rajta van ezeken a szemüvegeken is, amelyket az emberek megkapják a nagy napfogyatkozáskor, és akkor azon átnézik a napot. De hát itten ezt fényképezni fogjuk, és méghozzá csinálunk majd minden harmadik másodpercben képet, és ezeket a képeket videóval fogjuk összekötni az egészet. A harmadik média az egy fotó, ez a második táborvezető, a Tomás Bukovsek fogja csinálni. Ő pedig csak egy Canon, tehát fotóapparátot, fényképezőgépet a nap felé fogja irányítani, és akkor mivel ez ilyen eléggé széles objektív van rajta, tehát azt jelenti, hogy az egészből majd lefényképezik, hogyha csinál ilyen szériát, ahol már meg lehet látni a holnak és a napnak az útját ebben a nap fogyatkozás közt. Tehát az a harmadik, ez ilyen, ebből képet csinálunk. A negyedik média pedig a alfa filterrel fog lenni, méghozzá, tehát van egy külön távcsőm, amelyet ekkor még 2009-ben kaptam, mint ajándékot, mert oktattam a szlovéniai tanárokat, amelyek nem tudtak dolgozni a teleszkópokkal. Tudnélik, abban az évben akkor a Galileo éve volt, és akkor a oktatási minisztérium minden iskolának adott 500 eurót, hogy valamit vásároljon, és akkor minden harmadik iskola távcsőt vásárolt, és azok, akik eladták nekik, pedig nem tudták ezt felhasználni, tehát nem volt instrukció hozzá, és akkor engemet kértek, hogyha megtanítanám 3-4 különböző teleszkópra a másik tanárokat, és akkor tehát megháláztak azt úgy, hogy nekem adtak egy teleszkópot ingyen, hogy nézhessem a napot rajta. Ez méghozzá szabad szemmel lehet nézni a napot. És tehát hogy mondjam, ez a média, ebből is filmet csinálunk, miközben minden valahogy minden harmadik másodpercben fogunk csinálni egy felvételt, és akkor kijön belőle egy ilyen, hogy mondjam, egy giga film, ennyi anyag jön ki. Van még egy média, most azt is beigazítjuk, mert tudnélik van, nekem kettő ilyen távcső, van egyet, még megvásároltam hozzá, mert sokszor, amikor a napot nézzük, akkor nincs időnk az egyikre nézni, a másikon pedig szemlélni, tehát a másikon pedig felvételezni. Azért még egy ilyen alfa filter teleszkopom van, ennek a neve máskülönben Coronado Personal Solar Teleszkop, ez is a MAD-é, és ezen erre pedig ráteszünk majd egy ilyen külön telefontartót, mert hát nagyon még nehéz, hogyha belekukkansz, akkor nehéz megtalálni ezt a távolságot, hogy pontosan látod a napot, meg a holdat, de mi pedig ezt a telefonon át fogjuk szemlélni, tehát nézni azért, hogy akkor azok, akik jönnek ottan a közelben, nem, majd nézhetik tehát a napfogyatkozást a telefononkon, megnézhetik, hogy igazán megy áthalad a hold a napon át, nem?
1: Na most ugye
2: azt... 5 médiával, igen, csináljuk az egészet.
1: Azt említettem, hogy a tábor maga Sálov cím van, de a részleges napfogyatkozás megfigyelése pedig itt lesz a Lendva a hegyen?
2: Igen, a megfigyelés a Lendva hegyen lesz azért, mert valahogy itt a Salban, vagyis a környékben egyáltalán nincs nyugat felé nyílt terület. És akkor ebben a keresésben, hogy kerestük a nyílt területet, eszembe jutott, hogy a Bence Lajos barátom, költőbarátomnak a pincéje mellett van szép helyiség. De sajnos ott is kibukkant úgy, hogy itt-ott egy pár dolog még mindig szembeáll, tehát nem bírnánk akkora jól megfigyelni a napot, és még álltam ott a vendégnél a Brégu, ott pedig ilyen naturterasz van, természetes terasz, és ott a kinézés valahogy kelettől észak-nyugatig nagyon-nagyon nyílt, és pont ott fogjuk csinálni az egészet, még is beszéltem az emberrel, aki most használja, vagyis rentálja ezt a, miért bevette ezt a vendéglőt, megbeszéltem vele, hogy onnél kihúzhatjuk a villanyt, neki csak a villany kell, és akkor ott fogjuk megfigyelni különböző médiával. Akik jönnek így föl, majd véletlenül velünk megfigyelni, nyugodtan elérhetnek meg, mert van még fölösleges 6 szemüvegünk, hogy ráteszik a szemükre, hogy megnézhetik, hogy igazán ott van valahol a hold is. Tehát 6 embert mi is felszállhatunk szemüveggel, és akkor kicsit nézik, átadják egymásnak a szemüveget, úgyhogy mi arra is felkészültünk, hogy jönnek ilyen emberek oda fel.
1: Velünk. Tehát akkor ez a program tulajdonképpen nyilvános lesz. Mennyire valósul igen. meg a gyerekekkel együtt? A táborozókkal együtt?
2: Tehát ez az igazi táborom az valószínűleg 10. volt, akkor egy 40-en voltunk itt fent, de a nagyja, a elment haza már, de itt maradt még 8 fiatal. Uh-huh. Vagyis, bocsánat, 10 fiatal. Mert még van 2 feltétlenül kisebb is. Azok is jönnek velünk. Az egyik tanul már, az már ilyen 10 éves. Ez, hogy mondjam, nagyon perspektív csillagász. A William Poderman neki a neve. És úgyhogy akkor 10 gyerek, 4 felnőtt. Ennyien veszünk ott. És hát minden ilyen távcsőn, vagyis médián van 2-3 ember. Én mindig táborvezető, én voltam az, aki a felszerelést vigyáztam, hogy rendesen van felállítva, mégis ez veszélyes dolog a napot figyelni, nem? Úgyhogy nagyon jó meg vagyunk ezzel mindannyian. Most készülünk fel, próbáljuk az összes felszerelést, már csináljuk a teszt felvételeket, mondjuk elközben ezzel a telefonom, amelyik én veled beszélek, most felvételezi a telefonom, és a telefonomra küldi ezt a képet, nem a C-Star kis obszervatórium, ez ilyen, hogy mondjam, obszervatórium, amelyeket nem tudom, olyan 20 centis széles, 30 magas és 20 centis mély, tehát ilyen lábokra felejtett.
1: Ezeket jó lenne látni ugye a gyakorlatban is, meg élőben is, mert ez ettől tud érdekes lenni, úgyhogy ha valaki kíváncsi arra, hogy milyen egy ilyen megfigyelés, egy ilyen részleges napfogyatkozás megfigyelés, akkor hozzátok bárki becsatlakozhat, és gondolom szívesen el is mesélitek, hogy igazából ez hogy néz ki. Ugye nem teljes napfogyatkozásról beszélünk, hanem egy nagyon különleges részlegesről, ami nagyjából 70-75%-os, és mondhatjuk azt, hogy viszonylag mi még szerencsés helyen vagyunk, ugye, mert ez a 70-75% ez jónak mondható. Ilyenkor, amikor megfigyelésre készültök, meg várjátok ezt a nagy eseményt, akkor nyilván azt is megnézitek, hogy az időjárás, a kora esti időjárás hogyan befolyásolhatja az észlelési esélyeteket. Milyen lesz az idő most konkrétan itt lent a hegyen?
2: Az időjárás prognózis nagyon jót mutat, de hát itten a csillagászok az sohasem bízunk semmi időjárás hírbe, sőt, addig még nem lássuk, nem tesszük ki a felszerelést. Tehát most optimizmussal tölt bennünket be ebben a pillanatban, hogy jó lesz az idő.
1: Reméljük. Részleges napfogyatkozás után jön a Perszeidák meteorrajnak a maximuma. Maradtok még?
2: Most megmondom, most nem. Az emberek nem tudják, hogy mi nekünk itt mondjuk rá most az idén, mikor dolgoztunk, tehát 7-től 10-től volt a főtábor, ezelőtt 3-ától 10-ig felállítottuk a tábor, de ott is már 5-én már ezek a mentorok, amelyek segítenek, meg a táborvezetők, többiek is, akik segítenek már 2-3 nappal a főtábor előtt is már segítettek. A főtáboron a legfiatalabbakat oktatjuk, mert minden mondjuk rá 10 gyerekből jön egy szakember a végén ki. Ez a praxis úgy mutatta ki, hogy akkor ebből a 10 emberből, hogyha jön fel hozzánk, lesz legalább egy, amelyik asztrofotós lesz, tehát csillagászati fotós, és még nem csak az, hanem mondjuk ebből a 10-ből még 80 még mindig a csillagászatnál maradnak egész életünkben, mert ez érdekes egy dolog, nem muszáj, hogy te profi vagy, de jó, itt tud valami fényképet megcsinálni, hogyha nem is olyan profi, nem? De a többiek azok, profi szinten csinálják ezt. Tehát ez mondjuk rá nekünk ez most az idén már, mert mivel 3 csapat figyeli meg, csak a 2 az nem ugyanazon a helyen. Úgyhogy ez már az idén nekünk a 9. tábor fog lenni, amiket én csinálom. Tehát én most ilyen kisebb táborokra osztottam az én időmet el, mert most már persze sokkal keveset muzsikálok, mint valamikor, mondjuk rá talán csak egy ilyen 10-szer évente, és most ez a nem muzsikálás, nekem adott egy időt, hogy inkább foglalkozzak csillagászattal, és az én tudásomat valahogy befektessem a fiatalokba.
1: Pont érdekelne is egyébként, hogyha már egy jó néhány éve vezeted ezeket a táborokat, és fiatalokat tanítasz, hogy szerinted mi változott a fiatalok csillagászati érdeklődésében?
2: Hát az az egész, hogy mikor elkezdtem az első fiatalok, akkor még a technika nem volt olyan jó. Nem? És most pedig a technika annyira lépett előle, hogy a gyerekektől is többet követel a technika, nem? Tehát több tudást. Mert itt nem csak az, hogy felelőtől a teleszkópot, mert vezetni a teleszkópot, az a sok tudás kell. Megcsinálni a felvételeket, az a sok tudás kell. Később ezeket a felvételeket összehegeszteni egybe, hogy egy jó kép jön ki, az még mit tudom, Photoshop mindenfajta fajta tudást fog, hát majdnem egy kisebb egyetemet csinálnak, mikor tudnak jó fényképet csinálni. Tehát azt jelenti, hogy itt hatalmas a tudással vállalkoznak akkor a végén a gyerekek, nem? Mondjuk rá fontos az is, hogyha megnézzük az egész ezt a szisztem, az én oktatásomnak az egész képzeletét, ez ilyen piramidus egy szisztem, ahol sokkal kezdem, a végén a csúcsra nem mindenki jut el, de nagyon nagy bázis van, tehát sok ember, aki még foglalkozik a csillagászattal körülöttem, és jönnek azok is, akik amatőr módon csinálják az egészet, még azok, akik profi is, évente átjönnek, úgyhogy szerintem ebből a oktatásból, amit mi csinálunk, egy olyan legalább egy olyan 15 profi fotós jött ki, tehát asztrofotós, meg hát az a jó, hogy ezek egyetemre járnak, fizika egyetemre, mit tudom, más egyetemekre, és ott összebarátkoznak másokkal, akik úgy foglalkoztak a csillagászattal, úgyhogy ide jönnek akkor a másik jó fotósok is, meg csillagászok ide. Tehát még azok is adatgyűjtják, nem csak a gyerekek tudását, hanem az enyémet is. A harmadik jó pedig ebből azt történik, hogy persze ezek a gyerekek nem csak teoretikus asztronómiát, csillagászat tanulnak, hanem akkor megkapják ezt a praktikus részét is, és hát mi egy legsikeresebb iskola az én Orsodom Zsále, ahonnan legtöbb gyerek jön, egyik legsikeresebb iskola Szlovéniában, ami ezt illeti csillagászati versenyzésben, méghozzá mondjuk hát tavaly volt 4 arany plakettánk volt, meg 7 ezüst plakettám, az, mondom, ez nem normális egy eredmény.
1: És hát ezek persze, szerint a legjobbak érkeznek hozzád, és ugye nem csak elméleti tudást kapnak, hanem az a jó, hogy gyakorlatit is.
2: Hát
1: hogy...
2: én körülbelül az elméleti tudás az egy olyan 50 óra évközben, nem? Tehát annyi. És mondom, ezek a gyerekek akkor később idejönnek ezt a praktikusi, tehát ezt a természetben kiváló csillagászatot kifejleszteni.
1: Ugye fizika-matematika tanár vagy, táborokat vezet, aztán ott van a zene, meg a költészet is. Kíváncsi lennék, hogy ez hogy fér meg egymás mellett? Ugye van egy reál tudomány nagyon erősen az életedben, és ott van a sokkal lágyabb művészeti oldal. Ez hogyan tud nagyon szépen összekapcsolódni a mindennapjaidban?
2: Hát ez a sok matek meg annyira segített az életemben, hogy nagyon gyorsan működik az eszem. Tehát azt jelenti, hogy logika tanár is vagyok máskülönben. Nem vagyok most ezeket a tantárgyakat, a csillagászati három tantárgyat, ilyen kurikulumot kicsit fejlesztjük ki újra, a tanterveket, és a logikában is van három ilyen, még a fizikai ekológiában van egy, tehát heten, hét különböző helyen dolgozok, és ami ezt jelenti, hogy az én tapasztalatom olyan nagy, hogy kiválasztottak engem, hogy itten segítsek kijavítani ezeket a dolgokat Szlovéniában. Tehát itt gyors gondolkodás kell, meg persze meg kell elég mély gondolkodást is kifejleszteni. Én ezt a logika és a számtan által, mert arra is készítettem a versenyzőket, nagyon kipingálta egy magam tudását, meg a elképzelésemet a logikáról, a számtanról. Úgyhogy ez egy a fejem elég rendben bírom tartani, hogy bírok egy anyagról, vagyis egy dologról átugrani másikra. Nem vagyok olyan jók, mint a nők, amelyek tudnak kettő dolgot csinálni egyszerre.
1: Vagy hetet.
2: De mégis közel vagyok ehhez, nem? Úgyhogy mondom, az egyik része talán az én agyamat tartja egy ilyen jó kondícióban, a másik pedig tehát az a költészet, meg a zene megtölti a lelkemet, és hát akkor ki nem szeretné így élni, nem?
1: Nagyon szerintem ebben egyet is fogunk érteni, hogy digitális világban élünk. A gyerekeket nagyon nehéz kimozdítani a képernyők elől, vagy a telefon képernyőjéről, csak egy pillanatra is kimozdítani őket. Szerinted mi a titka annak, hogy mondjuk a fizika meg a csillagászat iránt ennyire lehet lelkesíteni a fiatalokat?
2: Hát nem mondhatom, hogy mindenkinek ilyen valami kedve van ezt csinálni. De ezek a gyerekek, amelyek ide jönnek, úgyis nagyon, mivel voltak vagy valami film bemutatásunkon, mert mi sokszor ilyen filmeket csinálunk, nem, azzal is már nyertünk valami egy pár díjat, aranydíjat. Tehát ilyen bemutatásokon a másik iskolákról is látnak a gyerekek bennünket. És ahogy mondták nekünk, akinek nincs itten éppen viselkedése, az csak egy évig tart itt nálunk. Többen sohasem nem vissza. A többiek, amik pedig magas kultúrája van, azok pedig ide jönnek többször.
1: Azok visszatérők.
2: Most elismerem, hogy tegnap elmentünk Hódosra a vendéglőbe, ott a bifébe, amiket egy Ida asszony tartja, amikor magyar tanácsban volt, és ő is mondja, hogy ide figyeljen, Szomi úr, itt a gyerekek olyan viselkedésük van, olyan csúcs viselkedésük van, hogy nem bírjuk ezt elhinni, nem? Ezek a gyerekek, akik velem vannak, tudják mondani jó napot, tudják mondani viszontlátásra, de magyarul, de nagyon nagy szint nagyszintű kultúrája van, és itt ezekkel, hogyha az embernek saját magában van nagyszintű kultúrája, akkor itt nincs probléma. Ha még a fiatal korukban, amikor ide eljártak először, mikor mondtam neki, te ezt a dolgot mozdítsd innét odáig, vagy mozd még az edényt, vagy pedig mondd még ezt az egész edényt, akkoriban még az első kérdés az volt, hogy miért én, most már sohasem nem kérdezik, hogy miért én. Egy-két év múlva olyan jó átnevelés, mert egy ontársorgás, egy hatalmas nagy barátság, mikor ide jövünk, akkor ezek egymást ölelik, jönnek, mondok már azok, akik az egyetemet már befejezték, sokszor ők is engemet már tanítanak, úgyhogy én talán még legjobb vagyok a felszerelés, legjobban ismerem, hogyha valami kárt csináltok, akkor hogyha lehet, azt kijavítom, vagy valami, hogyha nem működik úgy, ahogy kell, akkor meg tudom gyorsan találni a hibákat. Azt a fotó szempontból én nem vagyok az a 10 legjobb között, én egy olyan 14. vagyok, de most már van obszervatórium, amiről álmodoztam, tehát már 2 éve építettem az obszervatóriumot, tehát azt jelenti, hogy a tető kinyílik, nézzük az éget, és akkor 2 távcsővel bírunk felvételezni, attól függ, hogy melyik objektus van. Egy hatalmas nagy ez a motorizáció van, motor, amelyik kíséri azt az objektust, amelyeket akarod nézni, vagyis fényképezni, és most létrejöttek az álmaim, hogy a gyerekeket bírjuk oktatni e szempontból, nem muszáj, hogy minden időben felállítsuk a távcsőt, hanem bírjuk a távcsőt hazulról is a fotelból kinyitni, és akkor bekapcsoljuk az egészet, kinyissuk a tetőt, és akkor fényképezünk, és akkor másnap összeegesztjük ezt a videó képet, amit csinálunk, mert akkor a külön-külön fényképekre szétvágjuk és összehegeztjük egybe. Így csinálunk.
1: Tehát akkor lesz belőle egy digitális platform. A mai napfogyatkozásos képekből lesz-e mondjuk nyilvános kiállítás, vagy valamilyen digitális galéria?
2: Szerintem mi nem is annyira képeket csinálunk, egyet csak csinálunk képet, nem? Egy képet, amikben össze van hegesztve az egész hold és a nap kutya, nem? Ez érdekes, nem? Úgycsak, hogy egy képet a napfogyatkozásból csinálunk, az nem olyan érdekes. Lesz egy pár ott a halfa filter teleszkópon az egyiken, de mi fontos az, hogy mi 3 filmet csinálunk, nem? Az ellen fog lenni. Mi minden filmet ráraktam YouTube-ra, hogyha valaki megnézi a Somi portált YouTube-on, vagy pedig van ilyen oktatási portálom is, ahol a Covid időben ráraktam tehát az előadásaimat. Ott is van egy ilyen szakasz playlista, tehát asztronómia, nem, tehát csillagászat, és ottan meg lehet látni legalább 10 vagy 12 filmet, mondjuk az egyik az, hogy mikor a Venera átment a napon, a Merkur átment a napon, napfogyatkozásból van 1, holdfogyatkozásból van legalább 4, akkor a szatellitok hogy járnak át, akkor mit tudom, a meteor eső az is van, abból is van egy film, tehát ottan van. Na, már sok számos
1: tehát film, aki szeretne kicsit közelebb kerülni a csillagászathoz, akkor a YouTube csatornán ezt meg lehet nézni.
2: Igen. Somi asztronómiai csatornát. De még egyet mondok, mert megkérdezhet, hogy van a meteori kamera. Hát nekem már meteori kamerám 2019-től van, az is lesz. Tehát a meteorokat is fényképezem, a meteor esőt, és már jó felvételek vannak, de ez a része csak 1/6 az égnek tárolja fel, másképpen van még egy kamerám, amelyek pedig az egész éget megnézem, azon még rajta vannak csak a világosabbak. Tehát itt hogy néz ki egy ilyen fénykép, mikor átmegy rajta egész egy ilyen meteor eső, akkor ez úgy néz ki, mint hogy ez a fénykép, hogy mondjam, szét lenne hasadva, nem, ezekkel a fehér vonalakkal, nem? Tehát annyi van rajta.
1: Mondjuk szerintem te erről naphosszát tudnál mesélni.
2: 840-et találtunk rajta, nem? Ezt úgyis az számítógép kiszámolja, nem? Annyi volt a legtöbb eddig. Úgy körülbelül szok lenni 500-800. Még mondom, nekem 2 meteor van, meteor kamerám van itt, csak persze nem engedünk mindenkinek ide belépni, megnézni a meteor kamerákat, mert először volt egy olyan év, amikor ezt jelennek csináltam, és akkor beléptek és tönkretették a felszerelést. felé, és vissza kellett küldenem Isztrába, a Horvátországba, hogy ezeket a kamerákat csinálják, Iszta stream, és akkor tartott, mit tudom, 3 hónapig nem is dolgozott a meteor kameránk.
1: De most nyugtass meg, hogy minden készülék tökéletesen működik.
2: Minden tökéletesen dolgozik, és hogy mondjam, hogyha úgy, mi egyszerre dolgozunk 8-9 médiával, de 3 állandóan nekünk dolgozik itt a Salban, tehát itt nincs elképzelés, jó van, csak egy dolog bennünket bosszantani, hogy nincs semmi jó kép, az a rossz idő, más már nem is.
1: Én akkor pont ezt kívánom, sok sikert és felhőtlen tisztelget a mai napfogyatkozás megfigyeléséhez, meg akár az éjszakai hullócsillag vadászathoz is. Szomi Bélának köszönöm szépen a beszélgetést. Önöknek
2: doktor,
1: pedig.
2: Én is megköszönöm a felhívást, és azt mondom, hogyha érdeklés lesz, akkor talán még napfogyatkozás után is kicsit egy távcsőt kinyitunk, hogy megnézhetnek egy-két-három konstellációt a másokak is.
1: Rendben, köszönöm szépen, Béla. Szomi Bélát hallották, a Salovci csillagászati tábor megálmodóját, vezetőjét, aki ma este itt lesz Lendvahegyen, úgyhogy személyesen is lehet vele találkozni. Önöknek, kedves hallgatók, azt mondom, ne feledjék, ma este érdemes lesz felnézni az égre, természetesen megfelelő védőszemüveggel, ez a legfontosabb.

0: Emily azért menő, mert a Belin volt, Májba, Bociba, most a Levibe, még Filip Lucsisba is volt, ja, Lukába is, már majdnem mindenkibe szerelmes.
1: És az alapján dőlt el, hogy Emily menő az osztályban?
0: Igen.
1: Májba is szerelmes?
2: De én nem vagyok. Nekem már van kislányom, másik.
1: Van másik barátnőd? Igen, hogy hívják őt?
3: Kaja.
1: Ön az osztályban vagy?
3: Nem.
1: Igen, hogy hívják őt?
3: Kaja.
1: Ön az osztályban vagy?
3: Nem.
1: Másikban, negyedikben?

0: csak aztán széthajítsák, aztán behajgálják a szemedbe.
1: Érdekes.
2: És mindig Emil azt mondja, hogy Levi lesz a férje. És van olyan kis csipeszfáj. Igen. Igen, 7 karantból kell hozzá csipesz, az egyiket fiúnak kell befesteni, a másikat meg lánynak, szép szoknyáját, és így, és
1: megpuszíjátok egymást akkor?
2: És ők szállomosak, és esküdőt fognak tartani, és én fogom csinálni a toltát.

Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövidfilmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendva Község támogatásával. Ne várj! Vár a vár!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Délon napilap számára készült legfrissebb közvéleménykutatási adatok szerint a Janez Janse vezette szlovén demokrata párt továbbra is az első helyen áll a szlovén pártok rangsorában, és támogatottsága az előző hónaphoz képest is növekedést mutat. Ha most vasárnap parlamenti választásokat tartanának Szlovéniában, a válaszadók 23,3%-a szavazna az SDS-re. A kormányzó pártot a legnagyobb ellenzéki tömörülés, a Gibanje Svoboda követni 20,3%-os támogatottsággal, ami megegyezik a múlt havi mutatóval. Az NSZI, az SLS és a Fókusz triója változatlanul a harmadik helyen áll, a szavazatok 7,6%-ával. Utánuk a Levica következik 5,7%-os támogatottsággal, majd az SD 5,4%-kal és a demokraták 4,2%-kal. A válaszadók némileg elnézőbbek voltak a kormány munkájának megítélésében. Nőtt azok aránya, akik átlagosnak értékelték a munkáját. A válaszadók 40,8%-a negatívnak vagy nagyon negatívnak, míg 25,7%-uk pozitívnak vagy nagyon pozitívnak értékelte azt. A válaszadók 43,4%-a negatívnak vagy nagyon negatívnak, 22,3%-a pozitívnak vagy nagyon pozitívnak, 27,7%-a pedig átlagosnak értékelte az országgyűlés munkáját. A kormányzati munka átlagos értékelése 2,71%, az országgyűlésé pedig 2,58%. Helikopterrel indult a honvédelmi miniszterrel Paksra szerdán Magyar Péter miniszterelnök, hogy terepszemlét tartson. A kormányfő a közösségi oldalán számolt be az útról. Mint írta, a fontos kormányzati döntések előtt a vízügyi szakemberek és az erőmű vezetői fentről is bemutatják a kialakult helyzetet és felvázolják a mérnökök által megtervezett hosszú távú megoldási lehetőséget. A látogatásra azután kerül sor, hogy a nyári tartós hőség és aszály miatt a Duna vízszintje és vízhőmérséklete is kritikusan alakult. Emiatt a paksi atomerőműnek július végén többször is korlátoznia kellett a blokkok működését, hogy betartsák a folyó élővilágának védelmét szolgáló környezetvédelmi előírásokat. A lett hatóságok felfedeztek egy alagutat, amelyet migránsok használtak a belarusz-lett határ illegális átlépésére, írja a Politico. Hétfőn a határőrök 15 olyan emberre akadtak a határkerítés közelében, akik a 10 méter hosszú alaguton keresztül jutottak be az országba, közölte kedden a lett belügyminiszter. Már korábban is találtak hasonló alagutakat Lettországban, de ez az első dokumentált eset, hogy migránsok használtak alagutat az államhatár illegális átlépésére. A határőrség szerint idén eddig több mint 9000 illegális határátlépési kísérletet hiúsítottak meg Belarus irányából. Sport: botrányos véget ért a Cervena Zvezda idei bajnokok ligája szereplése. A Hapoel Beersheba elleni meccsen kiállították Dejan Stankovic vezetőedzőt és Mohamed Abufanit. Az öltözőbe tartó trénert a szurkolók kifütyülték, mire válaszul Stankovic mutogatott nekik. A hírek szerint Stankovic az összecsapás után bejelentette a játékosoknak, hogy távozik a csapat éléről. Úgy tudni, szerda 12 órától igazgató tanácsi ülést, 13 órától pedig sajtótájékoztatót tartanak. Nem lenne meglepő, ha az edzőváltás hivatalossá is válna.
2: Időjárás.
1: Ma zavartalan napsütésre számíthatunk. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 28-32 fok között tetőzik a hőmérséklet. Az Adria mentén 36 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván, a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon, radarral Jutomer körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

Jövök egy kis programmal, programajánlatokkal erre a hétre. Nyilván a mai program egyértelmű, részleges napfogyatkozás és persze ideg meteorraj. Nos, a részleges napfogyatkozást itt Lendván is követhetik. Szomi Béla tanár csillagászati táborvezető irányításával ma 18 óra 30 perctől a részleges napfogyatkozást Lendva hegyen, a Nabregu vendéglátó helynél figyelhetik meg önök is. A helyszínen profi teleszkópok és fényképezőgépek is rendelkezésre állnak majd, így az érdeklődők nagyon különleges körülmények között követhetik nyomon ezt az égi jelenséget, ahova egyébként minden érdeklődőt szeretettel várnak. És zajlik a Moreszke-Toplicei nyár, ami egy rendezvénysorozat, és ezen a héten is nagyon sok izgalmas lehetőséget kínál a kikapcsolódásra, ingyenes szabadtéri koncertekkel, gasztronómiai élményekkel várják a látogatókat. Augusztus 13-án csütörtökön 20 órakor Ensemble Opoly koncert lesz, autentikus szlovén népi szórakoztató zenei est, amely garantálja természetesen ezúttal is a jókedvet és a hagyományos muravidéki hangulatot. Aztán másnap augusztus 14-én pénteken nyári kulturális est és szabadtéri mozi, helyi művészek lépnek fel, valamint sötétedés után fényvetítés lesz a csillagos ég alatt a falu központjában. Augusztus 15-e, ami ugye itt Szlovéniában ünnepnap, hivatalos ünnepnap, tehát munkaszüneti nap, szombaton 20 órakor Ensemble Aktuál nagy koncert, lendületes, modern szlovén slágerek és pop-folk dallamok csendülnek fel az ünnepi hétvége fő fellépőjeként, és hát kiemelten ezen a héten is, pénteken, szombaton, nyári turisztikai piac, tehát kézműves, helyi termelők vására meg lehet kóstolni például a helyi tökmagolajat, mézeket, muravidéki borokat közvetlenül a standoknál és a termelőktől. Úgyhogy érdemes ezen a héten is Moreszke-Toplicére is ellátogatni csütörtöktől egészen vasárnapig.

Sok minden lesz még ezen a héten, többek között Banffy Nights, Marcello and the Flaming Boppers zárja le ezt a nyári évadot a Banffy központban. Az utolsó ingyenes koncert lesz pénteken, augusztus 14-én, és szokásosan 8:30-kor kezdődik kint a Banffy udvarán a rock and roll meg a rockabilly, úgyhogy egész biztos, hogy nagyon-nagyon jó hangulat lesz. Hétvégén pedig ingyenes lehetőség lesz rövid filmeket nézni a rövid filmek Bográcsán. Ez már ugye a Bogrács Fesztiválnak az előnyitánya, úgymond már egy ilyen kapunyitogató a következő hétvégére. Szombaton, vasárnap, hát sok-sok filmet lehet megnézni a várban, többek között a szlovén alkotások mellett spanyol, magyar, aztán látok itt horvát, francia, szerb filmeket, érdemes böngészni, van egy Facebook oldaluk, és meg lehet nézni, hogy mikor melyik film kerül bemutatásra. Egyébként ezek új alkotások, annyira újak ezek a rövid filmek, hogy a legtöbb 2024-25-26-ban készültek, és nagyon jó kis filmeket láthat a közönség itt Lendván az előttünk álló hétvégén, szombaton, vasárnap. A Liszt intézet is egész augusztust megtölti jó programokkal, ugye Ljubljana központtal, de hát van, aki nyakába veszi majd a hétvégét, meg a világot, el lehet látogatni le a tengermellékre, aztán a szlovén fővárosba, így hogyha augusztus 13-án csütörtökön a Tivoli Parkba tévednek, akkor ott lesz egy mese délután, és könyvtár a lombok alatt, szabadtéri könyvtárban lehet majd körülnézni. A Csónakház melletti Árnyasliget lesz a helyszín, a tó és az üvegház szomszédságában található ez a kültéri könyvtár. Az olvasók itt is gyakorlatilag mindenféle gyerekkönyvtől, szépirodalmig, képeskönyvig gazdag választékból csemegészhet, és ennek a programnak a részeként egy nagyon különleges magyar-szlovén népmeséknek a mese délutánját tartják meg délután 5 órától, mindez Ljubljanában, a Tivoli Parkban. És lesz lett retro party is, de ez már len Izolában, augusztus 17-én hétfőn este 8-kor, és ezt úgy kell elképzelni, ezt a retro partit, és a Balatont, hogy az Adriai tenger partján fekvő Izola egyetlen estére találkozni fog a Balatonnal. A szlovén tengerpart és a magyar riviéra hangulata egyetlen helyen elevenedik meg. Igazi retro nyári slágerekkel, rozéfröccsökkel lehet kocintani, és meg lehet nézni a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is. Ha valaki éppen a jövő hét elején a szlovén tengerparton tartózkodik, ez egy jó kikapcsolódás lehet. Ahogy említettem, augusztus 17, hétfő, este 8 órakor Izola központjában fergeteges retro este. Magyar fantasztikus dalokkal és egy jó kis film vetítésével. És ha már hétvége, akkor Söjtör Ivettelán találkozó. 30 évnél idősebb járművek fognak itt találkozni. Nem csak autó, hanem teherautó, motorkerékpár, bicikli, traktor, de boronával, ekével is lehet érkezni. A lényeg, hogy ez mind legyen veterán, és a régmúltat idézze, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak erre az ingyenes programra, ami fantasztikus kikapcsolódást fog ígérni szombaton, este 7:30-kor pedig a Cosmix együttes másfél órás koncertjét lehet megnézni, meghallgatni.

Olyan jó, ez volt Váradi Renát óslágere. 11 óra 26 perc van, Vajákon Diós mindjárt érkezik, de maradjunk még egy picit a programoknál. Az Őrség szívében is tartanak csillagnézést, meg részleges napfogyatkozás nézést, ráadásul ezt összekötötték egy nagyon jó kis éjszakában nyúló program lehetőséggel. El lehet menni éjszakai túrára, lesz piknik, csillagnéző a réten, és emellett, ami talán izgalmas, és nagyon jól leköveti egyébként a régmúltat, az a 22 órától fellobbanó őrtűz az őrségi szalafőn, és egy órán át az Őrvidéki Fénymadár Hagyományőrző Egyesület ős magyar dobjai fognak szólni, nem egy, hanem jó sok egészen fantasztikus hangulatot fognak teremteni. Lesz lehetőség távcsövez csillagvizsgálásra, helyi csillagásszal Molnár Györggyel, és emellett szerveznek túrát, hiszen meg lehet ismerni a Fekete Tó legendáját, ami szervesen kötődik a településhez, Szalafőhöz. És ha már ilyen jellegű programok, akkor ennek részeként még egy Meteorraj e-bike túra is lesz, ami szintén egy jó kis program lehetőség, 8:30-kor indul, és illetve 9 órakor, 8:30-től van a gyülekező, és 9 órakor indulnak neki az útvonalnak a kerékpárosok, szintén egy ilyen éjszakában nyúló Meteorraj néző e-bike túra. Régi legenda, titkok, minden, ami hozzátartozik az őrséghez, és ez egy nagyon jó program lehetőség. Ráadásul az elmúlt évek tapasztalata alapján nagyon sokan kivilágított biciklikkel érkeznek, ami szinte föl van díszítve, mint egy karácsonyfa. Úgyhogy ez egy mai program lehetőség, aki pedig inkább a sportosabb vonalat fogná meg. Nagyon sok minden elkezdődik már a hétvégén, többek között a helyi bajnokságok is, de először kezdjük a naftával. A nafta Celje mérkőzéssel augusztus 15-én a szlovén labdarúgó első osztály 5. fordulója kezdődik meg. A mérkőzés most hazai pályán zajlik, aktuális bajnok Celje érkezik, és 18 órakor a Lendvai Sportparkban kezdődik meg a küzdelem. Várják a szurkolókat. De rajtól a szlovén labdarúgó kupa új idénye a 2026-27-es szezonban. 181 klub száll harcba a kupa győzelemért. A legnépesebb szlovén klubtornának számító sorozat idén is a hazai labdarúgás szinte valamennyi szintjét összeköti. Vidékünkön a hétvégén az első fordulót rendezik. Augusztus 16-án vasárnap 10 órakor Nafta Öreg Fiúk Olimpia Hosszúfalu, ez a Lendvai Futballakadémián lesz. Aztán 17:30-kor Csente Nedelica, Kobije Csensovci és Hodos Tromejnik találkozókra várják a szurkolókat. Egyébként a kupasorozat az első fordulóval augusztus 26-án folytatódik. Aztán a jövő hét elején pályára lép új idényben a Nafta utánpótlás csapata is. Augusztus 17-én hétfőn rajtol az U19-es másodosztály keleti csoportjának a bajnoksága. A Lendvai Futball Akadémián a Nafta 17 órakor a Dravinját fogadja. És augusztus 19-e sem lesz esemény nélküli. Szerdán rajtol az U15-ös és az U17-es csapatok közös bajnoksága. A Nafta fiataljai miután kiharcolták a feljutást az élvonalba, hazai pályán az akadémián kezdik meg a pontvadászatot a Brinje Grosszupje ellen, az U15-ös mérkőzés 16 órakor, az U17-eseké 18 órakor kezdődik, tehát augusztus 19-én szerdán.

0: De itt nem kiabálunk. A gimiseket hagyja most már, majd reggel visszavárjuk. Az agy az nem a régi már, de a nyelv még meglódul. Jó éjszakát, szegény öreg Tóth úr!
1: Szegény, szegény, szegény öreg Tóth úr!
2: Szegény öreg Tóth úr, ez volt Bródy János dala, és ezúttal a Karszonkomával közösen énekelték. Amúgy a Sziget nulladik napján hétfőn Bródy Jánosról szólt minden. 6 órás rekordhosszúságú megakoncertet tartottak, csupa Bródy János dallal, és ennek az esnek vagy délutánnak az volt a lényege, hogy nem ő maga énekelte, hanem rengeteg magyar előadó, és a végén természetesen Bródy János is a színpadra állt, valamennyi fellépővel és közösen is énekeltek. Hát érdekes lehetett hallani másoktól a legendás Bródy dalokat. Na de most valaki más jön, aki most ezúttal nem a focipályán, hanem a házasságkötő teremben bizonyított, ő pedig nem más, mint Ronaldo, és bárhova kattint az ember, most gyakorlatilag az ő fotóikkal lehet találkozni, hiszen Cristiano Ronaldo a közösségi oldalán erősítette meg azt a hírt, hogy bizony feleségül vette Georgina Rodriguez-t. Miután már egy ideje találgatások övezték a pár esküvőjét, a portugál futballsztár most ennek a bizonytalanságnak ezzel véget vetett, ugyanis egy olyan fotót osztott meg az Instagram oldalán, amelyen két jeggyűrűt viselő kéz látható. Cristiano Ronaldo és Georgina Rodriguez tegnap egy szűkkörű és nagyon meghitt polgári szertartáson mondta ki a boldogító igent, mégpedig Lisszabon közelében. A hírt egyébként a legtöbb hírügynökség azonnal közölte. 41 éves ugye Ronaldo, és 32 éves most már a felesége Rodriguez, hivatalosan is most férj és feleség, ez egyébként a futballista közleményében is olvasható. Ugye Ronaldo 5-szörös aranylabdás sztár, és most megerősítette, hogy a szertartáson az 5 gyermekük is jelen volt, tehát 5 aranylabda, 5 gyerek, és róla azt lehet tudni, ugye, hogy azért Ronaldo korábban Manchester United, a Real Madrid sztárja volt, jelenleg pedig a szaudi profi ligában szereplő Al-Nassr játékosa, amelyhez a Manchester United-tól való távozása után csatlakozott. Rodriguez Olaszországban a Juventusnál töltött időszaka alatt is mellette volt, és akkor is támogatta, amikor Ronaldo 2021 nyarán úgy döntött, hogy visszatér Manchesterbe. Most azonban már róluk úgy lehet beszélni, hogy férj és feleség.

A mai napon született Tanita Tikaram, énekesnő, dalszerző. Hát az ő stílusára általában a rövid akusztikus gitárral kísért dalok a jellemzőek, viszont van egy olyan sláger, ami, hát azt gondolom, hogy örökérvényen összekapcsolódik a nevével, és legtöbben csak ezt az egy dalt tudják tőle említeni, ez a Twist in My Sobriety. Úgyhogy érkezem most az az énekesnő, aki ezzel a dallal be is írta magát a zenetörténetbe. 1988. októberében jelent meg ez a dal, és mindössze 19 éves volt akkor az előadó. Úgyhogy ezt idézzük vissza, és ezzel köszöntjük Tanita Tikaramot. Önöknek pedig köszönjük szépen a reggeli délelőtti figyelmet, búcsúzik a délelőtti csapat. Torma Róbert volt a hangtechnikus, neki köszönöm a munkáját. A zenéket Király Boglárka válogatta, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallották. Holnap is várom önöket, csak akkor már délután, ugyanígy Robival együtt, holnap déltől jövünk. Legyen szép napjuk. A folytatásban, a következő 7 órában a műsorvezető Göncz Tamara lesz.

0: nem is emlékeznek ránk.
1: Reklám.
2: Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövid filmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendva község támogatásával. Ne várj! Vár a Vár!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Az elmúlt 24 óra fontosabb történéseit Göncz Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Torma Robert hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Hírösszefoglalónkban egyebek mellett az alábbi témákról tudhatnak meg részleteket.
2: Továbbra is a Szlovén Demokrata Párt a legnépszerűbb Szlovéniában.
1: A Magyarországgyűlés kedden Baka András jogtudóst választotta meg Magyarország köztársasági elnökének.
2: Nagy változásra készül Horvátország az autópályákon.
1: Történelmi mélypontra süllyedt az olaszországi Pó folyó vízhozama.
2: Legalább 240 ember vesztette életét a Kolumbiát hétfőn megrázó erős földrengésben.
1: Ennyit bevezetül, és már is rátérünk a részletekre. Tartsanak velünk, számítunk figyelmükre.

0: A Déla napi lap számára készült legfrissebb közvéleménykutatási adatok szerint a Janez Janša vezette Szlovén Demokrata Párt továbbra is az első helyen áll a tömörülések rangsorában, és támogatottsága az előző hónaphoz képest növekedést mutat.
1: Ha most vasárnap tartanának a parlamenti választások a Szlovéniában, a válaszadók 23,3%-a szavazna az SDS-re. A kormányzó pártot a legnagyobb ellenzéki tömörülés, a Gibanye Szoboda követné 20,3%-os támogatással, ami megegyezik a múlt havi mutatóval. Az NSZI, az SLS és a Focus triója változatlanul a harmadik helyen áll a szavazatok 7,6%-ával. Utánuk a Levica következik 5,7%-os támogatottsággal, majd az SD 5,4%-kal. A kormány munkáját a válaszadók 29,2%-a átlagosnak, 40,8%-a negatívnak vagy nagyon negatívnak, míg 25,7%-ok pozitívnak vagy nagyon pozitívnak értékelte azt. Az országgyűlés munkáját a válaszadók 43,4%-a negatívnak vagy nagyon negatívnak, 22,3%-a pozitívnak vagy nagyon pozitívnak, 27,7%-a pedig átlagosnak értékelte. A kormányzati munka átlagos értékelése 2,71%, az országgyűlésé pedig 2,58%.
0: A jövőben már nem támogatják az elektromos járművek vásárlását Szlovéniában. Az uniós források kimerülése miatt a jövőbeli támogatások szűkebb hazai költségvetésű forrásokra fognak támaszkodni, a büdzsében pedig csak 1 millió euró áll majd rendelkezésre.
1: Az elmúlt két évben közel 44 millió eurót különítettek el támogatásokra, ebből idén 33 milliót. Az Infrastrukturális és Energiaügyi Minisztérium úgy véli, az elektromos járművek iránti nagy érdeklődés azt bizonyítja, hogy a hazai piac érett, és az embereknek már nincs szükségük állami ösztönzőkre. Sokan pedig épp az állami támogatás miatt döntöttek úgy, hogy elektromos autót vásárolnak. Az elmúlt 15 évben 15 ezer elektromos jármű talált gazdára Szlovéniában. Csak idén, július végéig 7554 új elektromos személygépkocsit regisztráltak.
0: Közvetlenül a magyar határ közelében a szlovéniai Pince autópálya pihenőnél japán cserebogarat találtak.
1: A felfedezés azért különösen fontos az egész ország szempontjából, mert a térség jelentős nemzetközi tranzitforgalmat bonyolít. Így a kártevő további terjedésének kockázata számottevő. A japán cserebogár nem egyszerűen egy újabb, a kertekben időnként felbukkanó bogár. Az Európai Unióban kiemelt zárlati károsítónak számít, amelynek megtelepedése komoly mezőgazdasági, kertészeti és természetvédelmi következményekkel járhat.
0: Augusztus 12-én éjszaka részleges napfogyatkozás lesz látható Szlovéniában. A csillagászati esemény legnagyobb fázisában a nap a horizont alatt lesz, így csak az égi jelenség első felét láthatjuk.
1: Azért is érdemes erre a szerdai napra készülni, mert nem csak részleges napfogyatkozás lesz látható az égen, hanem a perszedélyek meteorrai csillaghullása is. Ráadásul a csillaghullás maximuma most pont a napfogyatkozás napjára esik. 13-án hajnalban lesz majd a legtöbb hulló csillag látható, de az előtte lévő napokban, illetve utána is egészen a hétvégéig.
0: A Magyarországgyűlés kedden Baka András jogtudóst választotta meg Magyarország következő köztársasági elnökének, az új államfő esküdtett az alaptörvény betartására, betartatására.
1: Baka András 2026. augusztus 19-től veszi át teljes körűen államfői feladat és hatásköreit, Forstoffer Ágnes házelnöktől. A Fidesz frakció nem vett részt az országgyűlés köztársasági elnökről szóló szavazásán elhelyezett a tatai ehelyett a tatai 1956-os emlékműhöz látogattak, hogy megkoszorúzzák, tudta meg a Telex.
0: Helikopterrel indult a honvédelmi miniszterrel Paksra, szerdán Magyar Péter miniszterelnök, hogy terepszemlét tartson. A kormányfő a közösségi oldalán számolt be az útról.
1: Mint írta, a fontos kormányzati döntések előtt a vízügyi szakemberek és az erőmű vezetői fentről is bemutatják a kialakult helyzetet, és felvázolják a mérnökök által megtervezett hosszú távú megoldási lehetőséget. A látogatásra azután kerül sor, hogy a nyári tartós hőség és aszály miatt a Duna vízszintje és vízhőmérséklete is kritikusan alakult. Emiatt a paksi atomerőműnek július végén többször is korlátoznia kellett a blokkok működését, hogy betartsák a folyó élővilágának védelmét szolgáló környezetvédelmi előírásokat.
0: Nagy változásra készül Horvátország az autópályákon. A nyári turista szezon után megkezdődik a hagyományos fizetőkapuk leváltása, és 2027. március 1-ére teljesen kiépülhet az új úgynevezett free flow útdíjrendszer, írja a hajte.at.
1: A 3,5 tonna alatti személyautóknál és motorkerékpároknál a horvát tervek szerint a rendszám alapú és az ENC-s megoldás közül lehet majd választani, míg a teherautóknál, buszoknál és más 3,5 tonna feletti járműveknél kötelező lesz a fedélzeti egység. Azaz továbbra is a megtett úttal arányosan kell majd az autósoknak útdíjat fizetnie. Mint írják, a free flow rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy általa megszűnnek a fizetőkapuk előtt kialakuló sorok. Az út fölé telepített kamerák és érzékelők menet közben azonosítják a járművet, így az autósnak nem kell megállnia a fizetéshez, ami látványos változást hozhat a horvát utakon, különösen a hétvégéken.
0: Olaszország Pó folyója történelmi mélypontra süllyedt a nyár negyedik hőhulláma idején. Pávia közelében kiszáradt mederszakaszok bukkantak elő, új aggodalmakat keltve az északi vízellátás és a mezőgazdaság miatt. A hatóság szerint a vízhozam jóval az évszakos átlag alatt van, több mérőállomáson pedig a vízszint megközelíti, illetve meghaladja a 2022-es súlyos aszály idején rögzített rekordokat.
1: A Pó létfontosságú Észak-Olaszország agrárvidéke, köztük a Parma környéki Food Valley számára, ahol a gyümölcs, zöldség és rizstermesztés a folyó vizétől függ. A rendkívül alacsony vízszintnek az ivóvízellátásra is kihatnak. Az ANSA hírügynökség szerint Piemontban és Lombardiában már több mint 100 településre tartálykocsikkal szállítanak vizet.
0: Egy szíriai bíróság kedden emberiesség elleni és háborús bűncselekmények miatt távollétében halálra ítélte a megbuktatott szíriai diktátort Bashar el-Assadot és öccsét.
1: Amint egy 500 000 halálos áldozatot követelő 14 évig tartó szíriai polgárháború ügyében hozott ítélet, Assad anyai unokatestvérére, Atef Nagyjibra is halálbüntetést rót ki. Ő irányította ugyanis a déli Dara tartománybeli megtorlásokat, amelyek 2011-ben a felkeléshez, majd a polgárháborúhoz vezettek. Nagyjib, aki a szigorú biztonsági intézkedések mellett megtartott tárgyaláson rabruhában a vádlottak ketrecéből hallgatta végig az ítéletet, az egyik legmagasabb rangú tisztviselője a korábbi rezsimnek, akit bíróság elé állítottak. Assad és öccse Maher Oroszországba menekültek, miután a felkelők 2024. decemberében bevonultak Damaszkuszba. Assad fényűző körülmények között visszahúzódva él Moszkvában.
0: Kigyulladt egy komp szerdán Indonéziában, Bali partjainál több mint 130-an voltak a fedélzetén 44 autóval és 53 motorral. A beszámolók szerint sokan a tengerbe ugrottak a lángok elől.
1: A mentés jelenleg is zajlik, de a nagy hullámok nehezítik azt. Sok embert sikerült már kimenteni, az áldozatok számát egyelőre nem tudják megmondani a hatóságok.
0: A sporthírek előtt még arról, hogy legalább 240 ember vesztette életét a Kolumbiát hétfő megrázó erős földrengésben, a nyugati országrészben pedig több mint 1300-an megsérültek. Abelardo de la Espriella, kolumbiai államfő a súlyos károkra való tekintettel katasztrófa helyzetet hirdetett ki.
1: Az amerikai kormány keddi bejelentése szerint 15,5 millió $ értékű segélyszállítmányt fog küldeni a dél-amerikai országba. Az Európai Unió pedig közölte, hogy műholdas szolgáltatásának, a Kopernikusznak az adatszolgáltatásával fogja segíteni a mentőegységek munkáját. 14. Leópápa kedden a kolumbiai püspöki konferenciának küldött táviratában fejezte ki részvétét és együttérzését a kolumbiai néppel, és kiemelte, hogy imádkozik értük. A Kolumbiai Geológiai Intézet közölte, hogy eddig 47 utórengést regisztráltak.
2: Sport.
0: A hazai pályán játszó Celje 2-0-ra legyőzte az Örmény Arrát csapatát a Bajnokok Ligája selejtező harmadik fordulójának keddi visszavágóján. Vitor Campelos csapata, amely az első mérkőzésen 1-2 arányban kikapott Örményországban, így kvalifikálta magát a Bajnokok Ligája utolsó selejtező körébe. A 200 méteres hátúszás főesélyesének számító olimpiai bajnok Kós Hubert kedvenc versenyszámában Európa csúcsot jelentő idővel jutott a szerdesti fináléba a párizsi vizes Európa bajnokságon. Az amerikai TMZ hírportál értesülése szerint most Szlovéniában folytatódik a Luka Doncic és Anna Maria Goltes közötti jogi csata. Miután a szlovén kosárlabdázó korábbi mennyasszonya visszavonta keresetét Los Angelesben, állítólag új keresetet nyújtott be, amelyben $50 millió követel. Doncsics kezdettől fogva ellenezte a kaliforniai bírósági eljárását az ügyben, mivel két kislánya Szlovéniában él. Véleménye szerint ezért egy szlovén bíróság illetékes a felügyeleti joggal és a gyermektartás díjjal kapcsolatos kérdésekben. A Los Angeles Lakers sztárja jelenleg Szlovéniában tartózkodik, hogy közelebb lehessen gyermekeihez. Állítólag ez az egyik oka annak, hogy idén nyáron először nem játszik a szlovén válogatottban.
1: Időjárás. Ma zavartalan napsütésre számíthatunk. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 28-32 fok között tetőzik a hőmérséklet. Az Adria mentén 36 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség majd Utomár körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért ma a Muravidéki Magyar Rádió déli hírösszefoglalójába. Köszönjük figyelmüket, további szép napot, jó MMR rádiózást!

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

te akartál. Hiába óvtál tűztől, hidegben takartál. Mosott ruhák friss illatba őrzik emléket. A földön túl erőd, mikor fater meglépett. Mond mama, lennél a barátom a mencsvára, megmutatnál,

Amy McDonald-tól szólt a Pride. Szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak. Ez itt továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió. Augusztus 12-e van, szerdai nap a mai, és 6 perccel vagyunk fél egy után. Ami pedig azt jelenti, hogy a délutáni csapattal mi már várunk minden kedves hallgatót, hogy ugye csatlakozzon hozzánk a következő órában, vagy pedig maradjanak a Muravidéki Magyar Rádió társaságában. Király Boglárka a zenei szerkesztő, a hangtechnikus Király Tomislav a délutáni híreket, Farizs Doris szerkeszti, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi leszünk itt önökkel egészen 7 óráig, úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk. Egy biztos, hogy jobbnál jobb zenékből nem lesz hiány a folytatásban sem. A Folkphonics-tól és Venitől fog szólni a De szeretnék. De többek között jó műsorok is lesznek nálunk, terápjáró, slágerkívánság, na meg ugye friss ismétlés, és még a 7 zeneszámát is meghallgatjuk majd. Úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is, természetesen, hogy a tehetik. Pontban egykor friss információk, addig is viszont jobbnál jobb muzsikák.

a bucka lakó, a hortobágy egy teveitató. Hűs a Tisza víz, a Zenga bakony, a vértes kedves nem tagadom. A Káli medence fényre való, a hó a pilisben ágytakaró.

0: MMR. Időjárás.
1: Augusztus 12-e van, szerdai nap, a mai egy perccel vagyunk, 13 óra után hajszál pontosan, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a mai délután legfrissebb időjárás jelentését hallhatják, elsőként ugyebár Szlovéniára vonatkozóan. Ma délután nagyrészt derült idő várható, keleti szél fúj, majd a tenger melléken pedig gyenge búra. A csúcsfőmérséklet 28 és 32 Celsius fok között alakul, Koriskón és a szlovén Isztrián azonban elérheti a 36 fokot is. A tenger melléken ma és holnap is fennmarad az erős hőstressz, miközben az ország többi részén némileg mérséklődik a hőség. Ami pedig az időjárást illeti, a partvidék egyes, vagyis hát a partvidék egyes részén ezen kívül még továbbra is nagyon magas az ország többi részén, pedig akkor magas az erdőtüzek kockázata. Na és akkor most az időjárással kapcsolatban, holnap derült időnk lesz egész Szlovéniában. Napközben keleti szél fúj, a tenger melléken pedig akkor gyenge lesz a búra. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 16 fok között, a tenger melléken akár 20 Celsius fokig, a legmagasabb pedig 30 Celsius fok körül alakul, a tenger melléken elérve a 35 fokot is akár. Pénteken és szombaton nagyrészt derült idő várható, továbbra is keleti szél fúj, majd a tenger melléken pedig gyenge búra várható. Mindkét reggelen meglehetősen hűvös időnk lesz, úgyhogy erre érdemes készülni, de valószínűleg az kis lehűlés sem fog segíteni, ugye a erdőtüzekre kiadott figyelmeztetésen egyenlőre. Na de, lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket Szlovénia szerte. Lendva és Muraszombat 27 fokosak, Maribor 25, Ljubljana 29, Celje 27, Nova Mesto 29, Koper 37, Kredaricán pedig 14 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor, ami Magyarországot illeti, ma nagyrészt felhőtlen, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor a nyugati-dél-nyugati határszélen kisebb körzetekben időszakosan több lehet a gomoly felhő, csapadékra azonban ezekből sem kell számítani. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főként a Tiszántúlon és a Borsodban olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig döntően 26 és 32 fok között várható, késő estére általában 16 és 26 fok közé hűl le ez a hőmérséklet. Aztán csütörtökön sok napsütésre számíthatnak, a nagyrészt felhőtlen vagy a kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék sem lesz. Az északi-északkeleti szél szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp az északkeleti megyékben erős lökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Pénteken nagyrészt derült, napos idő várható csapadék nélkül, szombaton pedig folytatódik a derült, napos, száraz idő. És ami a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, Lenti 27 fokos, Zalaegerszeg szintén, Nagykanizsa 28, Szentgotthárd 27, Szombathelyen 26 fokot mérnek, Budapesten pedig 28-at. Egyébként 11 és 16 óra között továbbra is egész magas az UV-sugárzás, így aztán ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, és ugye ami a legfontosabb, fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Muravidék közúti forgalmában ezen kívül nem jelentettek nagyobb fennakadásokról. Távolabbra viszont vannak fennakadások, illetve hát torlódások. Többek között a Vipava gyorsforgalmi úton egy elütött állat akadályozza a forgalmat a Vogörszkoj és Szentpéter csomópontok között Olaszország irányában. Aztán a Skófje-Koper úton egy úttesten lévő tárgy akadályozza a forgalmat a Szermin csomópontnál az Olaszország felé érkező járművek számára. Jármű meghibásodás miatt lezárták ezen kívül a forgalmi sávot a tengermelléki autópályán, a Kastelec alagút előtt Ljubljana irányában. Torlódások alakultak ki a Steyr autópályán, a Drámlya csomópont és a Pletovári alagút között Maribor felé haladva, illetve még a tengermelléki autópályán is találkozhatnak torlódásokkal, a Studenec pihenőhely és Posztolyna között Ljubljana felé tartva, illetve a Raubar Komanda pihenőhely és Posztolyna között Koper felé tartva. A Gorenszkói autópályán az Ausztria felé tartó Karavanke alagút előtt 2 kilométeres hozban állnak az autósok, az alagutat itt időszakosan lezárják az osztrák oldalon végzett határellenőrzés miatt. A Smárja-Koper, Lucia-Strunjan és Lesce-Bléd utakon mindkét irányban akadozik a forgalom. És ugye ezen kívül több helyen munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni, már csak ezért is. Ami pedig a rendőröket illeti, ők ma a Ljutomeri rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez ugye nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat. Ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően legyenek figyelemmel másokra is a forgalomban, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánok mindenkinek a nap folyamán.

0: Ég.
1: Maringertől szólt a Minek felnőni, és ha már az előadó dala szólt az imént, akkor egy kicsit beszéljünk is róla. Maringer ugyanis már többször is feltűnt a Budapest Park színpadán, de július 16-án csütörtökön adott először önálló koncertet a szórakozó helyen. A Teltházas buli egy pontján pedig Puzsér Róbert és Presser Gábor is megjelent a színpadon, írja a Refresher. A kritikus publicista Puzsér a szeptember végén című dal klipjében kapott egy kisebb szerepet, rövidke monológiát pedig a Budapest Parkban élőben is elmondta. Az est másik meglepetés vendége pedig Presser Gábor volt, akivel közös dalukat a Szabadságdalt adták elő, amit Presser Szabadságdal című szerzeménye ihletett. Maringer a közös munka során meglehetősen szoros kapcsolatot alakított ki a zenésszel, akivel a Kossuth téren is együtt léptek fel, amikor ugye beiktatták Magyar Pétert. Maringer Marci egyébként a Track by Track című sorozatban is mesélt a legújabb albumáról, a Szabadság szerelemről, hogyha esetleg valakit érdekel a teljes interjú, akkor az a refresher.hu YouTube csatornáján ezt megtalálja, és bele is nézhet. Egy 44,5 perces interjúról van szó, úgyhogy egy egész kellemes időtöltés lehet, akár a délután folyamán, akár pedig akkor majd az esti órákban, amikor sasolják az eget, ha épp akarják sasolni az eget, mert ugye ma hullócsillagokat lehet, vagyis hát hullócsillagokra lehet találni az égbolton, ezen kívül pedig, ha már akkor erről is szólunk, van itt egy felhívásunk is, méghozzá a részleges napfogyatkozással kapcsolatban itt Lendván. Szomi Béla tanár csillagászati táborvezető irányításával ugyanis ma 18 óra 30 perctől a részleges napfogyatkozást Lendvahegyen, a Nabregu vendéglátó helynél figyelik meg. Ez a Lendaske Gorice 37-es szám alatt lesz. A helyszínen profi teleszkópok és fényképezőgépek is rendelkezésre állnak majd, így az érdeklődők különleges körülmények között követhetik nyomon az égi jelenséget. Minden érdeklődött szeretettel várnak ide erre a kis közös részleges napfogyatkozás megfigyelésre, de azért itt ugye érdemes még egyszer elmondani azt, hogy nem ajánlatos csak úgy szabad szemmel belenézni a napba, mert bőven károsíthatja a látásunkat, úgyhogy figyeljenek oda arra, hogy a részleges napfogyatkozást ne csak úgy telibe nézzék az égbolton, mert azért meg is vakulhat az ember egy ilyentől, annak ellenére, hogy elsőre talán nem is jönnénk rá. Na de, ennyit akkor a zenei témákról, és ugye akkor a részleges napfogyatkozásról, hullócsillagokról. Mi folytatjuk továbbra is, jobbnál jobb zenékkel érkezik George Michael és a Careless Whisper.

Gáspár Lacitól szólt a ma éjszaka, és akkor még egyszer emlékeztetőül, ma éjszaka csillaghullás, és egyben ugye részleges napfogyatkozás is látható lesz az égbolton. Érdemes tehát sasolni az eget a késő délután, és ugye az esti órákban akkor. Na meg, ugye továbbra is tart a Sziget Fesztivál, és ma is jobbnál jobb programokkal várják mindazokat, akiknek van jegyük. Többek között különféle színházi, táncos, zenei előadások lesznek, és a fő fellépők nem más, mint a 21 Pilots, de többek között Bedingfield, Natasha Bedingfield is színpadra fog lépni, valamint ugye a magyar előadók közül a Bohemian Betyárs, a Parnograszt, a Carson Coma, akikkel kapcsolatban mi majd fogunk foglalkozni még, meg a Kispál és a Borz, a Tank, Csapda, és sokan mások is szórakoztatni fogják a nagy közönséget. Ugye emlékeztetőül ismételten a magyar előadók koncertjeit lehet majd követni az M1 csatornáján, illetve miután ugye ezek lemennek, ha esetleg lekéstük volna őket, vissza lehet nézni a média klikken is egy ideig. Úgyhogy ennyit az infókkal kapcsolatban, nálunk zenéből a folytatásban sem lesz hiány, de meg 3/4-kor szólni fog a friss ismétlése is. Úgyhogy ha a délelőtti órákban olyan 9:45 körül lemaradtak volna róla, akkor most tartsanak velünk a folytatásban, mert megtudhatják, hogy mi újdonság van a zenevilágában. Mondom 2-kor, pedig akkor friss hírek Faris Doristól.

Ez a napi friss, én pedig Cseresné és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam egy mélyen intim és sebezhető szerelmes dalt, amely az érzelmi gyógyulásról, a bizalomról és a mély elköteleződésről szól. Ez a Rain Dance című felvétel egy nagyon óvatos flörttel indul, majd komoly kapcsolattá és szerelemmé alakuló párbeszédet mutat be a két előadó között. Na de ki a két előadó? Két nagyszerű zenész, akik már többször dolgoztak együtt, ebben a dalban pedig tökéletesen kiegészítik egymást. Ő Dave és Thames. És hogy miről szól konkrétan a dal, illetve mik a legfőbb motivumai? Nos, az eső, mint megtisztulás mindenképpen ott van benne, bár a rain dance szó egyetlen egyszer sem hangzik el a dalszövegben, de az eső végig jelen van szimbolikus értelemben. A vihar és az esőcseppek a múltbeli fájdalmak, csalódások és az érzelmi sebek lemosását, illetve az újrakezdést jelképezik. Dave a soraiban arról mesél, hogy olyan környezetben nőtt fel, ahol nem látott működő házasságokat vagy hagyományos esküvőket. Kifejezi tehát a vágyát, hogy ő megváltoztassa ezt a narratívát, és készen áll a komoly elköteleződésre. Itt jönnek a generációs mintáknak a megtörése. És a dalban ott van a szerelem, mint menedék, míg Dave a reppelésében racionálisabban és történetmesélősen közelíti meg a témát, addig Thames lágy, szólos éneke az érzelmi biztonságot és a megnyugvást képviseli. A refrénben például arról énekel, hogy a partnere mellett teljesen megnyugszik az elméje, és a szerelmet egyfajta védelmet nyújtó menedékként éli meg a külvilág zaja elől. Összességében tehát ez a szerzemény azt a pillanatot ragadja meg, amikor a puszta vonzalom valami sokkal mélyebb, jövőbe mutató és gyógyító kapcsolattá alakul át. Hát akkor érkezzen Dave és Thames a közös dallal. Ez nem más, mint a Rain Dance.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A szlovén RTV vezetősége bejelentette, hogy közvetlenül a júliusi bérek kifizetése előtt jelentősen romlott az RTV Szlovénia likviditási helyzete. A pénzügyminisztérium a megállapodás szerinti 12 millió euró helyett mindössze 9,5 millió euró hitelt nyújtott. A pénzügyminisztériummal kötött előzetes megállapodás alapján az RTV Szlovénia 2026-ban 12 millió eurós hitelfelvétellel számolt az állami egységes kincstári számla rendszerének pénzforrásaiból. A közintézmény vezetősége felhívta a figyelmet, hogy múlt pénteken közvetlenül a tervezett lehívás előtt a pénzügyminisztérium bejelentette, hogy a megállapodás szerinti 12 millió euró helyett az RTV Szlovénia csak 9,5 millió euró hitelt kap, hivatkozva a közelgő 2026-os költségvetési felülvizsgálatra és az RTV Szlovénia hiteltörlesztésének ebből adódóan bizonytalan rendelkezésre álló forrásaira, írta az MMC. A magyar kormány Pakson tartotta mai ülését, ahol döntöttek a paksi atomerőműnél az alacsony vízállás okozta problémák hosszú távú kezelésére irányuló beruházásokról és munkálatokról. Magyar Péter miniszterelnök a helyszíni kormányülés előtt helikopterről tekintette meg az erőművet és környékét. A kormányfő a Facebookon jelentette be a döntést, és jelezte, hogy hamarosan bővebb tájékoztatást ad az intézkedések részleteiről. Az ülés előtt Magyar Péter miniszterelnök helikopterről tekintette meg az erőművet. A helyszín bejárás után megkezdődött az alacsony vízállás okozta problémákat kezelő intézkedések tárgyalása. A paksi atomerőmű hűtésének három perem feltétele van: a Duna vízállása, vízhozama és a folyó hőmérséklete. Jelenleg a legnagyobb probléma az, hogy nagyon alacsonyan áll a víz, emiatt a szivattyúk elé nem jut kellő mennyiségű hűtővíz. A Franciaországot sújtó rendkívüli hőhullám már nem csak az emberek mindennapjait nehezíti meg, hanem az élelmiszer termelést is komolyan érinti. A szokatlanul magas hőmérséklet különösen a vaj előállítását veszélyezteti, mivel a tejjelő tehenek a forróságban kevesebbet esznek, kevesebb tejet adnak, és a tejzsír tartalma is csökken. Ez közvetlenül visszaveti a vajgyártást, amely Franciaország egyik legismertebb és legfontosabb mezőgazdasági terméke. A gazdák szerint a hőség miatt az állatok nagy stressznek vannak kitéve, ezért a termelés több régióban érezhetően visszaesett. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ha az extrém meleg tartós marad, az nem csak a vaj mennyiségét csökkentheti, hanem az árak emelkedéséhez is vezethet. Franciaországban a vaj nem csupán alapvető élelmiszer, hanem a pékségek, cukrászdák és a hagyományos francia konyha egyik kulcsfontosságú alapanyaga is. Sport. A 2-1-es vereség után tegnap a Celje 2-0-ra verte az Örmény Ararat együttesét a Bajnokok Ligája kvalifikáció harmadik fordulójában a visszavágón. A Steyr csapat bejutott a selejtező utolsó fordulójába, ahol a szlován Bratislava vár a szlovén bajnokra. A Celje már biztosította az UEFA 9 milliós jutalmát, ha bejutnak az Európa Ligába. A szlovák csapat elleni történelmi siker azonban 20 millió eurót hozhat a Celje kasszájába, és továbbjutást a Bajnokok Ligájába.
2: Időjárás.
1: Keleti irányú szél mellett délután túlnyomóan derült időre kell számítani. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szlovenszke Konyice leágazása mindkét irányban. Akadozik a forgalom Drámnye és Pletovárje között Maribor felé, a tengermelléki strádán Logatec és Brezovica között a főváros felé, és kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria irányában.
0: MMR.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

Hello Turist, ez volt Emil Rules dala, és valószínűleg egy olyan mondat, amit nagyon sokan az idei szigeten hallani fognak, mert ugye köztudott, hogy a szigetre rengeteg turista érkezik, és egyébként a folytatásban is jobbnál jobb előadók dalai fognak szólni, és ha már sziget, akkor érkezik pont egy olyan, aki idén is fellép majd a fesztiválon, ez pedig nem más, mint a Blaha Louisiana, akiknek a koncertjére szombaton április 15-én fog sor kerülni, méghozzá ideileg 19 óra 50 perckor. Úgyhogy akár majd az M1 csatornáján valószínűleg lehet követni ezt a koncertet, vagy majd meg lehet nézni a felvételt, ha pedig lemaradunk róla, akkor ugye ismételten a média klikken ez visszajössz nézhető. De aki még szombaton valószínűleg nagy port fog kavarni a fesztiválon, az nem más, mint Baby No Money, akire nagyon sokan mennek el, vagyis hát direkt ő miatta mennek el nagyon sokan a szombati napra fesztiválozni, és egyébként Skrillex is fel fog lépni. És itt egy kis érdekesség, Skrillexről talán kevesebben tudják, hogy ő annak idején még egy metalcore zenekarban kezdte a zenei munkásságát, akkoriban még nem Skrillexként ismerték, hanem Sonny Moore-ként, a From First to Last énekeseként, aki előszeretettel mászta meg a színpadok szélét, és ugye akkor jó magasról énekelte a refréneket, ugye a From First to Last dalainak a refrényeit. No, minden esetre ennyit az érdekességekről, érkezik most a Blaha Louisiana és a Magamba még.

Tegnap már említettük, hogy hivatalosan is elérhető a Carson Coma legújabb dala, a Gabi című muzsika, és egyébként a Refresher is írt erről a dalról egy cikket. Hát tegnap még csak sejtettük, hogy valószínűleg el fog hangzani ez a dal a Sziget Fesztiválon, amikor ugye fellépnek majd, most már biztos, hogy elhangzott. A Gabi azoknak szól, akikben maradt még néhány keresetlen szó egy exhez, írják egyébként a Refresheren. Új dala jelentkezett ugye a Carson Coma, a Gabi augusztus 11-én tegnap, illetve ma reggeltől minden streaming platformon hallgatható. Néhány órával később pedig a zenekar a Sziget Fesztivál nagy színpadán is eljátszotta. Az új szám abból az ismerős érzésből indul ki, amikor egy exhez, régi szerelemhez vagy valakihez, aki rosszul bent velünk, még jóval később is lenne néhány keresetlen szavunk. A zenekar szerint néha belefér, hogyha az ember kisebb kellemetlenségeket kíván a másiknak. Például, hogy hidegen érkezzen meg a Mekis rendelése, vagy éppen akkor húzzák ki a lottószámait, amikor elfelejtett szelvényt feladni. A 2018 óta működő Carson Coma az elmúlt években a magyar alternatív zenei szintér egyik meghatározó zenekarává vált. Legutóbbi nagy lemezük a Purgatórium után a Pesti Bárdok című dallal jelentkeztek, amely lezárta azt az időszakot, amikor intenzíven reagáltak az őket körülvevő közéleti és politikai történésekre. A Gabi ehhez képest személyesebb és ösztönösebb irányt képvisel. A nagyobb társadalmi kérdések helyett egy sokkal hétköznapibb emberi reakció kerül az középpontba. Aki pedig a Szigeten lemaradt a dal első bemutatásáról, szeptember 4-én a Budapest Parkban folytathatja a találgatást arról, hogy ki is lehet az a Gabi, akiről szól ez a bizonyos muzsika. Na úgyhogy, ha eddig még nem hallgattak bele ebbe a legfrissebb szerzeménybe, akkor csak azt tudjuk ajánlani, hogy most tegyék meg. Egyébként pedig, ha Carson Coma, akkor érdemes megemlíteni, hogy ez nem az első alkalom, hogy ilyen átlagos témához nyúl a zenekar. Hasonló volt a 2022. januárjában megjelent Osztályokat Találkozó című lemezük, amiben többek között szó esik arról is, hogy ezek az összejövetelek mennyire felszínesek tudnak lenni néha. Nálunk pedig pont ez a dal fog szólni. Érkezik a Carson Coma és az Osztálytalálkozó.

Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövid filmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendvaközség támogatásával. Ne várj! Vár a Vár!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Augusztus végén és szeptember elején lendva ismét a hagyományok, a kiváló gasztronómia, a zene, a bor és a szórakozás jegyében kell életre. Az idei Vinárium Fesztivál, amelyre augusztus 20-a és szeptember 5-e között kerül sor a városközpontban, valamint a Vinárium kilátótorony rendezvény helyszínén, idén is a gazdag kulturális örökség, a kiváló borok, a néprajzi értékek és a minden korosztályt megszólító élmények harmonikus ötvözetével várja a látogatókat. Az idei fesztivál pontos programját a szervezők ma délelőtt a lendvai Rózsavárosi Parkban ismertették. Szabó Márk számol be erről.
2: Magyar János Lendva község polgármestere.
3: Vinárium Fesztivál nagyon gazdag program spektrummal készült, és úgy gondolom, hogy minden életkor vagy ízlés elvárásokra föl van készülve. Csütörtökön kezdjük, ami egy overtúra történtekre, koncert a Csillagok alatt, és a lendvai csillagok, Brina Gerevic, Kátya Ferenc és Pianovák fognak föllépni. Fantasztikus rendezvény lesz. Pénteken hagyományos koncertet, most már Bogrács Fesztiválról készülünk föl, hagyományos rendezvény, versengés, egy szórakoztatási.
2: A Bogrács Festre már Igor Magdics, a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet igazgatója invitál.
4: Imam to čast da lako predstavim prvo in najvećo prizitev sklopu festivala Vinarium, to je Bogrács Fest.
5: A fesztivál első és legnagyobb eseménye a Bogrács Fest, amely idén is olyan lesz, mint a korábbi években, hisz a jó gyakorlaton nem szabad változtatni. A város főutcája a helyszín, és már több mint 110 csapat jelentkezett be. A csapatok háromnegyede visszatérő, a többi új lesz. Igen innovatív csapatnevekre készüljenek a Bogrács Festen, ahol több helyen is lehet majd kóstolni ezt az ikonikus ételt. A parkban Édes utcánk is lesz, amely édes nyalánkságokkal vár mindenkit. A gyerekek pedig kibővített játszótéren játszhatnak. Ingyenes kisvasút fogja róni a köröket a városban, a toronyig pedig busz közlekedik majd. Napközben a Blue Planet, este pedig Dražen Zečićat koncertet.
4: Preditev bo odlična, odlično organizirana in vsi skupaj lepo vabljeni na njo.
3: Végszere a fesztiválnak az etnoestek, szlovén, magyar, horvát és a szerb etnoest kulturális és kulinárikus kínálattal. Pénteken pedig a lendvai borászok estéje, másnap a lendvai szüret.
2: Dr. Habjanič Kaszás Mihály, a Szlovén Kulturális Közalapítvány lendvai területi kirendeltségének vezetője mond részleteket a lendvai szüretről.
6: Idén már a 47. lendvai szüret kerül megrendezésre. 14 órakor kezdődik a felvonulás, 16 órától lesz a folklor program. A felvonuláson nagyon sok felvonuló lesz, 60 csapat, 400 emberre lehet majd számítani felvonulókra. 8 folklor egyesület fog fellépni tánccal, zenével 3 országból. 13 órakor akkor nyílik meg a dr. József Mursics kiállítása a Polgárosodási Múzeumban. Az egész nap folyamán sok program is lesz a gyerekeknek és felnőtteknek, és este pedig a legendáris Spurgyava kazalistével zárjuk a koncertet.
3: És akkor jön a Vinárium kilátótorony 11. évfordulója, 3. szombaton. Ott is számos programmal készülnek a Turisztikai Szövetség munkatársai.
2: Bánutai Éva Mária, a Lendva várja önt Turisztikai Szövetség elnöke ismerteti a kilátótorony évfordulós rendezvényeit.
7: Az ünneplést már pénteken, szeptember 4-én megkezdjük egy igazán hangulatos és kötetlen rendezvényel, amelynek címe Borok a lombok alatt. A lendvai borászok gondoskodnak a bor kedvelők kényelmében. A kilátó torony mellett található a házakban változatos helyi ételek kínálatával várjuk a látogatókat. 5-én, szombaton pedig folytatjuk a Vinárium kilátó torony 11. évfordulójának megünneplését. Kézműves foglalkozások és gyermekprogramok várják a legkisebbeket, arcfestés és ugrálóvár. A rendezvény ideje alatt a Vinárium kilátó torony látogatása ingyenes, valamint ingyenes autóbuszjárat is közlekedik a városközpont és a kilátótorony között. Az ünnepségen bemutatjuk új termékünket is, az innovatív Vinárium gibanica süteményt. Az ünnepség fénypontjára 20 órától kerül sor a Bella Venezia és a Kubis Hotel közötti rendezvénytéren. Koncertet ad a Vlado Kalember és a Srebrna Krila, valamint a Novi Fossili. A belépés ingyenes, és mindenkit szeretettel várjunk.
3: Nagyon szívesen látunk mindenkit, különböző kínálatra mindenki szert tehet, és úgy gondolom, hogy mindenki az ízlését valamiképpen tudja is kielégíteni.
2: Utazás hőlégbalonokkal, lézersó, Vinárkó Kabala figurája, új turisztikai térkép, hazai csillagok, Mirán Rudán, Bogrács, Drazen Zecsics, négy etno, illetve gasztroest, lendvai borok, szüreti felvonulás, Mursics József emlékkiállítás, Pörljávo kazaliste, a torony ünnepe, Vladoka Lember és Novi Fosszíli. Nem könnyű felsorolni a három pilléren nyugvó Vinárium fesztivál kínálatát. Mindezt és még ennél is többet nyújt augusztus 20-ától szeptember 5-éig.
1: Kocsis Rozina, Farkas Barkas és Róka Koma című állatmeséjével érkezett a budapesti Aranyszamár Bábszínház a lendvai bábkikötőre. A közel 30 éve működő utazószínház már többször járt a Muravidéken. Ezúttal a fiatalabb gyerekek számára készített zenés, kiolvasós, játékos történetet láthatta a közönség. Baranyai Anita bábszínésszel Botka Ágnes beszélgetett.
8: Erdőmező a hazája, hol életét megtalálja. De ha az éhség szorongatja, a falut is felkutatja. Belopódzik az udvarba, tyúkot, libát ellopkodja. Szereti a sajtot, mézet, halat fog, ha hozzáférhet. Lompos, hosszú farka vagyon, okos állat is, szép nagyon. Élete csak móka, úgy hívják, hogy? Róka!
9: Ez egy állatmese, ami ugye az állattörténetek tanulságaival zárul, kezdődik és zárul a farkas és a róka különböző történeteit dolgozza fel egy mesefüzéren keresztül, hogy éppen az erő, vagy a bátorság, vagy az ész, a ravasság a fontos, és melyik győzedelmeskedik. Azt gondolom, hogy a színháznak a varázsa az most ebben a felgyorsult világban egyre fontosabb lesz, hogy megpróbáljuk a gyermekeket kirángatni mondjuk egy digitális világból, vagy a képernyő mögül, és azt érezzük, hogy ennek az élő bábszínházi formának abszolút még a mai napig is van létjogosultsága, de nagyon fontos, hogy ezt életben tartsuk.
10: Ahogyan olvasgattam a honlapukat, az őszintesség, a tisztelet, tehát olyan értékeket sorolnak fel, amelyek úgy tűnik, hogy ezek talán magától is értetődők lennének, holott azért ez egyáltalán nincs így a mai világban, és hogy ezeknek a közvetítése mennyire fontos.
9: Hát igen, azt gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb gyermekszínház készítőknek, hogy a gyermeki lélekhez valahogy kapcsolódni tudjunk, és amit mondtam az előbb, és ez tényleg a mai világban nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy az alapértékeket életben tartsuk, és ne hagyjuk ezeket az értékeket eltolódni valami olyan irányba, ami fele úgy is megy a világ, de azért nem mindegy, hogy a tévét kapcsolja be anya, vagy pedig elhozza egy színházi előadásra, és ott esetleg utána kontaktálhatunk is, tehát lehet beszélgetni, és oda jöhetnek, megnézhetik a bábukat, beszélgethetünk a gyerekekkel, tehát ez nagyon fontos.
10: Ez a kisebbeknek készült darab, tehát azért behatárolt a korosztály, de láttam, hogy tizenéveseknek is készítenek.
9: Igen, ez a Farkas Barkas és Róka Koma, amit ma idehoztunk, ez 3 éves kortól ajánlott előadás, de most például a legújabb előadásunk, a színházunk legújabb bemutatója, Sarah Crossannak az Egy című művéből készült, Szabó T. Anna eredeti fordítása alapján Katilla alkalmazta színpadra, és ezzel a 14 éven felülieket szólítjuk meg, tehát a középiskolás és felnőtt korosztályt.
10: Miért érezték azt, hogy fontos lenne nyitni az idősebb gyerekek felé, és akik még nem felnőttek, de ott vannak a határon.
9: Igen, hát a színházunknak nagyon fontos, hogy ezt a korosztályi ollót nyissuk azért, hogy minél több emberhez jussunk el, illetve hogy magát a bábozást, illetve a bábnak a szeretetét, azt ne úgy határozzuk meg, mint kifejezetten csak a gyermekek számára érvényes színházi formanyelvet, hanem igenis, hogy ez akár a középiskolásoknak, vagy akár a felnőtteknek is jó, és ugye maga a témaválasztásunk is egy szijámi ikerpárról szól. Ez az új produkciónk, tehát egy nagyon érzékenyítő, szóval ezt a testbántást, ami ugye a mai világban szintén már gyerekkortól nagyon meghatározó, sajnos ugye a testbántás a már egész kicsikortól kezdve, hogy erről beszéljünk nyíltan, hogy ott vagyunk, senki sincs egyedül.
10: Annyit tennék hozzá, hogy itt nem csak a legkisebbeket hozták, hanem olyanokat is, akik még az anyukájuk hasában vannak.
9: Igen, hát ilyen is volt már, és természetesen vannak olyan családok, akiket végigkísérünk, igen, egész pocaklakóktól kezdve odáig, hogy ja, hogy már leérettségizett a gyermek, azért nem jön már az előadásunkra. Néha nehéz ezt megélni, hogy így telik az idő, de természetesen néha a felnőttek is ugyanolyan jól, vagy még jobban szórakoznak akár egy adott produkció, mint maguk a gyermekek.
1: Újra környezetpusztítás miatt merültek fel aggodalmak Lendva községben. Ismeretlenek módszeresen, fúróval és vegyszerekkel károsították meg a Lendva pince szakasz platán sorát. Helybéliek már május 22-én jelezték a rendőrségnek az intőjeleket, a furatokat a törzseken és az olajszagot. Bár az elpusztult fákat kivágták, a fák elszáradása a szomszédos szakaszon folytatódik. Szabó Szuzinak a helyzet kapcsán Tóth Merita helyi lakos nyilatkozott. Majd Lendva község álláspontjára is kíváncsiak voltunk.
11: Ezekre gondokra májusban figyeltem fel, akkor, amikor a biciklessáv és az úttest közti sávot lekaszálták, vagyis már előtte észrevettem, hogy egyes szakaszokon elszáradtak a fák, de viszont akkor, amikor lekaszálták a füvet, akkor, mikor ott mellette mentem, észrevettem, hogy miért száradtak el, akkor egy kicsit ledöbbentem, mert nem tudtam elhinni, hogy ez létezik, főleg azok után, amikor megállapítottam, hogy ez ember által követett el dolog.
12: Hogy voltak megrongálva a fák?
11: Az első szakaszon ez a négy fa, ami ki lett vágva most már, és komplett el voltak száradva. Ezeken alul lyukak vannak furva, és egyes fák mellett lehet szagolni, hogy olaj volt oda öntve. Májusban, amikor ezt észrevettem, sajnálom, hogy ilyen későn vettem észre, eszembe is jutott, hogy valaki ilyenre képes. Utána láttam, hogy sok helyen ilyeneket csinálnak az emberek, és szégyellem magamat, hogy az emberiséghez tartozok, és hogy ilyeneket művelünk.
12: Ez a TED bűncselekménynek minősül.
11: A szlovén törvénykönyv szerint ez bűncselekménynek minősül. Ez a visszanyezés, ez is külön még egy pont. Ez mind közjog, szóval ez nem tulajdonjog, ez közjog, és ez egy közjogrongálás. Ez bűncselekménynek minősül.
12: Fordult-e valahova a problematikával?
11: Május 22-én küldtem a rendőrségnek egy értesítést, leírtam nekik, hogy mi a helyzet, küldtem térképen, megjelöltem, hogy hol vannak ezek a helyek, részletesen lefényképeztem, és le is írtam. Persze azok után, hogy konzultáltam szakemberekkel, akik mondták, hogy igen, nem, ez nem állat által csinál dolog, hanem ember által, mert geometrikus lyuk van rajta. Mondtam, hogy szeretnék följelentést tenni, erre azt mondták, hogy nem tudok följelentést tenni, mert nem az én tulajdonom, hogy csak a hivatalos tulajdonos tud följelentést tenni.
12: Nyilatkoztatott Melita helyi lakos, természetkedvelő, majd hozzátette, hogy ezt a négy fát azóta kivágták, és további fák száradását vette észre. Továbbá még elmondta, hogy a Lendva pince útszakasz felújítása, ami nemrég fejeződött be, ezzel összefüggésben az értékes platánsor első szakaszát már korábban kivágták, akkor még a vízelvezetés kiépítése miatt. Tóth Melita ez év júniusában fordult Lendva községhez, de választ azóta nem kapott. A napokban rádiónk is elküldte kérdéseit a hivatalhoz. Nos, és milyen az álláspontjuk a rongálással kapcsolatban? Válaszuk szerint határozottan elítélik a fák és az egyéb nyilvános, zöld infrastruktúra szándékos rongálását vagy pusztítását. Az ilyen magatartás megengedhetetlen, mivel kárt okoz a közvagyonban. Negatívan befolyásolja a lakókörnyezet minőségét, valamint elfogadhatatlan beavatkozást jelent a környezetbe. A község ezzel összefüggésben hangsúlyozta, hogy a Lendva és Pince közötti útmenti fasor a helyi tájkép fontos része. Ezért megőrzése és megfelelő védelme közérdek. Indított a Lendva község hivatalos eljárást a rendőrségen. A válaszból megtudtuk, hogy a község már értesült a fák sérüléseiről, és felmérte a fasor érintett szakaszát. A megállapítások alapján eltávolították a megrongált, illetve kiszáradt fákat, amelyeket már nem lehetett megmenteni. Az újabb helyszíni szemlés során a fasor szomszédos szakaszán lévő fákon is további sérüléseket észleltek. Erről értesítették az illetékes szerveket, és a Lendvai rendőrállomáson feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen. A község hatáskörén belül együttműködik a további eljárásban, és az illetékes szervek rendelkezésére bocsát minden információt. Az esettel kapcsolatban a község a lakosságtól kapott további információkat a fák megrongálásának körülményeiről. Többek közt olyan gyanúk is felmerültek, hogy a fasor közvetlen közelében élő lakók közül valakit a lehulló levelek zavartak. A község ezt nem tudja megerősíteni, és nem is kíván senkit felelősségre vonni. Az említett felvetést továbbította az illetékes szerveknek, és az ilyeneket a jövőben is továbbítani fogja nekik, hisz azok jogosultak a tények és a felelősség megállapítására. Lendva község fokozott ellenőrzéssel és egyes technikai eszközök bevetésének lehetőségével lép fel a Lendva pince fasorban esetlegesen felmerülő újabb fakárosítások ellen, miközben a lakosság segítségét is kéri a gyanús esetek bejelentéséhez. A látható foltok és az olajszag miatt szakértő vizsgálat nyomán fogják meghatározni a talajcsere menetét. Az elpusztított platánok pótlását szakmai irányelvek szerint végzik el, a helyreállítás költségeit pedig egyelőre a község állja. Amennyiben a rendőrségi eljárás során azonosítják az elkövetőt, a község a teljes kárösszeget és a felmerült költségeket jogi úton hajtja be az illetőn.
13: Kedves hallgatóink! A mai terepjáróban Szabó Márk, Botka Ágnes és Szabó Szuzi összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
14: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Akarsz játszani? Ez volt a dal Eden Fosztól és Korinától, és egyébként most akkor foglalkozunk egy picit a mai részleges napfogyatkozással. Ugye nem titok, hogy ez ma lesz látható az égbolton, ahogy többek között egyébként a Refresher is írja, ma Európa szerte részleges vagy teljes napfogyatkozás várható, ahogy arról pedig korábban egyébként mi is beszámoltunk, a jelenség még Magyarországon és Szlovéniában is jól látható lesz. Budapestről 19 óra 22 perc től érdemes figyelni a szeget, nálunk 18 óra 30 perctől invitálják az érdeklődőket a Lendvahegyre egy közös részleges napfogyatkozás figyelésre. A Hold ugyanis napnyugtakor 60,3%-át takarja majd el a napfelszínnek. Teljes napfogyatkozást Grönlandon, Oroszországban és Spanyolország egyes városaiban lehet majd látni, ugyanakkor, mint teljes, mind részleges esetben meg kell jegyezni, hogy tilos a napban nézni védőszemüveg nélkül. Na de miért is pontosan? Azt a Refresher is megírta. Az Independent cikke szerint a közvetlen napsugárzás maradandó kárt tehet az okostelefonokban és a digitális fény képezőgépekben is. A magas fény ugyanis az eszközök belső szerkezetét, például a fényérzékelőket károsíthatja és kiégetheti a fotóinkat, illetve fotódiódákat, amik javíthatatlan pixeleket eredményezhetnek, és pont ezért nem lehet kiváltani sem a telefonnal a biztonsági szemüveg használatát, ugyebár. De egyébként az Amerikai Egyesült Államokban 2 évvel ezelőtt volt megfigyelhető hasonló volumenű napfogyatkozás, a NASA űrügynökség pedig akkor arra figyelmeztette a lakosságot, hogy még fényvédő szemüveg használata esetén se nézzenek közvetlenül a napba, valamint szintén kerüljék a telefonos felvételeket. A NASA ugyanakkor kiemelte azt is, hogy amennyiben megfelelő napszűrő van a kamerán, a távcsövön vagy teleszkópon, akkor nem kell védőszemüveget viselni. Nem csak a napfogyatkozást érdemes figyelni, ugye ezekben a napokban haladunk el a perszeidek mellett, így több meteort, hullócsillagot is láthatunk a tiszta éjszakai égbolton. És hát igaz, hogy a napfogyatkozás egy ritkán látható égi jelenség, de ha nincs nálunk védőszemüveg, illetve megfelelő eszközök, ugye, amivel védhetjük látásunkat, akkor maradjunk inkább meg a hullócsillagoknál. Ne kockáztassák meg a szemükvilágát, egy részleges napfogyatkozás sem ér ennyit egyébként. Úgyhogy, ha nincs megfelelő védőszemüvegünk, illetve napszűrőnk, napfényszűrőnk, akkor mindenképpen ezt inkább most hanyagoljuk, ha pedig van, akkor se nézzünk közvetlenül ugye a napba. Inkább maradjunk fent egy kicsit később, vagy keljünk egy kicsit korábban, és nézzük meg a mai hullócsillagokat. Egyébként már egy 3 nappal ezelőtt is bőven lehetett felfedezni hullócsillagokat az égbolton, olyan kb. Féltől 1 óra leforgása alatt, vagy 5-re figyeltünk fel mi egy pár nappal ezelőtt, de egyébként ez akkor csak azt jelenti, hogy ma ennél bőven többre lehet számítani, úgyhogy csak ajánlani tudjuk figyelmükbe, hogy kicsit később, amikor már ugye elsötétül az égbolt, maradjanak még fent és sasolják az égboltot. Nálunk pedig szólni fog a B oldal, addig is érkezik az Air Mafia és a Follow the Flow.

Egy ikonikus zenekar, ikonikus dalát hallhattuk, ez volt a Republic, és egyébként van még egy ilyen ikonikus előadónk, ez pedig nem más akkor, mint ugye a Queen. És ha már Queen, akkor érdemes elmondani azt is, hogy július hónapjában felavatták Freddie Mercury szobrát szombaton, Balatonszemesen. Ez, ha minden igaz, július 25-26-a körül volt. A balatoni a harmadik köztéri Freddie Mercury szobor a világon egyébként, ez ellegy a svájci Montreuxban és a Genfi tó partján és egy Dél-Koreában ugyebár. Most pedig már Balatonszemesnek is van egy Mercury szobra. A szobor egyébként jól sikerült, és most már meg is lehet nézni. Egyébként Freddie Mercurynek az arca van ugye a szobor tetején, és akkor a neve, na meg a születési éve, és ugye az év, amikor elhunyt. Balatonszemesen már 32 éve működik a Queen tábor, amely már a fesztivállán nőtte ki magát. Minden évben érkeznek magyar és külföldi rajongók is, így ez egy igazi találkozási pont, ahol a zene mellett számos más program is várja az érdeklődőket, mondta el korábban egyébként Gyarmati Arnold, a Queen Baráti Kör Egyesület elnöke, a szobor ötletgazdája. Van egy olyan réteg, amely a nem tetszését fejezte ki, de a nagy többség támogatja a kezdeményezést. Volt egy közvéleménykutatás is az egyik civil oldal részéről, és annak az eredménye azt mutatta, hogy jelentős mértékben támogatják a Freddie Mercury szobor létrehozását. Egy 33 éve létező fesztivál szervezői egy olyan zenei nagyságnak állítanak emléket, aki a világ kultúrájában is maradandót alkotott. Nem az önkormányzat készíti a szobrot, mi csak támogatjuk ezt a kezdeményezést, mondta el a Blicknek Iváncsis Zsolt, balatonszemes polgármestere. Freddie Mercury bronz mellszobrát Kocsis András Sándor készítette el egyébként, aki könyvkiadóként és képzőművészként is ismert. Ha pedig valaki szeretné látni ezt a szobrot élőben, és akkor érdemes ellátogatni tehát Balatonszemesre, és akkor megnézni, hogy hogy is fest élőben Freddie Mercury mellszobra. Nálunk pedig akkor szólni fog a Queen, és a Don't Stop Me Now.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A 64. Agra Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásárt augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg a Gornya-Radgonán található Muravidéki Vásáron, hangzott el a mai sajtótájékoztatón. 36 országból 1690 kiállító és társkiállító vesz részt 70.000 négyzetméteres kiállítási területen. A vásár partnerországa Algéria lesz, a vásárt pedig a Legelők nemzetközi éve jegyében rendezik. A szakmai programokat számos intézmény és szervezet készíti elő. A mezőgazdasági minisztérium, az erdészet, a mezőgazdaság, az ökológiai gazdálkodás, a halászat és a női gazdálkodók területéről mutat be témákat. Emellett számos szakértői konzultációt is készít, többek között a vadászat digitalizációjáról, az e-erdészetről, a tisztességes élelmiszerláncról, valamint a gyümölcsök és zöldségek, vitamin és növényvédőszer maradványainak tartalmáról. Az UNICEF Szlovénia adományokat gyűjt a hétfői 7,4-es erősségű földrengés által sújtott kolumbiai gyermekek megsegítésére. Ez az UNICEF a Soko régióban és a csendes óceáni parton fekvő Buenaventura városában nyújtott támogatásának megerősítését szolgálja, jelentette be ma az UNICEF Szlovénia. Az UNICEF több mint két évtizede dolgozik a Soko régióban, és Buenaventurában is folyamatosan aktív, és körülbelül 22.000 lakosnak biztosít vízellátást, higiéniai eszközöket, valamint víztartályokat, jelentette be az UNICEF Szlovénia. A legalább 240 ember életét követelő földrengést követően az UNICEF fokozni fogja segítségét annak érdekében, hogy az érintett lakosság hozzáférjen az tiszta ivóvízhez, az egészségügyi ellátáshoz, a védelemhez és egyéb szolgáltatásokhoz, amelyekre a gyermekeknek és családjaiknak szükségük van a felépüléshez. Az akciót a nemzeti és helyi hatóságokkal és partnerekkel koordinálja az UNICEF Szlovénia. Kritikus értékre csökkent a Duna vízszintje Csernavodánál, ezért holnap reggel megkezdik a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását, mivel további apadás várható, jelentette be Radu Miruta ügyvivő védelmi miniszter. A tárca vezető szerint a folyam elágazásánál végrehajtott műveletekkel csaknem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. Szerdán az előző napinál 4 cm-rel alacsonyabb, mínusz 233 cm-es vízállást mértek Csernavodánál, amely alatt az erőmű hűtőrendszere már nem működtethető. Szeptember elején a románok ellenőrzött módon felrobbantanak egy sziklát, ott, ahol a Duna bala ágra és az Osztrovi ágra szétválik, hogy így tereljenek nagyobb vízmennyiséget a csernavodai atomerőműhöz. A vízügyi hatóságok szerint tegnap a vízhozam újabb történelmi mélypontra csökkent. Sport. Adnan Golubović kapus erősíti ezentúl a Mura foci csapat játékát, jelentette a Mura szombati első ligás. Golubović 2028. június végéig írta alá szerződést a fekete-fehér csapathoz. Golubović külföldön töltötte a legutóbbi 3 évét, a román Dinamo és a koszovói Balkán színeiben.
2: Időjárás.
1: Keletirányú szél mellett délután túlnyomóan derült időre kell számítani. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szlovenszke-Konyice leágazása mindkét irányban. Akadozik a forgalom Drámlje és Pletovárje között Maribor felé. a tenger melléki sztrádán Logatec és Brezovica között a főváros irányában. Kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria irányában.
3: Augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony ünnepén élő szentmise közvetítéssel várjuk a hallgatóinkat a Muravidéki Magyar Rádióban. A turnistsei plébánia templomból közvetített ünnepi szentmise reggel 8 órakor kezdődik. A szertartást Stihec Simon dobronaki plébános celebrálja.
0: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
4: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.
0: Kívánságműsor.
5: Kedves hallgatóink, eljött a várva várt sláger kívánság ideje is, ugyanis 16 óra 6 perc a pontos idő, és akkor meg is kezdjük ezt a mai egyórás kis zenei műsorunkat, méghozzá a Kávészünet Tiszta Szívvel című dalával, amit Máté kért tőlünk. Úgyhogy ezt a dalt mi most közösen meghallgatjuk, közben pedig akkor hívhatnak bennünket bátran, ebben az órában 2 telefonszámon leszünk elérhetőek, 575-1718, 575-1719. Ha pedig külföldről telefonálnak, akkor plusz 386-2, majd pedig az 575-1718 vagy az 575-1719.

0: Egy jó kis József Attila versfeldolgozás után már vannak is telefonálóink. Haló, haló, szép napot kívánok!
1: Szép napot kívánok, kedves Tamara!
0: Üdvözlöm!
1: Én szeretnék a zeneszámot meghallgatni, ha én Rózsa volnék.
0: Rendben, szólni fog akkor Koncz Zsuzsa dala. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Köszönöm szépen, hogy kedvesek voltak. Minden jót a viszonthallásra.
0: Viszhall. És van még egy telefonálunk. Haló, haló, szép napot kívánok.
2: Haló.
0: Üdvözlöm.
2: Nagyon Isten, jó napot. Szeretném kérni a nápolyi dalt.
0: Tehát a nápolyi dal...
2: Most állunk az emlékek és a dal szárnyán.
0: Rendben, szólni fog a muzsika. Köszönjük szépen, hogy telefonált.
2: Köszönöm, viszonthallásra.
0: Kellemes napot kívánunk.

Színes, azt elképzelem, a mosott ruhát az erkélyeken. Kis fapados vendéglő tárul elég, a spagetti legyen elég. Egy mandolina távol van, hallgat.

0: És már folytatjuk is továbbra a telefonhívásokkal, és vannak is telefonálóink. Haló, haló, szép napot kívánok!
1: Szép üdvözlet, Tamarám, önnek is, a Tominak a stúdióban. Én pedig szeretném meghallgatni Horváth Robitól Elmúltak az évek. Nagyon szépen megköszönöm, hogy fogadtak. Jó munkát, a viszont hallásra. Ili.
0: Rendben, köszönjük szépen, hogy telefonált, szólni fogad al. És van még egy telefonálónk. Haló, haló, szép napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Tamara, Efri vagyok, Pacsáról.
0: Üdvözlöm.
2: Korda Györgytől szeretném meghallgatni Gyöngéden ölej át című dalt.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánok.
2: Én is köszönöm szépen, további szép napot kívánok.

0: És már a következő telefonálónkat köszöntöm. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Kedves Csókolom!
0: Üdvözlöm!
1: Maradt, Lézi József vagyok, Nagykanizsáról.
0: Milyen dalt ültetünk?
1: Igen, Takács Tamástól szeretném kérni a Country című számot a Beleznai Szőlőhegyre a barátaimnak.
0: Rendben, szólni fog a muzsika. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, kedves Csókolom!
0: Viszhall!

0: Szépen napot kívánok a következő telefonálónknak. Haló!
1: Haló, kívánok, kedves Tamara!
0: Üdvözlöm.
1: Anna vagyok. Szeretnék meghallgatni Zámbó Jimmy-től Éjfél című dalt.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, és szép napot kívánok mindenkinek. Viszont hallásra!
0: Viszhall! És van még egy telefonálónk. Haló, haló, szép napot kívánok!
2: Haló, szia Tamara!
0: Haló!
2: Betty vagyok. Én szeretném kérni a Vastag testvérektől az Őrizd az álmat címdal.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonáltak. Kellemes napot kívánunk!
2: Köszönöm szépen, viszont kívánom!

0: És már van egy újabb telefonálunk. Halló, halló, szép jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Éva vagyok.
0: Üdvözlöm.
1: Viki Dágyulától szeretném meghallgatni Kereszt úton állok című dalt.
0: Rendben, szólni fog a kérdal. Köszönjük szépen, hogy telefonált.
1: Nagyon szépen, köszönöm, viszont hallásra.
0: Viszhall.

Pénteken 6 óra 41 perc a pontos idő, és egyébként volt telefonálunk, csak sajnos letette a telefont, és itt akkor szeretnénk figyelmeztetni azért a telefonálókat, illetve hallgatókat, hogyha szeretnének tőlünk dart kérni, akkor azt ugye élőadásban kell kérni, máskülönben sajnos nem tudjuk teljesíteni. De azért üzenetben érkezett dalkérésünk, mégpedig Lászlótól, aki az Omega egyik dalát szeretné hallani, ezért szólni fog a Fekete Pillangó. Thank you.

0: És megint csak egy üzenetes kérésünk van. Attila Neoton Familiától szeretné meghallgatni az Egy kicsit szemtelen című muzsikát. És ha minden igaz, akkor van telefonálunk is. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Halló, jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
1: Lonci vagyok Szombathelyről.
0: Milyen dalt küldhetünk?
1: És szeretném meghallgatni a Petit Fleur Kisvirág című számot.
0: A Kisvirág című dal, és ki volt az előadója?
1: Azt most nem tudom magyarul, hogy ki.
0: De mit tetszett mondani?
1: Hogy Petit kitől... Fleur.
0: Petit Fleur. Húha, hát egy pillanat, mindjárt rákeresünk, hát ha esetleg találunk valamit. Úgy tűnik, hogy nincs meg ez a dalunk, hogyha nincs esetleg meg. Egy másabb kívánságot
1: akkor
0: tudunk teljesíteni.
1: Albánótól a Libertát.
0: A Libertát, rendben. Szólni fog akkor a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, okay, és további kellemes napot kívánunk.
1: Viszont hallás.
0: Viszhall.

és a Liberta után még egy üzenetben érkező dallal folytatjuk, ez pedig akkor Igor kérésére a Queen-től lesz a Bohemian Rhapsody. És egyébként mi megköszönjük akkor szépen mindenkin, kedves hallgatónknak, akik telefonáltak, írtak nekünk és kértek tőlünk dalt. Szombaton új esélyek, itt nálunk pedig 5 órai hírek hamarosan. Tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Vinárium Fesztivál idén augusztus 20-a és szeptember 5-e között kerül megrendezésre Lendván. A főbb események a Bogrács Fest, a 47. lendvai szüret és a Vinárium kilátótorony 11. évfordulójának megünneplése lesz. A programot pedig modern élmények is kiegészítik, többek között kötött hőlégbalonos utazás és drón bemutató várja a látogatókat. Magyar János Lendva község polgármestere a mai sajtótájékoztatón elmondta, hogy idén is lesznek újdonságok. A muraszombati Rota Hőlégbalon Klubbal együttműködve a fesztivál szombatjait kötött hőlégbalonos utazások gazdagítják, amelyek lehetővé teszik a látogatók számára, hogy panorámas utazásban tekintsenek Lendvára. Augusztus 24-e és 27-e között pedig etna esteket szerveznek a színház nyári színpadán. A program az egyes közösségek zenéjét, táncait és gasztronómiáját kapcsolja össze. A gazdasági stratégiai tanács keretében, amelyet az államtanács elnöke és a kormány tanácsadó testületeként Marko Lotrich vezet, tegnap ülésezett egy adókkal foglalkozó fókuszcsoport. A tanácson belül 5 fókuszcsoport egyike, Iván Simics vezetésével többek között az adóreformra vonatkozó javaslatokat is megvitatta, jelentette be az államtanácsa. Az adókkal foglalkozó fókuszcsoport tagjai számos aktuális kérdést és javaslatot vitattak meg az adójogszabályok területén. A megbeszélés elsősorban a munka és a gazdaság terheinek enyhítésére, a versenyképesség erősítésére, valamint a stabilabb és kiszámíthatóbb üzleti környezet megteremtésére összpontosított. Az államtanács szerint Lotrich az ülésen elmondta, hogy Szlovéniának olyan adókörnyezetre van szüksége, amely ösztönzi a munkát, a vállalkozást és a beruházásokat, és lehetővé teszi a gazdaság számára a hosszú távú tervezést. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt azonnali beavatkozást rendelt el a magyar kormány a paksi atomerőmű működésének biztosítására. Ezért egy dunai fenékküszöb építése kezdődik, szükség esetén pedig 2 bárka irányított elsőjeztésével is készek megemelni a folyó vízszintjét. A mintegy 6 milliárd forint értékű kiemelt beruházás részleteiről Magyar Péter miniszterelnök számolt be. A munkálatokat már holnap megkezdik. Ezzel biztosítható, hogy a vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál tartósan mínusz 90 cm felett maradjon, így az erőmű teljes kapacitással üzemelhessen. A Duna vízszintje az előrejelzések szerint napokon belül ismét kritikusan alacsony szintre, akár mínusz 140 cm alá süllyedhet a térségben, ami az atomerőmű teljes leállásával fenyeget. Egy ilyen leállás havonta legalább 50 milliárd forintos kiesést jelentene a költségvetésnek, miközben súlyos helyzetbe hozná a magyarországi ipart és a vállalkozásokat is. Sport. Matic Ján Gucsek, a korábbi junior atlétikai világbajnokság második helyezettje, 48,03 másodperces idővel javította korábbi szlovén rekordját a birminghami 27. Európa-bajnokság 400 méteres gátfutásának elődöntőjében. Ezzel Gucsek biztosította helyét a pénteki döntőben.
2: Időjárás.
1: Keleti irányú szél mellett délután túlnyomóan derült időre kell számítani. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szlovenske-Konyice leágazása mindkét irányban. Akadozik a forgalom Drámnye és Pletovárje között Maribor felé, a tenger melléki strádán pedig Posztolyna előtt Koper felé.
0: Ilyen.
3: Jó lesz, ha mindent, ahogy van.
2: úgy el tudsz fogadni.
1: Ilyen.
0: És ilyen is.
2: Olyan gyönyörű vagy.
0: A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Ura Vidéki Magyar Rádióban.

0: a csoda.
1: Szikora Robert és Vál már közös dal szólt a balatoni lány. Ha pedig valaki esetleg kicsit távolabbra szeretne utazni, mint a Balaton, például Pestre, azoknak tudunk ajánlani néhány kiállítást, amit érdemes még augusztus hónapjában megnézni, legalábbis a Refresher cikke alapján. Bár az egyetemi évnek ugyebár vége, az egyetemi kiállítások még mindig nyílnak. Ötödik alkalommal működik együtt a Tobe Gallery és a MoMA fotográfia a Vitamin kiállítás sorozatban. Az idei E-Vitamin című tárlat hat, a MoMA fotográfia képzésén tanuló és frissen végzett alkotó munkáin keresztül ad betekintést a kortárs fotográfia új generációjába. És egyébként még augusztus 14-éig látogatható az a kiállítás a Tobe Galleryben. Augusztus 4-én nyílt meg ezen kívül a Magyar Zeneházában, a Vakuviharban a Magyar Parti Fotózás Pixázajos Hőskora a 2000-es évek elején című pop-up kiállítás, amely visszavisz a budapesti klub élet egy olyan korszakába, amikor még nem telefonokkal és Instagram sztorikkal dokumentáltuk az éjszakát, a tárlat pedig a 2000-es évek elejének parti kultúráját idézi meg Glódi Balázs fényérzékeny blogjának fotóival, valamint a Pulzar, a drumandbass.hu és az Antroposz archívumaiból válogatott képekkel. A Vakuval készült pixázajos fotók ma már egy eltűnt Budapest lenyomatai, a Csácsácsá, a Kultiplex, a Zöldpardon, a Sirály vagy éppen a Kuplung világából. A szeptember 13-áig ingyenesen látogatható kiállítás, egyben a jubileumi 10. Independent Label Fair felvezetése is. A szeptember 12-i vásáron közel 60 hazai független kiadó, illetve hát magyar független kiadó, több száz friss és limitált kiadvány, koncertek, DJ és szakmai programok költöznek a Magyar Zeneházába. Idén pedig zenei kvíz és élő lemezvágó workshop is szerepel a programban. A Vakuviharban megnyitóját augusztus 4-én rendezték meg 17:30-kor, az ILF napján pedig Virág Völgyi István kurátor tárlat vezetésén is végig lehetett járni a Magyar Klub Kultúra Pixázajos Hőskorát. Hogyha valakinek felkeltette az érdeklődését, szeptember 13-áig látogatható ez a kiállítás, tehát a Magyar Zeneházában. És egyébként nálunk Ljubljanában is van egy olyan kiállítás, amit érdemes megnézni, ez pedig nem más, mint a Hungaroring 40, ugye a Formula 1 Magyar Nagydíj 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 4-éig tekinthető meg a Hungaroring 40 című kiállítás Liszt intézetben, úgyhogy akár ezt is érdemes akkor lecsekkolni, hogyha szeretnének egy kicsit utazgatni és megnézni egy-egy kiállítást. No, mi még néhány kiállítással Pestről fogunk szólni, de azért előtte szóljon a The Neighborhood és a Sweater Weather.

Visszatérve a kiállításokhoz, mit jelentett az amerikai álom azoknak a magyaroknak, akik az elmúlt 2,5 évszázadban az Egyesült Államokban próbáltak új életet kezdeni? Na pont erre keresi a választ az amerikai álom, magyarok az Egyesült Államokban 1776-tól 2026-ig című kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A tárlat a kivándorlás, az újrakezdés és a társadalmi felemelkedés történetein keresztül mutatja be, hogyan alakultak a magyar-amerikai kapcsolatok, és milyen szerepet játszottak a magyarok az Egyesült Államok gazdasági, tudományos és kulturális életében. A kiállításon világhírű és kevésbé ismert életutak is találkoznak. A látogatók láthatják többek között a Ford T-modellt, amelynek fejlesztésében Galamb József, magyar mérnök is kulcs szerepet játszott, valamint Kossuth Lajoshoz, Szent György Alberthez, Gábor Zsazsához és Szelecki Zitához kapcsolódó emlékeket is. A személyes tárgyak, dokumentumok és ritkán látható relikviák egyszerre mesélnek sikerről, honvágyról, kényszerű távozásról és új lehetőségekről. A Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása november 1-ig látogatható egyébként még. És kevés izgalmasabb kurátori helyzet adódhat annál, mint amikor két életmű párhuzamosan íródó történetei révén kerül egymás mellé. Az ilyen találkozások egyszerre teszik láthatóvá a hasonlóságokat és a különbségek mögött kirajzolódó összefüggéseket. Más időben kibontakozó pályák, különböző élethelyzetek és eltérő ritmusú beteljesülések vezethetnek ugyanazokhoz a kérdésekhez, miközben az ezekre adott válaszok megőrzik a sajátos, nem felecserélhető karakterüket. Na, Imre Marian és Richter Sára életműve ilyen párhuzamként olvasható. Ezek olyan egymás mellett futó szálak, amelyek hol közelítenek, hol távolodnak, végül mégis gazdag mintázatot alkotnak. Ebben az értelemben az idővarrás nem csupán a kiállítás címét adja, hanem a két életmű találkozásának metaforája is. Imre Marian műveiben a varrás az idő anyagát rendezi szerkezetté, Richter Sára műveiben pedig az idő történeteit kapcsolja egymáshoz. Az egyik a lehetetlen anyagot, a másik a lehetetlen történetet varja meg. Az idővarrás a két életmű találkozásának képe is. Két külön időből érkező szál keresztezi egymást benne, és hasonlóságaikból és különbözőségükből születik meg az a közös szövet, amely túlmutat mindkettőjük személyes történetén. A Modemben látogatható ez a kiállítás egészen október 25-ig, és egyébként augusztus 16-án lesz a megnyitója, ajánljuk figyelmükbe. Ezen kívül pedig, amit Lendvát illeti és a különféle programokat augusztus 14-én zárul 20 óra 30 perckor a Banffy Nights, a Marcello and the Flaming Boppers rock'n'roll koncertjével, és augusztus 15-én, illetve 16-án szombaton és vasárnap 21 órakor ismételten megrendezik a rövid filmek bográcsát, ahol aztán szlovén, spanyol, magyar és amerikai filmeket nézhetnek a szombati napon, illetve vasárnap horvát, francia, szerb és szlovén nyelvű kisfilmeket, ilyen rövid filmeket. Átlagban 6-tól 30 percig tartanak a kisfilmek, úgyhogy unatkozni nem fognak. Ajánljuk figyelmükbe ezt a kettő programot, illetve ugye akkor a mait, a részleges napfogyatkozás figyelését, ugyanis Szomi Béla tanár csillagászati táborvezető irányításával ma 18.30-tól a részleges napfogyatkozást lehet nézni a Lendvahegyen, a Nábregu vendéglátóhelynél, a Lendavské Gorice 37-es szám alatt. A helyszínen profiteleszkópok és fényképezőgépek is rendelkezésre állnak majd, így az érdeklődők különleges körülmények között követhetik nyomon az égi jelenséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, és ugye ne felejtsék el, ne nézzenek közvetlenül a napba, telefonnal se. Nálunk pedig érkezik a Mazamata X, és az Imádom a Főztetett Mama.

lennék. Bárcsak lennék, ez volt a Honey Beast és Daniel Fi közös dala, mi pedig, ha már egyszer zene, akkor vissza is térünk a Sziget Fesztiválhoz, legalábbis az ideihez. Ugyanis, hát futótűzként terjed az interneten a videó Zara Larssonról, amint Fluor Tomi ikonikus slágerére a Mizura csápol a Sziget nagy színpadán, és hát senki sem számított volna arra, hogy a művésznő nem saját slágerével, hanem Fluor Tomi egyik dalával indítja Sziget Fesztivál nagy koncertjét. Igazi energiabombaként robbantotta fel a Sziget nagy színpadát a fesztivál első napján Zara Larsson, írja a Refresher. A svéd énekesnő ugyanis nem saját dalával, hanem Fluor Tomi Mizu című számával indította a nagy koncertet. A 28 éves énekesnő utoljára 2018-ban adott koncertet Magyarországon, azóta befutott slágereinek köszönhetően azonban idén az egész nagy színpad előtti teret megtöltötte rajongóival. Fellépése során pedig nem csak a Mizura bulizott, de a nőkkel szembeni erőszak ellen is kiállt, az eddigiektől eltérően pedig a Lush Life Dancehoz nem egy, hanem két embert hívott fel a színpadra. Úgyhogy, ha valakit esetleg érdekel a felvétel, nyugodtan rákereshet, egy biztos, hogy bárhol megtalálja Instagramon, Facebookon és YouTube-on egyaránt, mert ténylegesen futótűzként terjedt ez a felvétel, nálunk pedig szólni fog a Groove House-tól a Párizsi lány.

17 óra, 44 perc a pontos idő, és Groove House után hamarosan folytatjuk Szekeres András dalával, méghozzá a Szerelem kell fog szólni. De ha már az imént beszéltünk a Sziget Fesztiválról, akkor egyébként érdemes megemlíteni, hogy holnap augusztus 13-án 16 órától egészen 17 óráig a Kultúra.nál Járai Márk ad majd akusztikus koncertet. Úgyhogy ha valaki esetleg szereti az ő munkásságát, akkor csak azt tudjuk ajánlani, hogy szerezze be még ma a jegyet, vagy akár ugye holnap is, akkor látogasson el a Sziget Fesztiválra. Na meg, ha már egyszer ott van, akkor ugye nem érdemes kihagyni más előadók koncertjeit sem. A holnapi, azaz csütörtöki nap sok különlegességet tartogat, többek között Louis Capaldi, Florence and the Machine, Loyal Carnert, és akkor még sok magyar előadó koncertjét is, mint például Kóli, és akár a Kolibri is például. Úgyhogy, ha ott vannak, akkor élvezzék ki mindenképpen az idei Sziget Fesztivált, nálunk pedig élvezzék ki a jelen zenéjét, ahogy említettük, érkezik Szekeres András és a Szerelem kell, 6 órakor pedig akkor mi Esti Krónikával.

Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban.

Díjnyertes rövidfilmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lentvaközség támogatásával. Ne várj! Vár a vár!

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, íme néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A Velarium Fesztivál idén augusztus 20-ai és szeptember 5-e között kerül megrendezésre Lendván.
1: A 64. Agra Nemzetközi Mezőgazdaság és Élelmiszeripari Vásárt augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg Gornyaradgonán.
2: A Szlovén RTV vezetőség bejelentette, hogy közvetlenül a júliusi bérek kifizetése előtt jelentősen romlott az RTV Szlovénia likviditási helyzete.
1: A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt azonnali beavatkozást rendelt el a magyar kormány a paksi atomerőmű működésének biztosítására.
2: A 2-1-es vereség után tegnap a Celje 2-0-ra verte az Örvény Ararat együttesét a Bajnokok Ligája kvalifikáció harmadik fordulójában.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A Vinárium Fesztivál idén augusztus 20-a és szeptember 5-e között kerül sor Lendván. A főbb események a Bogrács Fest, a 47. lendvai szüret és a Vinárium kilátótorony 11. évfordulójának megünneplése lesz. A programot pedig modern élmények is kiegészítik, többek között kötött hőlégballon utazás és drón bemutató is várja a látogatókat.
1: Magyar János Lendva község polgármestere a mai sajtótájékoztatón elmondta, hogy idén is lesznek újdonságok. A muraszombati Roto Hőlégballon klubbal együttműködve a fesztivál szombatjait kötött hőlégballonos utazások gazdagítják, amelyek lehetővé teszik a látogatók számára, hogy panorámás utazásban tekintsenek Lendvára. Augusztus 24-e és 27-e között pedig etnoesteket szerveznek a színház nyári színpadán. A program az egyes közösségek zenéjét, táncait és gasztronómiáját kapcsolja össze.
0: A 64. Agra Nemzetközi Mezőgazdaság és Élelmiszeripari Vásárt augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg a Gornya Radgonán található Muravidéki Vásáron. Hangzott el a mai sajtótájékoztatón. 36 országból 1690 kiállító és társkiállító vesz részt a 70 négyzetméteres kiállítási területen.
1: A vásár partnerországa Algéria lesz, a vásárt pedig a Legelők nemzetközi éve jegyében rendezik. A szakmai programokat számos intézmény és szervezet készíti elő. A mezőgazdasági minisztérium, az erdészet, a mezőgazdaság, az ökológiai gazdálkodás, a halászat és a női gazdálkodók területéről mutat be témákat. Emellett számos szakértői konzultációt is készít, többek között a vadászat digitalizációjáról, az erdészetről, a tisztességes élelmiszerláncról, valamint a gyümölcsök és zöldségek vitamin és növényvédőszer maradványainak tartalmáról.
0: A szlovén RTV vezetősége bejelentette, hogy közvetlenül a júliusi bérek kifizetése előtt jelentősen romlott az RTV Szlovénia likviditási helyzete. A pénzügyminisztérium a megállapodás szerinti 12 millió euró helyett mindössze 9,5 millió eurós hitelt nyújtott.
1: A pénzügyminisztériummal kötött előzetes megállapodás alapján az RTV Szlovénia 2026-ban 12 millió eurós hitelfelvétellel számolt az állam egységes kincstári számlarendszerének pénzforrásaiból. A közintézmény vezetősége felhívta a figyelmet, hogy múlt pénteken közvetlenül a tervezett lehívás előtt a pénzügyminisztérium bejelentette, hogy a megállapodás szerinti 12 millió euró helyett az RTV Szlovénia csak 9,5 millió eurós hitelt kap. Hivatkozva a közelgő 2026-os költségvetési felülvizsgálatra és az RTV Szlovénia hiteltörlesztésének ebből adódó bizonytalan rendelkezésre álló forrásaira, írta az ENC.
0: Az UNICEF Szlovénia adományokat gyűjt a hétfői 7,4-es erősségű földrengés által sújtott kolumbiai gyermekek megsegítésére. Ez az UNICEF a Soko régióban és a Csendes-óceáni parton fekvő Buenaventura városában nyújtott támogatásának megerősítését szolgálja, jelentette be ma az UNICEF Szlovénia.
1: Az UNICEF több mint két évtizede dolgozik a Soko régióban, és Buenaventurában is folyamatosan aktív, és körülbelül 22 ezer lakosnak biztosít vízellátást, higiéniai eszközöket, valamint víztartályokat, jelentette be az UNICEF Szlovénia. A legalább 240 ember életét követelő földrengést követően az UNICEF fokozni fogja segítségét annak érdekében, hogy az érintett lakosság hozzáférjen a tiszta ivóvízhez, az egészségügyi ellátáshoz, a védelemhez és egyéb szolgáltatáshoz, amelyekre a gyermekeknek és a családjaiknak szükségük van a felépüléshez. Az akciót a nemzeti és helyi hatóságokkal és partnerekkel koordinálja az UNICEF Szlovénia.
0: A gazdasági stratégiai tanács keretében, amelyet az államtanács elnöke és a kormány tanácsadó testületeként Marko Lotrich vezet, tegnap ülésezett egy adókkal foglalkozó fókuszcsoport. A tanácson belüli 5 fókuszcsoport egyike Ivan Simics vezetésével többek között az adóreformra vonatkozó javaslatokat is megvitatta, jelentette be az államtanácsa.
1: Az adókkal foglalkozó fókuszcsoport tagjai számos aktuális kérdést és javaslatot vitattak meg az adójogszabályok területén. A megbeszélés elsősorban a munka és a gazdaság terheinek enyhítésére, a versenyképesség erősítésére, valamint a stabilabb és kiszámíthatóbb üzleti környezet megteremtésére összpontosított. Az államtanács szerint Lotrich az ülésen elmondta, hogy Szlovéniának olyan adókörnyezetre van szüksége, amely ösztönzi a munkát, a vállalkozást és a beruházásokat, és lehetővé teszi a gazdaság számára a hosszú távú tervezést.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt azonnali beavatkozást rendelt el a magyar kormány a paksi atomerőmű működésének biztosítására. Ezért egy dunai fenékküszöb építése kezdődik, szükség esetén pedig két bárka irányított elsüllyesztésével is készek megemelni a folyó vízszintjét. Amint egy 6 milliárd forint értékű kiemelt beruházás részleteiről Magyar Péter miniszterelnök számolt be.
1: A munkálatokat már holnap megkezdik. Ezzel biztosítható, hogy a vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál tartósan mínusz 90 cm felett maradjon, így az erőmű teljes kapacitással üzemelhessen. A Duna vízszintje az előrejelzések szerint napokon belül ismét kritikusan alacsony szintre, akár mínusz 140 cm alá süllyedhet a térségben, ami az atomerőmű teljes leállásával fenyeget. Egy ilyen leállás havonta legalább 50 milliárd forintos kiesést jelentene a költségvetésnek, miközben súlyos helyzetbe hozná a magyarországi ipart és a vállalatokat is.
0: Kritikus értékre csökkent a Duna vízszintje Csernavodánál, ezért holnap reggel megkezdik a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását, mivel további apadás várható, jelentette be Radomir Uta, ügyvivő védelmi miniszter.
1: A tárca vezető szerint a folyam elágazásánál végrehajtott műveletekkel csak nem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. Szerdán az előző napinál 4 cm-rel alacsonyabb, mínusz 233 cm-es vízállást mértek Csernavodánál, amely alatt az erőmű hűtőrendszere már nem működtethető. Szeptember elején a románok ellenőrzött módon felrobbantanak egy sziklát ott, ahol a Duna a Balaágra és az Osztroviágra szétválik, hogy így tereljenek nagyobb vízmennyiséget a csernavodai atomerőműhöz. A vízügyi hatóságok szerint tegnap a vízhozam újabb történelmi mélypontra csökkent.
2: Sport.
0: A 2-1-es vereség után tegnap a Celje 2-0-ra verte az Örmény Ararat együttesét a Bajnokok Ligája kvalifikációjának harmadik fordulójában. A Steyr csapat bejutott a selejtező utolsó fordulójába, ahol a szlován Bratislava vár a szlovén bajnokra. A Celje már biztosította az UEFA 9 milliós jutalmát, ha bejutnak az Európa Ligába. A szlovák csapat elleni történelmi siker azonban 20 milliót hozhat a Celje kasszájába és továbbjutást a Bajnokok Ligájába. Adnan Golubovics kapus erősíti ezentúl a Mura foci csapat játékát, jelentette be a muraszombati első ligás. Golubovics 2028. június végéig írta alá a szerződést a fekete-fehér csapathoz. Golubovics külföldön töltötte az utóbbi 3 évet a román Dinamo és a koszovói Balkáni színeiben. Matic Ian Gucsek a korábbi junior atlétikai világbajnokság második helyezettje, 48,3 másodperces idővel javította korábbi szlovén rekordját a birminghami 27. Európa-bajnokság 400 méteres gátfutásának elődöntőjében. Ezzel Gucsek biztosította helyét a pénteki döntőben.
1: Időjárás. Este és éjszaka derült lesz az ég. Holnap keleti irányú szél mellett derült időre van kilátás. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. Reggel 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk. Napközben maximum 30 fok várható. Az Adrián 35 fokra melegszik a levegő.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr pálya, Szlovenske-Konyice leágazása mindkét irányban. Akadozik a forgalom Drámlye és Pretovárje között Maribor felé.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Király Tamik délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!
2: Nyolc rádióállomás.
3: 5 televíziós csatorna. Az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.
2: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: valamit mondok.
1: Ma a Lemez Múzeumban Magyarország egyik legismertebb rockzenekarája a főszerep. Több mint 3,5 évtizede vannak jelen a magyar könnyűzenében, talaj közül pedig jó néhányat azok is kívülről fújnak, akik egyébként ritkán hallgatnak rockzenét. Debrecenből indultak, és idővel a magyar rock egyik megkerülhetetlen zenekarává váltak. Ma a Lemez Múzeumban jön a Tankcsapda.

A tankcsapda története 1989-ben kezdődött Debrecenben. A zenekart Lukács László, Buzsik György és Tóth Labonc Attila alapította. Kezdetben sokkal inkább punkos, nyers hangzás jellemezte őket, első felvételeiket pedig még kazettán terjesztették. Az évek során a punk mellé egyre több hard rock és heavy metal elem került, de a közvetlen, szókimondó stílus végig megmaradt.

A 90-es években a tangcsapda népszerűsége folyamatosan nőtt, és hamar túlnőtt az underground klubok világán. Ebben fontos szerepe volt az 1995-ben megjelent Az ember tervez albumnak is. Ezen kapott helyet az egyszerű dal, amely a zenekar egyik legismertebb szerzeményévé vált, és máig szinte elmaradhatatlan része a tangcsapda koncertjeinek.

A tankcsapda sikerének egyik kulcsa Lukács László jellegzetes szövegvilága. A dalokban a hétköznapi élet, a szabadság, vagy a szerelem, a düh, az önirónia és olykor komolyabb társadalmi témák is megjelennek. Rengeteg tankcsapda sor vált szintén szállóigévé, a közönség pedig sokszor az első szótól az utolsóig együtt énekli a dalokat a zenekarral.

0: angyal.
1: A Dangcsapda igazi terepe mindig is a színpad volt. A kisebb kluboktól az ország legnagyobb fesztiváljaik és koncerthelyszínéig szinte mindenhol megfordultak, miközben több generáció nőtt fel a zenéjükön. A zenekar egyik különlegessége éppen ez. Egy Dangcsapda koncert közönségében ma már ugyanúgy ott lehetnek azok, akik a 90-es években ismerték meg őket, mint azok, akik akkor még meg sem születtek.

A zenekar felállása az évtizedek során többször változott, Lukács László azonban a kezdetektől a tankcsapda meghatározó alakja. A zenekar közben folyamatosan változott és új hangzásokkal is kísérletezett, de a debreceni gyökereket sosem felejtették el. Több mint 3,5 évtized után pedig a tankcsapda már nem egyszerűen egy rockzenekar, hanem a magyar könnyűzene történetének része. Már ennyi volt a Lemezmúzeum, jövő héten ismét.

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.
2: Ma így a Lemezmúzeum után mi a tankcsapda miatt vissza is kanyarodunk egy picit az idei Sziget Fesztiválhoz, ugyanis ők ma lépnek fel 21 óra 20 perckor, úgyhogy reméljük, hogy mindenkinek, akinek van jegye, az elmegy a mai tankcsapda koncertre. És ha már Sziget, akkor egy gyors fotóbeszámolóba is beletekintünk. Ugye a Sziget családiasabb jellegű nulladik napjáról már beszéltünk, ezután pedig megújult lendülettel váltott át a már megszokott igazi fesztivál hangulatba. Az első napon a hajógyári Szigetet elözönlötték a fiatalok és a sátrazó fesztiválozók, alig várva az est fellépőit, írja a Refresher. A késő délutáni órákban a Woo Fellis adott egyszerre megható, de mégis pörgős és dinamikus koncertet. A londoni formáció már nem először jár Budapesten, legutóbb tavaly novemberben adtak koncertet az Aquarium klubban, Eli Rauselék azonban most a nagy színpadot töltötték meg végtelen energiájukkal és jobbnál jobb dalaikkal. Talán elsőre érdekesnek tűnhet a keddi line-up sokszínűsége, a zenekart ugyanis 19-15-től a Zara Larsson váltotta Fluor Mizu című slágerével, erről már ugye beszéltünk, aki 2026-ra sikeresen szabadulva a Kia Asylumból megalapozta a kimeríthetetlen Eurosummert, Midnight Sun című dalával pedig nem csak TikTok trendet, de feledhetetlen nyári emlékeket is okozott közönségének. Zara tánc koreográfiájával, táncosaival, delfinekkel, naplementével és hibiszkuszokkal teletűzdelt színpada szinte felrobbant, a Lush Life eléneklése során pedig két fiatalt is felhívott magához, akikkel együtt adták elő a már sokak által jól ismert táncot. A koncertre óriási tömeg volt kíváncsi, kicsivel talán nagyobb is, mint a nagy színpadot kedden záró Somber, aki stílusosan egy fekete kis buszban ülve a svéd énekesnővel, Larssonnal koktélozva érkezett meg a közönség elé. A mindössze 21 éves énekes először lépett fel akkor a fesztivál színpadán, mint a Sziget, a feladattal azonban sikeresen megküzdött, hiszen a rajongótábor a Magyarországon sem kicsi, igaz, a magyar zászló sorrendjét még egy kicsit gyakorolnia kell. Az első napon fellépett még a Szigeten Meringer, illetve Dijon is, úgyis ebben a cikkben találnak jó pár fotót is az eseményről, úgyhogy megint csak azt tudjuk ajánlani, mint ahogy ugye a Sziget Fesztivál nulladik napja fotóbeszámolójával kapcsolatban, látogassanak el a Refresher oldalára, kicsit lapozgassanak bele ebbe a cikkbe, és azon belül akkor a fotókba. Mi pedig ezzel búcsúzunk, a zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus Király Tomislav, a délutáni híreket Faris Doris szerkesztette, műsorvezető Gönc Tamara volt. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. 7-kor esti mese, után a Magyar Nóták Csárdások válogatása, 8-tól terepjáró ismétlés, 9-től Spiritus ismétlése és az esti műsor folyamán jobbnál jobb muzsikák még itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Ne feledjék el sasolni az eget sem, az időjárás ehhez adott lesz, és ami még fontosabb, ne feledjenek holnap reggel 5:30-tól a délelőttisekkel tartani. További kellemes estét, további kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek. A háttérben már szól a sokszor emlegetett Fluor Tomitól a Mizu.

0: Ábrahám Klaudia, Kelep Elek meséi. Rövid szerelem. Elek sohasem gondolta volna, hogy vele is megeshet a dolog, de mégis így lett. Első látásra szerelmes lett Paulába, a kapcai pávába. Minden nap felkereste, udvarolt, bókolt neki, bízva abban, hogy szerelme egyszer viszonzásra lel. Egyik alkalommal megkérdezte Paulát, hogy mivel járhatna a kedvében. A páva nem gondolkodott sokat. Szerez nekem egy tükröt. Vágta oda a gólyának. Eleknek több sem kellett. Már repült is Szarka Bélához, az ószereshez. A vén Szarka mindent összegyűjt. Nála vannak azok a tárgyak, amiket mások hiába keresnek. Elek szerencséjére tükör is akadt a sok limlom között.
1: Adadom neked, de csak kölcsönbe, mondta a Szarka. Éppen hozd vissza, össze ne törjön,
0: figyelmeztette a gólyát. Elek ígéretet tett, aztán sietett is szerelméhez a meglepetéssel. Paula majd kiugrott a bőréből örömében, amikor meglátta a tükröt. Azonnal nézegetni kezdte magát benne. Na hát, szebb vagyok, mint gondoltam. Nem csoda, hogy mindenki odáig van értem, mondta, majd Elekhez fordult. Ha már itt vagy, nem tartanád nekem a tükröt? De úgy, hogy lássam magam egészben, utasította a gólyát, aki örömmel engedelmeskedett. Teltek múltak a napok, a páva pedig egyre önteltebb lett. Folyton magát dicsérte, hogy milyen karcsú, milyen csodásan áll neki a zöld szín, és hogy mennyire hibátlan a külseje. Elek viszont egyre kevésbé látta már őt szépnek, és a randevúkat sem várta. Rájött, hogy Paula sosem viszonozza a szerelmét, hiszen valaki másba szerelmes. Saját magába. Egy nap visszakérte a tükröt, és többé nem kereste Paulát. A páva szíve pedig összetört a tükör miatt.
2: Itt a vége, most jön vele. Szép volt, más sem volt. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
2: Szép álmokat!
4: A hét magyar nótája.

egyszer megálmodtam régen. Egyetlen egy boldog percért, jaj, de megszenvedtem.

bejártam a kerekföldet, találtam ott piros rózsát százon. Tüzes borral

kegyetlenül sűrít a szél. Még az ebet is bent tartják, belül kerül, aki csak él. Vándor legény jár egyedül, feje fölött varnyú repül, kísérgeti régi.

Zöld erdő mélyén, kis patak szélén, párjával csendesen élt egy cigány. Vén öreg ember, nótája nem kell, nem kell a nótája senkinek már.

mert egy perc is így szól az egyik. Jó uraim, hol a tudnak ugye? Nyissad a hajtó, ezt a bérhaj. Látni szeretném, repülni tud-e? Ugrik a pincés, pénz.

nem jön álom a szememre, bárhogy is szeretném, bárhogy is akarnám. Elveszi az eszemet, hogy a más van a szívében, más van most a karján. Hely pedig, hogy esküdöző, égre, földre, valamennyi szentre, hogy csak

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Augusztus végén és szeptember elején lendve ismét a hagyományok, a kiváló gasztronómia, a zene, a bor és a szórakozás hegyében kell életre. Az idei Vinárium Fesztivál, amelyre augusztus 20-a és szeptember 5-e között kerül sor a városközpontban, valamint a Vinárium kilátótorony rendezvény,

0: helyszínén. Idén is a gazdag kulturális örökség, a kiváló borok, a néprajzi értékek és a minden korosztályt megszólító élmények harmonikus ötvözetével várja a látogatókat. Az idei fesztivál pontos programját a szervezők ma délelőtt a lendvai Rózsavárosi Parkban ismertették. Szabó Márk számol be erről.
1: Magyar János Lendva község polgármestere.
2: Vinárium Fesztivál nagyon gazdag program spektrummal készült, és úgy gondolom, hogy minden életkor vagy ízlés elvárásokra föl van készülve. Csütörtökön kezdjük, ami egy overtúra történtekre, koncert a Csillagok alatt, és a lendvai csillagok, Brina Gerebic, Kátya Ferenc és Pianovák fognak fölépni. Fantasztikus rendezvény lesz. Pénteken hagyományos koncertet, most már Bogrács Fesztiválról készülünk föl, hagyományos rendezvény, versengés, egy szórakoztatási része.
1: A Bogrács Festre már Igor Magdics, a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet igazgatója invitál.
3: Imam to čast da lahko predstavim prvo in največjo prireditev v sklopu festivala Vinarium, to je Bogrács Fest.
4: A fesztivál első és legnagyobb eseménye a Bogrács Fest, amely idén is olyan lesz, mint a korábbi években, hisz a jó gyakorlaton nem szabad változtatni. A város főutcája a helyszín, és már több mint 110 csapat jelentkezett be. A csapatok háromnegyede visszatérő, a többi új lesz. Igen innovatív csapatnevekre készüljenek a Bogrács Festen, ahol több helyen is lehet majd kóstolni ezt az ikonikus ételt. A parkban édes utcánk is lesz, amely édes nyalánkságokkal vár mindenkit. A gyerekek pedig kibővített játszótéren játszhatnak. Ingyenes kisvasút fogja róni a köröket a városban, a toronyig pedig busz közlekedik majd. Napközben a Blue Planet, este pedig Dražen Zečićat koncertet.
3: Preditev bo odlična, odlično organizirana in vsi skupaj lepo vabljeni na njo.
2: Ékszere a fesztiválnak az etnoestek, szlovén, magyar, horvát és a szerb etnoest kulturális és kulinárikus kínálattal. Pénteken pedig a lendvai borászok estéje, másnap a lendvai szüret.
1: Dr. Habjanič Kaszás Mihály, a Szlovén Kulturális Közalapítvány lendvai területi kirendeltségének vezetője mond részleteket a lendvai szüretről.
5: Idén már a 47. lendvai szüret kerül megrendezésre. 14 órakor kezdődik a felvonulás, 16 órától lesz a folklor program. A felvonuláson nagyon sok felvonuló lesz, 60 csapat, 400 emberre lehet majd számítani felvonulókra. 8 folklor egyesület fog fellépni tánccal, zenével 3 országból. 13 órakor akkor nyílik meg a dr. József Mursics kiállítása a Polgárosodási Múzeumban. Az egész nap folyamán sok program is lesz a gyerekeknek és felnőtteknek, és este pedig a legendáris Spurgyava Kázalistével zárjuk a koncertet.
2: És akkor jön a Vinárium kilátótorony 11. évfordulója, 3. szombaton. Ott is számos programmal készülnek a Turisztikai Szövetség munkatársai.
1: Bánutai Éva Mária, a Lendva várja önt Turisztikai Szövetség elnöke ismerteti a kilátótorony évfordulós rendezvényeit.
6: Az ünneplést már pénteken, szeptember 4-én megkezdjük egy igazán hangulatos és kötetlen rendezvényel, amelynek címe Borok a lombok alatt. A lendvai borászok gondoskodnak a bor kedvelők kényeztetéséről. A kilátó torony mellett találhatunk a házakban változatos helyi ételek, kínálatával várjuk a látogatókat. 5-én, szombaton pedig folytatjuk a Vinárium kilátó torony 11. évfordulójának megünneplését. Kézműves foglalkozások és gyermekprogramok várják a legkisebbeket, arcfestés és ugrálóvár. A rendezvény ideje alatt a Vinárium kilátó torony látogatása ingyenes, valamint ingyenes autóbuszjárat is közlekedik a városközpont és a kilátótorony között. Az ünnepségen bemutatjuk új termékünket is, az innovatív Vinárium gibanica süteményt. Az ünnepség fénypontjára 20 órától kerül sor a Bella Venezia és a Kubis Hotel közötti rendezvénytéren. Koncertet ad a Vlado Kalember és a Srebrna Krila, valamint a Novi Fossili. A belépés ingyenes, és mindenkit szeretettel várjunk.
2: Nagyon szívesen látunk mindenkit, különböző kínálatra mindenki szert tehet, és úgy gondolom, hogy mindenki az ízlését valamiképpen tudja is kielégíteni.
1: Utazás hőlégbalonokkal, lézersó, Vinárkó kabala figurája, új turisztikai térkép, hazai csillagok, Mirán Rudán, Bogrács, Dražen Zečić, 4 etno, illetve gasztroest, lendvai borok, szüreti felvonulás, Mursics József emlékkiállítás, Pörljavo kazaliste, a torony ünnepe, Vlado Kalember és Novi Fossili. Nem könnyű felsorolni a három pilléren nyugvó Vinárium fesztivál kínálatát. Mindezt és még ennél is többet nyújt augusztus 20-ától szeptember 5-éig.
0: Kocsis Rozina, Farkas Barkas és Róka Koma című állatmeséjével érkezett a budapesti Aranyszamár Bábszínház, a Lendvai Bábkikötőre. A közel 30 éve működő utazószínház már többször járt a Muravidéken. Ezúttal a fiatalabb gyerekek számára készített zenés, kiolvasós, játékos történetet láthatta a közönség. Baranyai Anita bábszínésszel Botka Ágnes beszélgetett.
7: Erdőmező a hazája, hol életét megtalálja. De ha az éhség szorongatja, a falut is felkutatja. Belopódzik az udvarba, tyúkot, libát ellopkodja. Szereti a sajtot, mézet, halat fog, ha hozzáférhet. Lompos, hosszú farka vagyon, okos állat is, szép nagyon. Élete csak móka, úgy hívják, hogy? Róka!
8: Ez egy állatmese, ami ugye az állattörténetek tanulságaival zárul, kezdődik és zárul a farkas és a róka különböző történeteit dolgozza fel egy mesefüzéren keresztül, hogy éppen az erő, vagy a bátorság, vagy az ész, a ravasság a fontos, és melyik győzedelmeskedik. Azt gondolom, hogy a színháznak a varázsa az most ebben a felgyorsult világban egyre fontosabb lesz, hogy megpróbáljuk a gyermekeket kirángatni mondjuk egy digitális világból, vagy a képernyő mögül, és azt érezzük, hogy ennek az élő bábszínházi formának abszolút még a mai napig is van létjogosultsága, de nagyon fontos, hogy ezt életben tartsuk.
9: Ahogyan olvasgattam a honlapukat, az őszintesség, a tisztelet, tehát olyan értékeket sorolnak fel, amelyek úgy tűnik, hogy ezek talán magától is értetődők lennének, holott azért ez egyáltalán nincs így a mai világban, és hogy ezeknek a közvetítése mennyire fontos.
8: Hát igen, azt gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb gyermekszínház készítőknek, hogy a gyermeki lélekhez valahogy kapcsolódni tudjunk, és amit mondtam az előbb, és ezt tényleg a mai világban nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy az alapértékeket életben tartsuk, és ne hagyjuk ezeket az értékeket eltolódni valami olyan irányba, amifele úgy is megy a világ, de azért nem mindegy, hogy a tévét kapcsolja be anya, vagy pedig elhozza egy színházi előadásra, és ott esetleg utána kontaktálhatunk is, tehát lehet beszélgetni, és oda jöhetnek, megnézhetik a bábukat, beszélgethetünk a gyerekekkel, tehát ez nagyon fontos.
9: Ez a kisebbeknek készült darab, tehát azért behatárol a korosztály, de láttam, hogy tizenéveseknek is készítenek.
8: Igen, ez a Farkas Barkas és Róka Koma, amit ma idehoztunk, ez 3 éves kortól ajánlott előadás, de most például a legújabb előadásunk, a színházunk legújabb bemutatója, Sarah Crossannek az Egy című művéből készült, Szabó T. Anna eredeti fordítása alapján Katilla alkalmazta színpadra, és ezzel a 14 éven felülieket szólítjuk meg, tehát a középiskolás és felnőtt korosztályt.
9: Miért érezték azt, hogy fontos lenne nyitni az idősebb gyerekek felé, akik még nem felnőttek, de ott vannak a határon.
8: Igen, hát a színházunknak nagyon fontos, hogy ezt a korosztályi ollót nyissuk azért, hogy minél több emberhez jussunk el, illetve hogy magát a bábozást, illetve a bábnak a szeretetét, azt ne úgy határozzuk meg, mint kifejezetten csak a gyermekek számára érvényes színházi formanyelvet, hanem igenis, hogy ez akár a középiskolásoknak, vagy akár a felnőtteknek is jó, és ugye maga a témaválasztásunk is egy Siam ikerpárról szól. Ez az új produkciónk, tehát egy nagyon érzékenyítő, szóval ezt a testbántást, ami ugye a mai világban szintén már gyerekkortól nagyon meghatározó, sajnos ugye a testbántás a már egész kicsikortól kezdve, hogy erről beszéljünk nyíltan, hogy ott vagyunk, senki sincs egyedül.
9: Annyit tennék hozzá, hogy itt nem csak a legkisebbeket hozták, hanem olyanokat is, akik még az anyukájuk hasában vannak.
8: Igen, hát ilyen is volt már, és természetesen vannak olyan családok, akiket végigkísérünk, igen, egész pocaklakóktól kezdve odáig, hogy ja, hogy már leérettségizett a gyermek, azért nem jön már az előadásunkra. Néha nehéz ezt megélni, hogy így telik az idő, de természetesen néha a felnőttek is ugyanolyan jól, vagy még jobban szórakoznak akár egy adott produkció, mint maguk a gyermekek.
0: Új Újra környezetpusztítás miatt merültek fel aggodalmak Lendva községben. Ismeretlenek módszeresen, fúróval és vegyszerekkel károsították meg a Lendva pince szakasz platán sorát. Helybéliek már május 22-én jelezték a rendőrségnek az intőjeleket, a furatokat a törzseken és az olajszagot. Bár az elpusztult fákat kivágták, a fák elszáradása a szomszédos szakaszon folytatódik. Szabó Szuzinak a helyzet kapcsán Tóth Merita helyi lakos nyilatkozott. Majd Lendva község álláspontjára is kíváncsiak voltunk.
10: Ezekre gondokra májusban figyeltem fel, akkor, amikor a biciklessáv és az úttest közti sávot lekaszálták, vagyis már előtte észrevettem, hogy egyes szakaszokon elszáradtak a fák, de viszont akkor, amikor lekaszálták a füvet, akkor, mikor ott mellette mentem, észrevettem, hogy miért száradtak el, akkor egy kicsit ledöbbentem, mert nem tudtam elhinni, hogy ez létezik, főleg azok után, amikor megállapítottam, hogy ez ember által követett el dolog.
11: Hogy voltak megrongálva a fák?
10: Az első szakaszon ez a négy fa, ami ki lett vágva most már, és komplet el voltak száradva. Ezeken alul lyukak vannak furva, és egyes fák mellett lehet szagolni, hogy olaj volt oda öntve. Májusban, amikor ezt észrevettem, sajnálom, hogy ilyen későn vettem észre, eszembe is jutott, hogy valaki ilyenre képes. Utána láttam, hogy sok helyen ilyeneket csinálnak az emberek, és szégyellem magamat, hogy az emberiséghez tartozok, és hogy ilyeneket művelünk.
11: Ez a TED bűncselekménynek minősül.
10: A szlovén törvénykönyv szerint ez bűncselekménynek minősül. Ez a visszanyezés, ez is külön még egy pont. Ez mind közjog, szóval ez nem tulajdonjog, ez közjog, és ez egy közjogrongálás. Ez bűncselekménynek minősül.
11: Fordult-e valahova a problematikával?
10: Május 22-én küldtem a rendőrségnek egy értesítést, leírtam nekik, hogy mi a helyzet, küldtem térképen, megjelöltem, hogy hol vannak ezek a helyek, részletesen lefényképeztem, és le is írtam. Persze azok után, hogy konzultáltam szakemberekkel, akik mondták, hogy igen, nem, ez nem állat által csinál dolog, hanem ember által, mert geometrikus lyuk van rajta. Mondtam, hogy szeretnék följelentést tenni, erre azt mondták, hogy nem tudok följelentést tenni, mert nem az én tulajdonom, hogy csak a hivatalos tulajdonos tud följelentést tenni.
11: Nyilatkoztatott Melita helyi lakos, természetkedvelő, majd hozzátette, hogy ezt a négy fát azóta kivágták, és további fák száradását vette észre. Továbbá még elmondta, hogy a Lendva pince útszakasz felújítása, ami nemrég fejeződött be, ezzel összefüggésben az értékes platánsor első szakaszát már korábban kivágták, akkor még a vízelvezetés kiépítése miatt. Tóth Melita ez év júniusában fordult Lendva községhez, de választ azóta nem kapott. A napokban rádiónk is elküldte kérdéseit a hivatalhoz. Nos, és milyen az álláspontjuk a rongálással kapcsolatban? Válaszuk szerint határozottan elítélik a fák és az egyéb nyilvános zöld infrastruktúra szándékos rongálását vagy pusztítását. Az ilyen magatartás megengedhetetlen, mivel kárt okoz a közvagyonban. Negatívan befolyásolja a lakókörnyezet minőségét, valamint elfogadhatatlan beavatkozást jelent a környezetbe. A község ezzel összefüggésben hangsúlyozta, hogy a Lendva és Pince közötti útmenti fasor a helyi tájkép fontos része. Ezért megőrzése és megfelelő védelme közérdek. Indította Lendva község hivatalos eljárást a rendőrségen. A válaszból megtudtuk, hogy a község már értesült a fák sérüléseiről és felmérte a fasor érintett szakaszát. A megállapítások alapján eltávolították a megrongált, illetve kiszáradt fákat, amelyeket már nem lehetett megmenteni. Az újabb helyszíni szemlés során a fasor szomszédos szakaszán lévő fákon is további sérüléseket észleltek. Erről értesítették az illetékes szerveket, és a lendvai rendőrállomáson feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen. A község hatáskörén belül együttműködik a további eljárásban, és az illetékes szervek rendelkezésére bocsát minden információt. Az esettel kapcsolatban a község a lakosságtól kapott további információkat a fák megrongálásának körülményeiről, Többek közt olyan gyanúk is felmerültek, hogy a fasor közvetlen közelében élő lakók közül valakit a lehulló levelek zavartak. A község ezt nem tudja megerősíteni, és nem is kíván senkit felelősségre vonni. Az említett felvetést továbbította az illetékes szerveknek, és az ilyeneket a jövőben is továbbítani fogja nekik, hisz azok jogosultak a tények és a felelősség megállapítására. Lendva község fokozott ellenőrzéssel és egyes technikai eszközök bevetésének lehetőségével lép fel a Lendva pince fasorban esetlegesen felmerülő újabb fakárosítások ellen, miközben a lakosság segítségét is kéri a gyanús esetek bejelentéséhez. A látható foltok és az olajszag miatt szakértői vizsgálat nyomán fogják meghatározni a talajcsere menetét. Az elpusztított platánok pótlását szakmai irányelvek szerint végzik el, a helyreállítás költségeit pedig egyelőre a község állja. Amennyiben a rendőrségi eljárás során azonosítják az elkövetőt, a község a teljes kárösszeget és a felmerült költségeket jogi úton hajtja be az illetőn.
12: Kedves hallgatóink! A mai terepjáróban Szabó Márk, Botka Ágnes és Szabó Szuzi összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
13: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
14: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

hiszen most kezdek csak felocsúdni még. Mindig reméltem, hogy véget ér a bánat, de hogy meg

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Spiritus. A Muravidéki Magyar Rádió vallási műsora. Vezessen út lélektől lélekig.

Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket, Kepéné Bihar Mária vagyok. Önök pedig a Spiritus című műsorunk augusztusi adását hallják. 1526. augusztus 29-e, a magyar történelem talán legfeketébb gyásznapja, amely mélyen beleégett a magyar néplélekbe, és évszázadokra meghatározta a bús magyar sorsot. E hónap végén a Mohácsi csata 500. évfordulójára készül megemlékezni a magyarság. Az emlékezést lehetővé tevő kutatások azonban már sokkal régebben elkezdődtek, és az elmúlt években folyamatosan zajlott.

0: tudtak. A történelem egy roppant érdekes ága a mentalitás történet, ahol emberi érzéseken, apró történéseken keresztül igyekszünk rávilágítani arra, hogyan érezte magát egy-egy ember a történelem sodrában, hogyan élt át sorsfordító eseményeket. E nézőpont nagymestere, vagy ha úgy tetszik, mesterasszonya, dr. Bilkei Irén történész, a Zala megyei Levéltár címzetes igazgatója. Most az ő segítségével idézünk fel néhány emberi történetet, amely segítségével jobban megérthetjük majd a mohácsi csatavesztés lélektanát.
1: Ezt a korszakot 1490 és 1526 között Jagelló kornak nevezik, a két Jagelló királyról, és történt valami közben, ami nagyon fontos volt és meg is határozta Európa további sorsát. 1506-ban Európa két uralkodó dinasztiája, a Habsburgok és a Jagellók egy házassági szerződést kötöttek. Ugye tudjuk a történelemről is ismert, hogy a Habsburgok házassági politikája mennyiben hozzájárult az ő politikai, társadalmi, gazdasági sikereikhez. Történetesen ez teljesen véletlen volt a történelemben, hogy mind a Habsburg, mind a Jagelló házban akkor született, előtte néhány évvel egy fiú és egy lány. Nagyjából egykorúak voltak, tehát adódott a lehetőség, hogy Habsburg Máriát feleségül adják Jagelló Lajoshoz, és a Jagelló Annát, az ő testvérét pedig feleségül adják Habsburg Ferdinándhoz. Tehát ez a kettős házasság erősítette meg ezt a szövetséget, és Európa további sorsára is hatással volt. Jagelló korban vagyunk, ellentmondásokkal teli korszak, Mátyás birodalma már nem létezik, a fekete sereget szétverték, az ország gazdaságilag mondhatjuk, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy tönkrement, nagyon érdekes leírások vannak, hogy Jagelló Lajos király udvarában annyira szegények voltak, hogy Mária királynének az ezüstkanalait kellett ahhoz eladni, hogy abból is pénzt verjenek, és közben a török birodalom pedig erősödött. Meghódították az egész Balkánt hosszú-hosszú folyamat során, és még végül 1521-ben sikerült elfoglalniuk Nándorfehérvárt, és ez volt az a pont, amikor megnyílt, gyakorlatilag egy elesett az utolsó védőbástya, a Magyarország kapuja kinyílt a török hódítás előtt. Ugye 1521-ben járunk, van még 5 év Mohácsig, amíg azért fel lehetett volna készülni többre, és ezt sokszor fogom használni, ezt a kifejezést, hogy lehetett volna.

A történet ott folytatódik, hogy 1521-26 tavaszán megindul Szulajmán a hadaival. A magyar hadvezetés élén Lajos királya gyakorlatilag kétségbe esik. A Európa minden hatalmától pénzt próbál szerezni a magyar királyság, leginkább is a pápától. Kétségbe esett levelek hosszú sora maradt fent, szerencsére, úgyhogy ezek nagyon értékes források számunkra, amiben Lajos király megpróbál pénzt kérni mindenkitől, aki Európában létezik. Azt hozzá kell tenni, hogy nem túl sok segítséget kap. Még igazán a pápai állam, a Vatikán az, aki úgy pénzt küld zsoldosok felfogadására és felfegyverezésére, a lengyelek különbékét kötnek a törökkel, Velence, a földközi-tengeri nagyhatalom pedig ilyen, hát hogy is mondjam, kereskedelmi és diplomáciai egyességeket köt a törökkel, hogy még vállalják is a török csapatok szállítását. Franciaország el van foglalva a saját háborújával, a német-alföldi osztrák területektől lehetne még segítséget várni, ugye Habsburg Ferdinánd főherceg, ugye Mária királyné bátyja, de onnan is csak lassan csordogál a segítség és külföldi zsoldosok. Valamikor augusztusban, hát folyamatosan, azért nem lehet ezt pontosan megmondani, érkeznek meg a magyar csapatok Mohácsra, ezt szemelik ki a csata színhelyének, de még mindig nem gyűlt össze a had, mert például a magyarországi királyi bandériumokon, meg a megyei hadakon kívül várják még Erdélyből Szapolyai János vajdát nagy sereggel. A történészek már régen megállapították, hogy a probléma az volt, hogy ellentmondó parancsokat kapott Szapolyai János, hogy mikor induljon, mikor ne induljon, tehát nem is ért oda. Délről Frangepán Kristóf hadait várják, a Vas megyéből pedig Batthyány Ferenc bán csapatait, akik egyébként pontosan augusztus 29-én reggelre érkeznek meg Mohácsra, tehát ők nagy nehezen megérkeznek.

A probléma az, hogy a király nagyon fiatal, 20 éves, soha nem volt háborúban, csak harci játékokban edződött. Nem találnak fővezért a magyar csapatoknak, végül a szószoros értelmében nagy nehezen előrángatják Tomori Pált, a kalocsai érseket, akinek ugyan van hadvezéri tapasztalata, de ekkor a sereget még soha nem vezényelt. És a nádor, akinek a kötelessége lenne ilyenkor, Bátor István a nádor, a királyt helyettesíteni, ő mindig az, hát a történelmi pletyka szerint részeges, nem túl alkalmas a feladatára, másrészt pedig Sánta, tehát fizikailag sem alkalmas a feladatára, tehát nincs egységes vezénylet. Végül is a megegyezés szerint, hát a királyt pedig védik, a 20 éves fiatal fiút, meg hát a királyt védeni kell. Tomori Pál a fővezér és a hadsereg jobb szárnyát pedig Batthyány Ferenc a szlavoniai bán vezényli, a hadsereg bal szárnyát meg Perényi Péter a délvidékről. Tehát úgy így állnak neki a sorakoznak fel a csatához. A magyar hadsereg gerincét és a legnagyobb erejét a páncélos lovasok képezik. De gondoljunk bele, hogy mintha minden összejátszana augusztus 29-én, keresztelő Szent János fejevételének a napján, a keresztény naptár szerint, mintha minden a magyarok ellen összeesküdne, vihar előtti szörnyű meleg van. Képzeljük el, hogy felsorakoztatják délbe a páncélosokat, ugye abba több kilónyi vér, de mindenben, és akkor délután 3 óra körül indul csak a csata, hát már egyszerűen nehéz felfogni, hogy hogyan képesek egyáltalán mozogni. Amit érdekessége még a történetnek, megint egy ilyen nagyon megindító történet, hogy annyira ragaszkodnak az archaikus szokásokhoz, hogy elvileg a királynak kellene vezetni a csatát, de ugye tudjuk, hogy azért úgy nem megy, viszont felsorakozik a magyar sereg. Drágfi Jánosnak hívják azt az embert, aki viszi a magyar, pontosabban keresztény sereg, nevezzük inkább így, mert nem csak magyarok vannak, a seregbe viszi a magyar sereg zászlaját, ami Szűz Mária képe van hímezve, ő a zászlótartó. Ő áll legelől, tehát ő pontosan tudja, hogy ő onnan nem fog hazamenni. Tehát valószínűleg ő az egyik első áldozat, az zászlótartó, ugye kínálja magát az ellenségnek, és ezt még onnan is tudjuk, hogy előző estéről, augusztus 28-án megírja a végrendeletét a Mohácsi táborba, és a szolgáját pedig elküldi Budára a végrendeletével. Fent maradt a végrendelet, az országos levéltárban megvan, magyarul írt végrendelet. Nagyon, nagyon szép a történet. És a zászlótartónak archaikus szokás szerint, aminek ugye akkor már semmi értelme, a csata előtt lecsatolják ünnepélyesen a sarkantyóit a lováról, tehát hogy ne tudjon menekülni. Ez egy ilyen nagyon archaikus szokás, aminek ugyan semmi értelme, tehát azért képzeljük el ezt a filmbe illő jelenetet, hogy a zászlótartó a Szűz Máriás zászlóval, amit lecsatolják a sarkantyóit, tudja, hogy a halálba megy, sőt valószínűleg az első áldozat.

A csata valóban úgy indult, Tomori támadást vezényel, állítólag a hadtörténészek összerakott kis adatai szerint Batthyány Ferenc csapatainak kezdetben sikere van, de ez nem tart sokáig, mert a török hadsereg körülbelül háromszoros túlerőben van. Tehát Mohácsnál a számítások szerint ilyen maximum 20 ezer főnyi keresztény sereg gyűlt össze, a török hadsereg létszámát pedig olyan körülbelül 60-65 ezerre becsülik. A régebbi kutatások szerint több nagyobb számok voltak, de ez nem valószínű. De ez a 60 ezer ember is háromszoros túlerőt jelent. Tehát háromszoros túlerővel szemben nem lehet harcolni. Amikor a csata másfél óra alatt dőlt el. Másfél óra alatt aratott a török akkora győzelmet, hogy a magyar hadrend felbomlott, és mindenki menekülőre fogta, és közben hatalmas zivatar támadt. Elerett az eső, tehát ezért mondtam azt, hogy mintha még az égiek is a magyarok ellen lettek volna, ami pillanatok alatt feláztatta a csatateret, amiről egyébként hosszú, érdekes módon hosszú időn keresztül nem lehetett pontosan lokalizálni. Hát ma mindenféle tereprégészeti, ilyen fémkeresés régészeti kutatások, talajradar vizsgálatok és egyebek alapján úgy egyeznek meg a hadtörténészek, tehát hogy nem a Mohács, ugye csak közel van, egy körülbelül 8 kilométerre van Mohácsra egy Majs nevű falu. Délnyugat irányban a csata valószínűleg, sőt most már gyakorlatilag biztosan tudjuk, hogy ott zajlott. Tehát nagyjából másfél óra alatt verték szét a magyar sereget, állítólag maga Szulajmán sem hitte el. Nem eltettek foglyokat, de ott maradt a csatatéren, körülbelül úgy számolnak, hogy 10 000 gyalogos és 4-5 000 lovas. A török történetírók eldicsekedtek azzal, hogy ők csak néhány száz embert veszítettek, ami ugye kizárt dolog, fizikai képtelenség. Mai kutatások szerint 4-5 000 fő veszteséggel kell számolni, az is sokkal kevesebb, ugye, mint a magyaroké. A csata másnapján tökéletes zűrzavar uralkodott. A királyt nem találták, csak később derült ki, hogy a király elesett, Lajos király, ugye ismerjük a történetet, hogy nagyon valószínű, tehát nem lett összeesküvés áldozata, hanem a lova ledobta magáról, és a páncélja lehúzta a sárban, mocsárban, menekülés közben. Elesett mind a két érsek, a kalocsai érsek volt, ugye Tomori Pál a fővezér, a másik Szalkai László az esztergomi érsek, mind a két érsek ott maradt csatatéren, a főispánok nagy része, a püspökök nagy része, tehát gyakorlatilag az ország teljes vezérkara ott maradt. El tudjuk képzelni, ugye, hogy ez néhány napig micsoda zűrzavart eredményezett.

Most az utóbbi év kutatásai például az fókuszában az egyik kérdés pontosan ez volt, hogy a Mohácsi csata résztvevőit gyűjtsék össze. Hát ez nagyon hosszú munka, ugye a latin nyelvű forrásokból kell mindezt kiemelni, és ki lehetett egészíteni azokat a névsorokat, amiket Brodarics is leírt. Ugye említettem már, hogy meghalt a király, a két érsek, a püspökök és a főispánok nagy része, a magyar arisztokrácia egy része ott maradt. Mert ugye a nemes embereknek saját zászló alatt kellett hadba vonulni, erről is beszéltem. Most akik nekünk itt Zalából fontosak. A Ákosházi Sárkány Ambrus. Ez az Ákosháza Egerszeg, Zalaegerszeg mellett egy kis település. Ugye ebben a korszakban az a szokás, hogy a nemes ember neve előtt, vagy az úgynevezett nemesi előnév, ami általában a származására, vagy a törzs birtokaira utal, lásd a bánfiakat, ugye az alsó lendvei bánfi. Tehát ezért Ákosházi Sárkány Ambrus, ő nagyon nagy ember. Volt Zalamegye főispánja is volt, országbíró is volt, tehát az ország harmadik tisztségét viselte, és a királyi udvarban bejáratos. Az újabb kutatások szerint sokkal nagyobb szerepe volt a magában a csatában is, mint ezt eddig gondoltuk volna. Nem tisztázták meg pontosan, de egy biztos, hogy nem ő vezette az alai és vasi csapatokat a csatában, mert ő valószínűleg a fővezérek között esett el a csatatéren. Van egy másik szörnyű leírás, amiről a történetírók nem tudják pontosan, hogy ez most ilyen történetíró toposz-e, hogy fokozza a török történetíró még a feszültséget. Ez szerint a csata másnapján a magyar sereg 7 vezérének a véres levágott fejét vitték Szulajmán elé, és köztük volt ez Zalai Ákosházi Sárkány Ambrus is. Ezt nem tudhatjuk, mert ez egy olyan nagyon történeti, olyan majdnem, hogy mondai mesei jelen. A másik nagyon híres ember, aki ott maradt Mohácsnál, az Csébi Pogány Zsigmond. Zalacsib is ugye Zalában van, de hát onnan kapta az előnevét. Ez a Pogány család is nagyon nevezetes volt. Pogány Zsigmond viszonylag idős korában harcolt már a csatában. Őt is név szerint megnevezik. Aztán akit természetesen itt említsünk meg, az alsólendvei Bánfi család egyik Zsigmond nevű tagja, akiről sokat ugyan nem tudunk, csak azt, hogy királyi familiáris volt, ő is ott maradt a csatatéren. Köznemesekről is szó van, pontosan a zalamegyei levéltárban lévő oklevelekből sikerült megtalálni Rajki Mihály nevű köznemes nevét, és reménykedünk abban, hogy további kutatások nem csak nálunk Zalában, hanem más levéltárakban is még nagyon sok új nevet hoznak elő.

érdekesség még az is, hogy néhány túlélőnek is tudjuk a nevét, hogy kik azok innen az alából, Nyugat-Dunántúlról, hogy kik azok, akik ott jártak a Mohácsi csatába, de megmenekültek. Nem tudjuk pontosan. Közülük talán a legfontosabb Batthyány Ferenc bán, aki a jobb szárny vezére volt. Ő nagyon nagy ember, ő vasi, tehát vasmegyei, együtt nevelkedett Jagello Lajos királlyal a királyi udvarban, személyes jó barátok voltak. Nem tudjuk, hogyan menekült meg pont a jobb szárny fővezére, de ő az egyik ilyen nagy és híres túlélő. Túlélte a csatát Török Bálint, akiről tudjuk, hogy tehát nyilván mindenki ismeri az Egri csillagokat, Gárdonyi regényét, amiben egy nagy nemzeti hősnek állítják őt be, a törökverő nemzeti hősnek egy ilyen majdnem úgy ikonná vált. Most hát ez a valóság nem egészen fedi ezt a képet, mert Török Bálinttal örökké problémák voltak, ugye már megvádolták, hogy 1521-ben Nándorfehérvár elvesztésének is ő volt az egyik oka. Ez ugyan elég igazságtalan dolog, mert ő akkor még nagyon fiatal volt, de eltűnt, simán eltűnt. Most a második Lajos király testőrségében szolgált ő, és a király egyik személyes testőre volt, és a pont a Mohácsi csatasíkon őt rendelték, ő volt az egyik, akit kirendeltek, hogy védje a királyt. Eltűnt ismételten, tehát nem lehet róla tudni, hogy mi történt vele. Semmilyen forrás nem szól róla, hiszen eltűnt, csak 1526. októberében bukkant fel az országgyűlésen, ugye, amikor már a Szapolyai Jánost koronázták királlyá, tehát hogy ő az egyik túlélő, és utána az 1526 és 1541 közötti időszakban, ugye ismerik a történetet, hogy 1541-ben a török gyakorlatilag egy kardcsapás nélkül vette be Budát, és Török Bálintot pedig fogságba ejtették és magukkal vitték. Tehát ebben a 15 évben ő volt az egyik, az, aki meghatározta itt a Nyugat-Dunántúl sorsát. Tehát ő megint csak a nagy túlélő, tehát Batthyány Török Bálint a nagy túlélő. Még sok más híres, kevésbé híres, köznemes pap például volt. Egy teljesen véletlen útján került a kezembe a levéltárunkban egy olyan oklevél, ami a kapornoki apátról. A kapornokon ugye Vences apátság működött, és semmilyen Antal apát is részt vett a csatában, mert hát ez ugye kötelességük volt, és hogy ilyen a történés szerencséje, hogy véletlenül találtam meg ezt az adatot. Teljesen más ügyben jó néhány évvel később valami problémája, konfliktusa támadt az egyházzal, semmilyen Antalnak, és ott ebben az oklevélben leírják, hogy miután visszatért Mohácsról. Tehát egy teljesen, nem ez volt ennek az oklevélnek a fő témája, de hát ez egy ilyen véletlen szerencse. Tehát őről tudjuk, hogy visszatért. Felmerült a kérdés különösen az utóbbi időben a történészekben, hogy kik azok a főurak, főnemesek, akiknek ott kellett volna lenni, de mégse voltak ott. Nádasdy Tamás neve jön először, akiből országbíró, majd később nádor lett, de úgymond igazoltan volt távol, mert a csata előtti hetekben küldte el második Lajos király német rendekhez segítséget kérni. Hát mondanom sem kell, hogy nem kapott segítséget, de ő a csata után tért vissza, tehát ő már egy feldúlt országba érkezett vissza.

azzal szoktam befejezni a Mohácsról szóló előadásomat, hogy az elesett, ott elesette emlékére, annak a 15 ezer kereszténynek az emlékére készülnek ezek a konferenciák, a könyvek, az ünnepségek, tehát méltó megemlékezést sikerült talán az 500. évfordulóra létrehoznunk.

Kedves hallgatóink! Mohács nem csak II. Lajos királyról, Tomori Páról, vagy Drágfi Jánosról szól. Ugyanúgy szól az alsólendvai bánfiakról, és arról a több ezer emberről is, akiknek a nevét már nem őrizték meg a krónikák. Remélem, amikor véget ér ez a műsor, nem csupán egy évszám marad meg az emlékezetünkben, hanem ezek az emberi sorsok is. A hírek szerint a közelgő megemlékezésekhez tervezett állami beruházások közül több nem készül el, vagy egyáltalán nem is valósul meg. Ez fontos hír, de nem ez dönti el, hogyan emlékezünk. Mert a tiszteletet nem épületek, hanem emberek hordozzák. Rajtunk múlik, hogy Mohácsot veszteségként, vagy közös történelmi örökségként visszük tovább. És rajtunk múlik az is, hogy azok emléke, akik vállalták Mohácsnál a reménytelennek tűnő harcot, ne csak a történelemkönyvekben, hanem a szívünkben is megmaradjon. Kedves hallgatóink, köszönöm szépen dr. Bilke Irénnek a színvonalos tudományos ismeretterjesztést, önöknek pedig a megtisztelő figyelmet. Magam és szerzőtársam, dr. Lendvai Kepe Zoltán, valamint technikus munkatársam Györkös Gorán nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Spiritust és benne Kepéné Bihar Máriát hallották.

0: Spiritus. A Muravidéki Magyar Rádió vallási műsora. Vezessen út lélektől lélekig.
1: MMR.

meg lehet, ráleltél te és viszed, de fejedre nem teszed, olyan ócska viselet, de fejedre nem teszed, olyan ócska viselet.

Vidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

ez a hely, amit sokszor boldogan elhagyni. És itt ez az élet, amit sokszor